elvetette. Tekintsük át röviden mai adásunk tartalmát. Elsőként Pillanatképe Krisztussal című rovatunkat hallják, amelyben megtudjuk, hogyan élet újjá egy fásult, megkövült lelkű emberben a reménység. Gondolatok a reménységről című rovatunk következik, amelyben különféle gondolkodók aranymondásait halljuk a reménységről. Ezt követően áttekintjük, hogyan függött össze Jézus Krisztus élete a reménységgel. Krisztus a reménység embere. Ez lesz rovatunk címe. Végül pedig az est gondolatát hallják. A mikrofonnál László Varga Zoltán, az adás szerkesztője. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánok.

0: Az emberekben megfogalmazódik a kérdés. Mit nevezünk csodának? Mi történik akkor, ha közhelyek és mindennapi csalódások között megszületik egy csoda?
1: Mert csoda létezik. A csoda itt van mellettünk, talán túl közel ahhoz, hogy számba vegyük.
0: Ötszáz napja egyre több ember számára ezt a csodát úgy hívják, hogy reménység hangja a rádió.

0: Ha meg szeretnéd ismerni azokat, akik életre hívták és éltetik-e csodát,
1: gyere el szombaton, október 23-án, 17 órára a Diákművelődési Házba.
0: Hogy magad is részese légy ennek a csodának.

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: János evangéliuma 5. fejezetében a következőket olvassuk az 1-től a 16-ig terjedő versekben. Ezek után ünnepük van a zsidóknak, és felméne Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a Jókapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek. 5 tornáca van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal száll a tóra és felzavará a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akármi némű betegségben volt. Vala pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta néki, akarsz-e meggyógyulni? Felele néki a beteg, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondta néki Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyoszajádat, és járj! És azonnal meggyógyul az ember, és felvevén nyoszoljáját, és jár vala, aznap pedig szombat vala. Mondának azért a zsidók a meggyógyultnak, szombat van, nem szabad neked a nyoszajádat hordanod. Felele nékik, aki meggyógyított engem, az mondá nékem, vedd fel a nyoszajádat, és járj. Megkérdék azért őt, ki az az ember, ki mondá néked, vedd fel a nyoszajádat, és járj. A meggyógyult pedig, nem tudja valahogy ki az, mert Jézus félrevonult, sokaság lévén azon a helyen. Ezek után találkozik vele Jézus a templomban, és mondta néki, ímé, meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elméne az az ember, és híroladá a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. És emiatt üldözőbe vevék a zsidók Jézust, és meg akarák őt ölni, hogy ezeket művelte szombaton. Érdekesen vezeti be János az eseményt. Úgy kezdi az 5. fejezet 1. versében, mintha valami után közvetlenül történt volna ez a gyógyítás. Ezek után ünnepük vala a zsidóknak. Ez az ezek szócska összeköti a 38 éve beteg ember meggyógyulását a 4. fejezet eseményeivel. A 4. fejezetben a samáriai asszonnyal lefolyt beszélgetést olvassuk, majd azt, hogy az emberek tolongva igyekeztek Jézussal találkozni. A 4. fejezet 40-től 42-ig terjedő verseiben olvashatjuk, amint a tömeg Jézus köré gyűl, és azt is megtudjuk, hogy milyen hatással volt rájuk Jézus beszélgetése a samáriai asszonnyal, illetve az, ahogyan velük, mármint a tömeggel beszélt. Amint azért odamentek hozzá a samaritánusok, kérék őt, hogy maradjon náluk, és ott marad a 2 napig, és sokkal többen hívének a maga beszédéért, és ezt mondják vala az asszonynak, hogy nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője, a Krisztus. Ez a néhány szó tükrözi a Samária beliek meggyőződését azután, hogy Jézus Krisztust meglátták, megismerték és szívükbe fogadták. S mindazok után, amit a samáriai asszony elmondott, mindazok után, amit ők maguk hallottak, láttak, meggyőzöttek arról, hogy Jézus nem csak egy tanító, nem csak egy próféta, nem csak egy jóltevő, hanem a világ üdvözítője. Azonban ez a meggyőződés nem volt sok embernek meggyőződése akkoriban. A többség nem ismerte fel Jézusban a világ üdvözítőjét. És tulajdonképpen a 4. és az 5. fejezet is a döntések fejezete. Jézus Krisztus megmutatja az ő hatalmát, isteni mi voltát több módon is. Beszédben, tanításokban, csodatételekben, és mindezeknek a célja végső soron az, hogy az embereket döntés elé állítsa. Letette eléjük a névjegykártyáját és a kérdést. Hisztek-e bennem, vagy nem hisztek? És ezzel a kérdéssel fordul ma a rádióhallgatókhoz is. A negyedik fejezet vége fele pedig egy csodatételről olvasunk, amely a királyi udvari ember fiának a meggyógyítását írja le. Időközben meg kell jegyeznünk, hogy Jézus átment Galileába. A samáriai asszonnyal történt beszélgetés és a két Samáriában eltöltött nap annál jelentőségteljesebb, mert a zsidók nagyon-nagyon kerülték a samária belieket. A gyűlöletnek olyan magas fokára jutottak el velük szemben, hogy még hozzájuk szólni sem akartak, és hogyha az úton találkoztak, igyekeztek őket nagy ívben kikerülni. Ami a samária belieket illeti, ők sem ugrottak nagy szeretettel a zsidók nyakába. Ez a hideg viszony, a visszautasítás, sőt, nevezhetjük akár ellenségeskedésnek is, kölcsönös volt. Ezek után tehát Jézus átment Galileába, és meggyógyította a királyi udvari ember beteg fiát. És úgy olvassuk a negyedik fejezet végén, hogy ez volt a második jel, amelyet Jézus művelt földi munkássága során. És következik a harmadik, amelyről már szóltunk, és amely mai pillanatképünk központjában van, és ez a 38 éve beteg ember meggyógyítása. Ez is akár csak az előző, mármint a második csoda, Galileában történt. A Betesda tavánál Jeruzsálemhez közel. Ez egy gyógyvízű tó volt, amely Jeruzsálemtől keletre néhány száz méterre terült el. Ki volt viszonylag építve, 5 tornácca volt. A fürdő négyszögű volt, és a közepén egy hídszerű tornác vezetett át az egyik oldalról a másik, szemközti oldalra. Itten feküdtek a betegek, sánták és különféle egyéb fogyatékosoknak nagy sokassága. A korai kéziratokban jelenik meg, a legkorábbi kéziratokban nem jelenik meg a víznek megmozdulását várás mozzanata és a negyedik vers, csak valamivel később találjuk meg a kéziratokban. Tertullianus az, aki rámutat arra, hogy ez valószínűleg egy magyarázat volt, és az a tény, hogy a víz megmozdult, és hogy angyal kavarta volna föl, amelynek nagyon rövid ideig tart a hatása, és csak azok gyógyulnak meg, akik elsőként lépnek be a vízbe, valószínűleg néphiedelem volt. Ez a rövid, beékelt magyarázat tulajdonképpen megvilágosítani igyekszik a beteg megjegyzését, ahogy a 7. versben olvassuk. Jézus odajön ezzel a beteghez. Körülnézett a tornácon, és ezt az egyet választotta. Hogy miért? Nehéz megmondani. Talán mert ez az ember volt, aki legrégebb óta és a legnagyobb mértékben hordozta, cipelte a szenvedések terhét. 38 év betegség hosszú idő. Gyakorlatilag egy fél emberéletről van szó. S 38 év után mi reménysége lehet még az embernek? Sem a tudományban, sem a varázslásban, sem semmiben nincsen már reménysége. És az, hogy 38 éve betegen feküdt az ágyon, ez a tény megerősíti a gyógyulásnak csodás voltát. Nem egyszerűen olyas valakiről van szó, aki időlegesen esett ágynak. 38 éve fekvő bénáról van szó. Megszületett bennem a kérdés, valahányszor ezt a gyógyulást olvastam. Vajon nekem 38 év után milyen reménységem maradt volna? Jézus megkérdezi ettől a betegtől, akarsz-e meggyógyulni? Lehet, hogy gúnyos, keserű mosoly rajzolódott a beteg arcára. Micsoda kérdés, még hogy akarok. Feküdtél volna te 38 évig, akkor látnám én, mit válaszolnál. Volna még kedved ilyeneket kérdezni? Gondolhatta magában, de az udvariasság és a tisztelet nem engedte, hogy így válaszoljon Jézus Krisztusnak. Lehet, hogy nekünk is hasonló gondolatok ébrednek az elménkben, amikor Jézus Krisztusnak ezt a kérdését olvassuk, halljuk, akarsz-e meggyógyulni, micsoda kérdés? Biztos, hogy akart az illető. De az is megtörténhet, hogy az akarat már csak egy álombéli, ideális szinten létezett. A gyakorlatban már a reménység valószínűleg kihunyt benne, és hiába volt meg a vágy, gyakorlatilag sose gondolt arra, hogy ő valaha is lábra fog állni. A 7. versben válaszol is a beteg: Uram, nincs emberem, hogy a bevigyen, s mire én odaérek, s ebbre gondolta magában, mire oda kúszok, mászok, négy kézláb hason, háton másképpen nem tudok, úgyis más lép belőttem, úgy sincs semmi esélyem. Minek vágyjak én ilyesmik után? És egy érdekes gondolat csendül ki ezekből a szavakból. Ki az, akit hibáztat a beteg azért, hogy ő sohasem fog meggyógyulni az ő elképzelése szerint? Másokat. És ebből egy érdekes tanulságot kell nekünk is leszűrnünk. Gyakran másokban keressük a hibáink okát. Hogyha az az illető nem hajt olyan gyorsan, akkor nem lett volna baleset, és most nem kellene a kórházban ülnöm. Hogyha nem esett volna aznap az eső, akkor nem fáztam volna meg, és ez és az nem történt volna. Ha nem küldtem volna el a gyereket a kenyérért, akkor nem ütötte volna el az autó, és így tovább, és így tovább. Másokat, magunkat hibáztatjuk, marcangoljuk az élet nehézségeiért. Azonban mindaddig, ameddig a múlttal foglalkozunk, ameddig a fekete bárányokat keressük, és meg is találjuk magunk körül, és ezek majdnem mindig mások, addig gondolataink nem fordulnak a jövő felé. Addig nem látjuk meg az út végén a reménységet. Ennek a 38 éve beteg embernek is volt reménysége, számára létezett kiút, megoldás, azonban annyira eltöltötte őt a maga tehetetlenség érzése, hogy nem is mert, esze ágában sem volt, meg sem fordult a fejében, hogy valaha ő meggyógyulhat. Jézus azonban megparancsolja neki: kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, a te ágyadat, a matracodat, amelyen fekszel, és járj. Ez Jézus Krisztus előbbi kérdéséhez hasonlóan abszurd kijelentésnek tűnik. Vedd fel a te ágyadat. Próbálna valaki ilyet mondani az ágyán fekvő, paralizált betegnek. Még rossz néven is vennék tőle. Azonban ez a beteg, amint Jézus szavainak furcsaságán tűnődött, a következő másodpercben érezte, hogy valami megváltozik benne. Tagjaiban zsibongani kezd a vér, érzi, hogy erő árad szét benne, érzi, hogy felfrissül. És amint ilyen érzést tölti el, a lelki világa is felpesdül. Hát, ha meg tudok mozdulni. És az agy kiadja a parancsot az izmoknak. És olyasmi történik, ami 38 éve meg sem történt, amiről csak álmodni mert ez a beteg. Megmozdul a keze, a lába, fölül, fölkel, és engedelmeskedik Jézus Krisztus szavainak. Azt hiszem, egy ilyen embernek a gyógyulása mindenkiből őszinte örömöt válthat ki. Nincs szebb annál, mint az, hogy 38 év mozdulatlanság után jön valaki, és talpra állít bennünket. Azonban voltak ott némelyek, akiket ez cseppet sem érdekelt, és belekötöttek abba, hogy Jézus hogy mert ilyesmit mondani: vedd fel a te nyoszádat és járj, szombatnapon. Hát szombaton nem szabad terheket hordozni. És e körül, a gyógyulás körül elég heves vita alakult ki akkoriban Jézus és a farizeusok között, amely mai napig is tart a teológusok körében. Akkoriban kifogásolták azt, hogy Jézus Krisztus ilyesmit parancsolt a meggyógyult betegnek. Azonban Jézus Krisztus megértette velük, hogy sokkal inkább örülni kellene a gyógyulásnak, annak, hogy valaki, akit a betegség, a nyomorúság megkötözött, talpra áll. Azonban ezek az emberek csupán hagyományok, parancsolatok, pont és vesző szerű szigorú betartását akarták másokra is ráerőszakolni. Jézus megértette velük. A szombatot nem azért adta, hogy az embereket kínozza vele, hogy tiltások és törvények betartására kényszerítse, hanem Isten a szombatot azért adta, hogy az embereknek valami ajándékot, valami örömöt szerezzen. Jelentette a szombat kezdettől fogva a pihenést, a megnyugvást, a feltöltődést testiekben és lelkiekben, közösséget Istennel, örömöt. És meg vagyok győződve, hogy az a szombat az akkor meggyógyult betegnek nagyon sok örömöt szerzett. Mai napig is azt mondják, akik felületesen olvassák ezt a gyógyulást, hogy Jézus Krisztus ezzel a szombatot érvénytelenítette, holott ő nem tett mást, mint amit tesz a hegyi beszédekben is, az emberek elméjében és szemében elsekélyesedett, ellaposodott, értelmét vesztett isteni rendeléseknek, visszaadta azok valódi értelmét. Kedves hallgatóm, lehet, hogy testileg nincsenek fogyatékosságaid, gyengeségeid, azonban minden emberi életben van valami olyasmi, ami megterhel, ami földhez köt bennünket, szenvedés, aggodalom, kilátástalanság. Lehet, hogy nem éppen 38 éve, vagy talán lehet, hogy több mint 38 éve. Azonban, ha Jézus Krisztusra gondolunk, ha reál nézünk, a reményt nem szabad föladnunk. Ő az, aki minden helyzetből megtalálja, sőt, megmutatja a kiutat. Bízzuk reál problémáinkat.

0: 500 napja városodban is hallható a reménység hangja.
1: Kulturális és vallásos műsorok, nevelő jellegű családi műsorok, interjúk, ifjúsági adások, egészségügyi tanácsok, igei elmélkedések, valódi zene.
0: Mindez azért, mert a Reménység Hangja Rádiónak egy a célja.
1: Tudatni a világunkban élő emberekkel, hogy a gondok és kudarcok ellenére is van reménység.

0: Gondolatok a reménységről.
1: A remények egész boldogságát, az aggodalmak minden kínjait csak az anyai szív ismeri egészen. Ötvös Lóránd.
0: Az Istenben való bizalom azon meggyőződésben áll, hogy a bölcs, hatalmas és jó Isten a világ eseményeit és életünk viszontagságait oly akarattal intézi el, hogy az ember rendeltetését elérhesse. A bizodalom kísérő társai a megelégedés sorsunkkal, béketűrés a bajokban, Istenbe helyezett remény. Burgstaller József.
1: Ki eszméknek él, soha egészen boldogtalan nem lehet, mert a sírom túl is vannak reményei. Ötvös Lóránd.
0: Addig boldog az ember, amíg remél. Pasó.
1: Azoknak a lelke, kik félik az Urat, életben marad, mert biztos reménységük van a megmentőjükben. Aki az Urat féli, nem veszti el reményét, nem reszket, mert Isten a reménysége. Sirák könyve 34:13-14.
0: A jövőnek reménye forrása minden élettevékenységnek. Vet az ember, mert aratást, és küzd, mert győzelmet remél. Vedd el a feltámadás reményét, és az erkölcsi tevékenység rugója el lesz rontva. Karcsú Arzén.
1: Szegénynek drága kincs a hit. Tűrni és remélni megtanít. S néki, míg a sír rá nem lehel, mindig tűrni és remélni kell. Arany János.
0: A keresztény remény hathatós óhajtása az örök üdvösségnek és az erre szükséges vagy hasznos eszközöknek, egybekötve amaz erős bizalommal, hogy azokat a véghetetlen jóságú, irgalmas Istentől Jézus Krisztus érdemei által meg is fogjuk nyerni. Pákolic János.
1: A Jóisten az embernek a reményt nem ok nélkül adta útitásul. Aki remél, veszve nincsen. Jósika Miklós.
0: A remény hajnalt önt el vészek éjjelén. Goethe.
1: A remény isteni erény. Nem azért remélünk Istenben, mert hűn szolgáltuk, hanem azért, hogy adja meg a kegyelmét, hogy hűn szolgálhassunk. Lehen.
0: Reménységünk horgonya, az Isten irgalma, szeretete, hűsége. Lehen.
1: Boldog, aki nem bízik mulandó dolgokban, s egyedüli reménységét Istenbe helyezte.
0: Három dologra alapítom reményemet, hogy Isten fiává fogadott, az ígérő igazságára és a hatalomra, mellyel ígéretét beváltani képes. Bernát atya.
1: Az istentelenek reménysége, mint a pehely, mely a széltől elvitetik, és mint a vékony tajték, mely a förgetektől széthányatik, és mint a füst, melyet a szél eloszlat. Bölcsesség könyve 5:15.

Ha meg kellene keresnünk a történelemben a reménység szimbólumát, ennek a nemes, szívet melengető fogalomnak az emberi jelképét, azt hiszem sok minden eszünkbe jutna. De az igazság az, hogy a legtöbb ember, gyakorlatilag mindegyik, amelyik sokat ígért, végül nem tudta ígéreteit teljes mértékben beváltani. Lehet, hogy nem is akarta. Azonban van egy ember, aki a reménységnek a jelképeként marad meg szemeink előtt. Ezt az embert mindenki várta. Évszázadokon, évezredeken keresztül, mert ígéretek fűzöttek az ő nevéhez. És nem csak ígéretek, hanem az a reménység, hogy ami elromlott, ami javíthatatlanul tönkrement, és ami miatt az egész emberiség áldatlan helyzetbe sodródott, helyre fog jönni. Ésaiás könyvének a 9. fejezetében a 6. vers a következőképpen szól. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Ez tehát a reménység embere. Egy gyermek születik nékünk. És miért kell ezt Ésaiás prófétának kihangsúlyoznia? Egy tehetetlen kisded, akire ha ránézünk, nem sokat várunk tőle, hiszen gondozni, ápolni kell, vigyázni rá. És mégis az ő vállán lesz az uralom. Ő fogja tehát ellenőrzés alatt tartani az eseményeket. Ő fog vezetni, irányítani. És hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek. Ez már sokat mondó kifejezés, mert az ő természetére utal. Örökké valóság atyának. Ezzel az ő létezésének idejét is behatároljuk. És végül békesség fejedelmének. Ez a reménység embere tehát elhozza nekünk a békesség országát. Ez a jövendőlés szóról szóra majdnem megismétlődik Máté evangéliumában az 1. fejezet 21. versében. Olvassuk az angyal szavait, amelyeket a kétségek között vergődő Józsefhez intézett, az angyal mielőtt Máriát elvette volna. Az angyal így szól Józsefhez, szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Ezzel tehát emlékezteti Józsefet az ésajási ígéretre, és ezzel együtt az angyal meghatározza Jézus Krisztus életének célját is, mert hiszen róla van szó. Ő szabadítja meg a népét annak bűneiből. Ez egy nagyon lényeges kijelentés Jézus Krisztussal kapcsolatban, és ez magyarázza meg azt, hogy egyesek miért látták reménységeiket beteljesedni Jézus Krisztusban, mások miért csalódtak benne. De erre a kérdésre adásunk későbbi perceiben visszatérünk. Jézus Krisztus érkezéséhez nagyon sok remény fűződött. Olvassuk például, hogy amikor megérkezett a 3 napkeleti bölcs, és megkérdezték Herodestől, hol találhatják meg a megjövendőlt zsidók királyát, ő azonnal hívatta a nép írástudóit, és az írástudók hajszálpontos választ adtak a kérdésre. Nem volt tehát a tudatlanság az, amely visszatartotta őket attól, hogy Jézus Krisztust felismerjék és elfogadják. Ismerték a rá vonatkozó jövendőléseket. Ugyanígy a nép is. S ha tekintjük a nép akkori helyzetét, gondoljunk a rómaiak uralmára, arra, hogy meghódították és leigázták Izraelt, akkor érthető, hogy forron várták a szabadulást. És abban a helyzetben, amikor a rómaiak anyagilag, katonailag, politikailag, gyakorlatilag minden területen fölöttük álltak, már csak egyetlen egy kapaszkodója maradt az embernek, a reménység. Ilyen körülmények között nagyon szívesen, szívet melengetően, sokszor könnyes szemmel ismételgették a jövendőléseket.
mint amilyen például Ésaiás könyvének 53. fejezete, amely az Úr szolgájáról szól, annak munkájáról, szenvedéséről, s a szenvedés eredményéről, a szabadulásról. Szívesen emlegették Dániel könyvének 9. fejezetét, a 25-től a 27-ig terjedő verseket, amikor arról beszél az angyal Dánielnek, hogy 77 múlva megjelenik a Mesiás, és sokakkal megerősíti a szövetséget. Reményteljesen ismételgették a 2. Zsoltárt, amelyben a megígért Mesiás, mint vasvesszővel, hatalommal és erővel uralkodó király jelenik meg. S ezekkel az igei idézetekkel és sok mással együtt táplálták magukban a reménységet. Simeon és Anna beteljesedni látták a reménységet, és azt mondták, Uram, most már elbocsáthatod a te szolgádat, mert meglátták az én szemeim Izrael szabadulását. Meglátták a reménység beteljesedését. Ez a két idős, Istennek odaszentelt életű ember egész életét a reménységben, a reménység őrzésével, ápolgatásával, takargatásával töltötte el. És hosszú évtizedek után, nem is tudjuk milyen idősek voltak, de már a legtöbb időst is túlélték, tehát hosszú évtizedek után is mertek remélni. És az ő életük bizonyítja, hogy Isten soha nem hagyja cserben azokat, akik reménykednek. Akik ő benne bíznak, azok mindig meglátják a reménység beteljesedését. Később mások is voltak, akik Jézust felismerték. Sajnos kevesen, de ezek között ott van például a kereszt mellett álló római katona, tiszt, aki elmondta, bizony, Isten fia volt ez az ember. Természetesen nem ő az egyetlen, vannak néhányan még mások is, akik felismerték Jézusban a szabadítót. De nem csak ez a kevés ember reménykedett Jézus Krisztusban, hanem úgy általában véve az egész nép, különösen az egyszerű ember, amikor látták a csodákat, hallották Jézus szavait, amelyeknek ereje volt. Megvoltak győződve arról, hogy ez az ember, különleges munkát végez, és különleges célja van. És követték őt. Hozsánnázva kísérték be Jeruzsálembe. És pár napra rá a kiábrándított csapát,

emberben újjáélett a remény. Újjáélett az igazi remény, és újjáélett a hiú remény is. Jézus Krisztus személyéhez nem csak igazi, megalapozott reménységgel közeledtek az emberek, hanem a legtöbbjük hiú reményeket táplált Jézus Krisztussal szemben. Jézus Krisztussal Krisztus lesz a király, aki helyreállítja Izrael királyságát. Ezzel a kérdéssel fordulnak hozzá tanítványai a feltámadás után. Avagy ebben az időben állítod-e helyre Izrael királyságát? Cselekedetek könyve első fejezet. Jézus Krisztus azonban megértette velük, hogy nem erről van szó. Már János evangélium a 18. fejezetében is a Pilátus előtt zajló kihallgatás alatt Jézus tesz egy érdekes kijelentést, amelynek igazi értelmét a tanítványok csak pünkös táján és azután értették meg. Felele Jézus, az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Jézus Krisztus ezzel tisztáz egy félreértést az ő személyével kapcsolatban. Nem földi országot, nem földi királyságot akar az embereknek ajándékozni. A mennyek országába hívogat bennünket, és ezzel cseng össze tanításainak túlnyomó része. Emlékezzünk csak példázataira, amelyeknek majd háromnegyede így kezdődik, hasonlatos a mennyeknek országa. Beszél arról, hogy milyen elvek, milyen törvények uralkodnak az ő országában. Mi az, ami összetartja az ő királyságát, és ami nem más, mint a szeretet, és így tovább. Megértették később az emberek, és akik hajlandók voltak ezt megérteni és elfogadni, akik hajlandók voltak Jézus Krisztus tanításaiban fellelhető tanításokat magukévá tenni, a szeretet elvét életükben gyakorolni, azok tagjaivá váltak Isten országának már itt a földön, és haszonélvezői lesznek, részesei, amikor Isten elhozza az ő országát az ég felhőin. Ezek az emberek meglátják a reménység beteljesedését. Az embereknek egy másik csoportja azonban Jézustól földi királyságot várt, és amikor ez nem valósult meg, keserűen csalódtak benne. A zsidók az akkori adott politikai helyzet között ilyen módon értették félre Jézus személyét és az ő küldetését. Azonban a mai világban is gyakran félreértjük magát Jézus Krisztust. Kérjük tőle, hogy gyógyítson meg, és még ígéreteket is teszünk, hogy ha meggyógyítasz, ez meg az fog történni. Ezt meg azt teszem. Azonban sajnos gyakran elfelejtjük az ígéreteket, amikor helyzetünk jobbra fordul. Jézustól elvárjuk, hogy életünket problémamentessé tegye, a családi feszültségeket megoldja. Gyakorlatilag Jézust úgy képzeljük el, mint egy sürgősségi szolgálatot. Bármilyen baj van, hívjuk, megoldja, és aztán teszünk, amit akarunk, élünk, ahogy jól esik, és nem törődünk azzal, hogy hogyan szabadított meg bennünket. Azonban Jézusban, ha így remélünk, keserűen csalódni fogunk. Nem minden, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én atyám akaratát. Jézus Krisztus reménységet ajándékozott nekünk. Ő a reménység embere. Az az ember, akinek érkezését megjövendölték, és az ő érkezésével megpecsételte a jövendőléseket. Ezzel is bizonyította, hogy ő benne remélni nem hiába való. És Jézus Krisztus ezt a reménységet ajándékozza mindazoknak, akik hisznek benne, akik elfogadják az ő tanításait, akik elfogadják a szeretetet, amelyet ő ajándékozott nekünk, és a szívükbe zárják, és akik ezt a szeretetet gyakorolva, bemutatva élnek, azok bátran, bízvást reménykedhetnek. Emberek látták beteljesedni reménységüket Jézus Krisztusban. A mi reménységünk is benne gyökerezik. Jövőbeli reményeink is ő benne fognak beteljesedni. Senki másban, csak Jézusban reménykedhetünk.
aki emlékezik,

Emberben bízik, az előbb-utóbb learatja a híjú reménység keserű gyümölcsét. Szükségünk van a reménységre, keressük azt Jézus Krisztusnál. Engedjük be tehát Krisztust a szívünkbe, hogy újjáéledjen a remény.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Zsoltárok könyve 66. fejezet 20. vers. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és nem vonta meg tőlem kegyelmét.

Egy áldásokban gazdag, sikeres hetet kívánok, köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok. Kedves hallgatóink, mai műsorunk rövid fél órájában a zene és énekszámok mellett annak a beszélgetésnek a folytatását is meghallgathatjuk, amelynek első részét egy héttel korábban közöltük, és amelyben Demeter Irén szerkesztő műsorvezető Gyetvai Gellért magyarországi szociológusnak tett fel kérdéseket a nők 21. századi szerepéről, társadalmi helyzetéről, jogairól. E beszélgetés előtt azonban egy történetet is meg fogunk hallgatni egy híres lelkészről és egy büntetésről. Ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Kellemes rádiózást kívánok!

Billy Graham, a híres lelkész egy déli kisvárosban vezetett az Egyesült Államokban, amikor gyorshajtásért megállította egy rendőr. Graham lelkész bevallotta tévedését, mindezek ellenére a rendőr elmondta neki, hogy törvényszékre fogja vinni. Az ítélő bíró megkérdezte, hibásnak vagy ártatlannak vallja magát. Graham lelkész beismerte vétkét, mire a bíró ezt mondta. $10 kell fizetned egyetlen egyet minden kilométerért a törvényes sebesség felett. Azonban egyszerre csak ráismert a híres prédikátorra. Ön hágta át a törvényt? A büntetést ki kell fizetni, de én fogom ezt megtenni ön helyett. Ezzel a bíró kivett pénztárcájából $10, kifizette a büntetést, és a számlával együtt egy vacsora meghívót is átnyújtott. Billy Graham kijelentette, így bánik Isten a bűnösökkel, akik megbánják tetteiket.

0: reménység hangja.
1: Azért nem csak társadalmi társadalmilag létrehozott különbségek vannak a nemek között, hanem akár biológiai, akár a biológia által a szerepek, amik ránk igen, kényszerülnek. Hát én nem fogok tudni szülni,
2: igen.
1: És ez egy biológiai kérdés, nem pedig társadalmi kérdés. De igen. Az is biztos, bocsánat, csak még annyit, hogy az is biztos, hogy egy jelentős része ezeknek a szerepeknek tényleg társadalmilag előállított.
2: Igen, és azért ijesztő, és azért túlzás az például, ami néhány országban már, hogy igazából kezdik eltörölni ezeket a nemek közötti különbségeket, igen. Mert szerintem az egyenlőség az közel se erről szól, igen. Hogy most már lassan az anyát nem lehet anyának hívni, az apát igen. Nem lehet apának hívni, meg hogyha nem beszélve a divat irányzatokról, hogyha megnézzük a kifutón a legújabb férfi divat irányzatot, az elég aggasztó. Elég aggasztó.
1: Igen, elég aggasztó.
2: Vagy a unisex parfümök, vagy
1: igen,
2: minden.
1: Igen,
2: nem
1: igen.
2: Erről szól természetesen igen. Azért.
1: Mert talán nem is ezek az igazi vadhajtásai, hanem amikor tényleg már néhányan próbálják azt is elérni, hogy ne a nő legyen az anya.
2: Ja, hát igen,
1: vagy,
2: teljesen őrült.
1: Vagy például a keresztény szemmel tényleg nehezen elfogadható az, amikor a család 28 féle variációja, amelyik igen. Már nem férfi és nő kapcsolatra épül, hanem mindenféle másra.
2: Mindenféle
1: tehát
2: másra.
1: Ezt tudom, hogy társadalmilag ez elfogadott, meg újra és újra jelennek meg cikkek, amelyek például kritikával illetik a keresztény álláspontot,
2: igen.
1: Azonban keresztény álláspontból tényleg nagyon elfogadhatatlan az, amikor a családot már egy ilyen ahogy akarjuk igen. Kategóriává
2: tegyük. Mindenki eldönti, hogy
1: igen,
2: mi lesz.
1: Igen, majd mi eldöntjük, igen. Hogy mi lesz. Biztos, hogy még hosszan fognak arról vitatkozni, hogy kinek van igaza, és valószínűleg sosem fogjuk tudni azt mondani, hogy neked vagy nekem, a mi hitünk szerint nekünk van igazunk, az hitünk szerint persze nekik.
2: Ez is egy olyan vitatott kérdés, hogy a topvezetők, nők nem nagyon vannak benne, középvezetők igen, de egyáltalán a társadalomban vannak olyan munkakörök, amire eleve azt mondják, hogy nem nőknek való, vagy nem annyira férfias munkakörök. Ezeknél a megosztás az, hogy vagy tényleg így van, hogy bizonyos munkakörök.
1: Azt gondolom, hogy igen. Tehát vegyük az alapvető fizikai különbséget, és ez is biológia, igen. A férfi és a nő között. Egyszerűen egy férfi erősebb.
2: Így van.
1: Alkatánál fogva erősebb, az izomzata. Egyébként például, hogyha két testépítő elkezd erősíteni, akkor a férfiaknak mindig hamarabb és nagyobb izomtömeg keletkezik. Amikor a nőknek kezd férfiassá válni az izomtömeg, az szinte biztos, hogy különböző szerekszedése miatt van. Alapvetően a női izomtömege sosem válik olyan nagyját. Tehát egyszerűen vannak fizikai különbségek,
2: amit
1: fizikailag egy férfi jobban bír. Ez bizonyos dolgokat jobban bír. Nem véletlenül nézd meg a sportban, ahol a fizikum az alapvető, igen. Hogy a fizikumban mindig nyilvánvaló, hogy a férfiak jobban teljesítenek a igen. Futószámokban, gyakorlatilag minden számban, mert egyszerűen más az izomzatuk.
2: Igen, igen.
1: Tehát ilyen értelemben a munkakörökben is teljesen nyilvánvalóan léteznek, én azt gondolom, ilyen típusú különbségek. De van egy másik dolog, ami például szintén biológia, hogy mivel a nő szül, ezért óhatatlanul más a karrier útja. Már ha szül, mert egyébként már nagyon sokan nem szülnek, de ha egy nő szül, mert hogy biológia előgő képes szülni, és természetes, hogy ő szül, és én azt gondolom, nem kell elvitatni tőlük
2: igen.
1: Ezt, én nem szeretném, akkor valahol természetes, hogy az ő karrier útja más, hiszen például az én feleségem 3 gyermeket igen. Nevelt föl, még nem teljesen nevelte föl mindet, még egy már felnőtt, a többi nem, de óhatatlanul kiesett gyakorlatilag 3x3 évre a munkából, ami azt jelenti, hogy hiába kezdte újra, ráadásul nekünk úgy elhúzódtak a gyerekszülések, hogy tényleg egy 20 évig elhúzódó igen. Folyamatról beszélünk, óhatatlanul, de ha egyet szült volna, igen. És valahol más a karrier útja. És ilyen értelemben is lesznek különbségek.
2: És azóta mennyi minden változott újra visszatérve.
1: És azóta mennyi minden változott, és ő pedagógus, és ezt például nagyon jó, nagyon erősen érzékeli, értékeli.
2: Igen, és ami még érdekes az, hogy említetted a szülést, hogy régen például mennyire természetes volt az, hogy egy nőnek szülni fog. Igen. Ma már megkérdőjelezik ezt is, hogy igen, van, aki inkább a karriert választja helyette. Igen. Ez is mutatja egyébként, hogy a kettőt meg lehet csinálni együtt, tehát azért nem zárja ki.
1: Igen, igen,
2: és
1: igen.
2: Ez egyáltalán nem alárendeltséget jelent. Egyébként érdekes, hogy a médiában is azért elég nagy nyomás van arra, hogy ez kiegyenlítődjön. Nagyon sokszor ilyen katonai szerepekre, rendőrnek, meg nem tudom milyen filmekben most már megjelennek a női
1: igen,
2: szereplők.
1: És ez egy nagyon tudatos dolog.
2: Igen, abszolút.
1: Ezt nagyon tudatosan igyekszik fölépíteni Hollywood ezeket a szerepeket. Egyébként minden ilyen típusú új szerepet Hollywood igyekszik beépíteni a filmekbe, és igen, az egyik ilyen a nő. Ma, ha megnézel egy szuperhős filmet, könnyen azt találkozó, hogy nő lesz a szuperhős.
2: Igen, igen.
1: Vagy igen, egy szuperkatona, vagy éppen egy rendőrfőnök nő lesz.
2: Igen, kérdés az, hogy ez mennyire jó. A nőknek is egyébként, hogyha így a nőiességének a finomságukat, azt a gyengétséget, azt elveszítem, mert nyilván egy katonai, vagy egy rendőri
1: igen,
2: munka, ezek mást
1: hát az kívánnak. Hogy a feminizmus pont ezt igyekszik például egy legerősebben védeni, hogy a nőnek joga legyen eldönteni.
2: Igen.
1: És valahol megértem egyébként, tehát tényleg legyen a joga a nőnek eldönteni, hogy mit akar, hiszen alapvetően ez alapvető jogunk, tehát hogy mit kezdünk magunkkal, például a testünkkel, hogy szülünk, nem szülünk. Ami viszont egyértelmű, hogy keresztény értékrendben a biológiai sajátosságaink megkerülése az annyira nem elfogadott. Tehát már pedig biológiai sajátosság, hogy a nő szül, ráadásul Isten, amikor megteremtette az embert, akkor alapvetően azt az utasítást adta nekik, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Tehát keresztény szempontból nem csak természetes biológiai kérdés, hogy egy nő szül, hanem úgy is mondhatnám, hogy valahol természetes folyamata az életnek, hogy bekövetkezik az a szakasz, amikor a nő szül. Viszont az is biztos, hogy a mai társadalom ezt, mivel nem keresztény, tehát azért szembesüljünk azzal már, mert időnként azt hallja az ember újra és újra, hogy keresztény Magyarország, keresztény Európa, de azért szembesüljünk már végre az, hogy nincs keresztény Európa, meg nincs keresztény Magyarország. Vannak még keresztények Európában, vannak még keresztények Magyarországon, de alapvetően sem Európa nem keresztény vallási szempontból, kulturálisan, az egy másik kérdés. Sem Magyarország nem keresztény vallási szempontból. És ilyen értelemben erősödik az, a jogot akartam mondani igazából, mindegy, mondjuk akkor ki, hogy jog, hogy testével igenis rendelkezzen a nő, és ez én is egyébként keresztényként is el kell, hogy fogadjuk, rendelkezzen. Mi jobban örülnénk neki, és egyébként az országnak is, meg Európának is jobbat tenne, hogyha nem csak ezt a jogot, hanem a biológiai lehetőséget is jobban figyelembe venné minden nő, de az biztos, hogy ma ez egy elérősödő trend, hogy nem szülnek például.
2: Igen, egyébként most erről jött eszembe, hogy egy nagyon érdekes lesz most ez a kulturális keveredés, ami most folyik Európában. Tehát, hogy itt akkor mi lesz az erősebb, vagy hogy fog, mert itt annyira a szélsőségek ütköznek össze, hogy ez nagyon nehéz lesz így a férfiak oldaláról is, mert ugye a nők megítélése sokszor attól függ, hogy a férfiak hogyan ítélik meg is.
1: Igen, hát és alapvetően igen, ettől függ. Igen, tehát azért ma, ne felejtsük el, még mindig férfi uralom van. Tehát amikor Bourdieu megírja a Férfi Uralom című könyvét, akkor valami olyasmit tesz az asztal, ami megdöbbent sokakat, hogy már azt gondoltuk, hogy nincs is ennyire férfi uralom, de igen, ma is alapvetően férfi uralomra épül, és európai is, és a magyar rendszer is. És egyébként például sokszor ott van probléma a családi szerepek hangsúlyozásánál, hogy valahogy természetes szerep, hogy a feleség, aki szül, és aki az első években gyereknek ő rá van szüksége, ő fog vele lenni, de amikor ezt helytelenül hangsúlyozzuk, amikor férfi dominanciát és női alárendeltséget csinálunk bele, ott már viszont gond van.
2: És mennyire tökéletes és teljes képet ad a Biblia, ugye, amire mindig visszatérünk, még arra a szélsőségekről beszélünk, akkor valahogy ez mindig visszatérünk ide, hogy az egy kiegyensúlyozott és tökéletes irányt mutat a teremtéskor, ugye, hogy történt a...
1: Igen, mert gyakorlatilag egyet tudni kell, hogy ez a férfirólom, ez nem a Bibliából jön, ez az egyházaktól, és nem csak az egyházaktól, tehát ez alapvetően a férfi erőből és a férfi dominanciából, ami részben a fizikai erőnek köszönhető, meg annak, hogy épp ezért ők vívták a háborúkat, ők tudtak hatalomra jutni tulajdonképpen. Igen. Ők voltak az erősebbek ahhoz, hogy hatalomra jussanak, és nem a nők. De ez a, nem a Bibliából jön ez a fajta elnyomó rendszer. A Bibliában, és az elején elmondtuk, hogy azt szoktuk mondani, hogy a férfi a teremtés koronája, de ezt mondtam, hogy ez nem igaz. Ugyanis a Bibliában nem a férfi a teremtés koronája, hanem az ember a teremtés koronája. A Biblia pontosan azt mondja, hogy embert teremtünk, ami képünkre és hasonlatosságunkra, ahogy mondja Mózes könyvében Isten, férfivá és nővé teremtjük. Tehát nem a férfit teremtjük és tesszük meg a teremtés koronájává, hanem a férfit és a nőt együtt, tehát az embert. Igen. Ugyanis ez egy furcsa, számunkra néha érthetetlen szükségszerűség, ami arra épül, hogy ez a kettő lesz tulajdonképpen Igen. végül egy, azzal, hogy két különböző tulajdonságú, Igen. két különböző fizikai felépítésű, két különböző kinézetű. Azért, amikor azt mondjuk, hogy a szebbik nem a nő, akkor az, nem egy, az se egy véletlen. És ez a kettő gyakorlatilag, mint egymás kiegészítője fog egyet alkotni. És nagyon lényeges, hogy Isten azt mondja, hogy ketten lesznek egy. Ez azt jelenti, hogy igazából, és egyébként a pszichológiai és a szociológiai kutatások is azt mutatják, hogy igazán csak ketten együtt igazán erősek. Igen. És úgy igazán emberek. Pszichikailag is, társadalmilag is.
2: És az mennyire jó, hogyha ezt az egyensúlyt megtalálják a társadalomban, a családban betöltött szerepnél is, hogy igazából másak vagyunk, de ketten együtt vagyunk tökéletesek emberek.
1: Ketten így tudunk, együtt vagyunk az
2: emberi lenni, igen. Egyébként említhetnénk még, ez egy nagyon érdekes példa, hogy Jézus hogyan viszonyult a nőkhöz abban a társadalomban, ahol egyébként nagyon megvetették a nőket.
1: Igen. Érdekes, hogy olvashatunk az evangéliumokban arról, hogy Jézust külön női csoportok is követték. Igen. Tehát a követőt mindig azt olvassuk, hogy tömegek követték. Ha nem tömegek, akkor egy kisebb csoport, mindig minimum a tanítványok általában, de ahol megjelent mindig, de több helyen olvashatunk arról, hogy női követők is voltak, Igen. sőt gazdag női követők, akik kifejezetten támogatták az ő misszióját. Jézus egyébként, Jézus látszik, hogy másképp képviseli ezt az egész társadalmi jelenséget, nem csak a nőket, hanem például a gyerekeket is odafogadja Igen. magához. A tanítványok szemére is vetik, voltak, hogy hát te, például a gyerekeket miért engeded magadhoz. Jézus teljesen egyértelműen azt mondja, hogy ővék a mennyek országa, tehát ilyenek a mennyek országa. És ez ugyanígy igaz a nőkre, mert Jézus az az isteni teremtettség szempontjából vezeti le a férfi-női viszonyt, és épp ezért számára a mondjuk ki, nem egyformaságra teremtett bennünket Isten, de egyenjogúságra teremtett. A különbségek pedig bizonyos területen formai különbségeket jelentenek, bizonyos területen szerepkülönbségeket, de mégis egyenlővé tett bennünket, és ketten leszünk egyenlőbbek.
2: Igen,
1: igazából.
2: Igen, és így tudunk teljes életet élni, és olyan jó lenne, hogyha ezt a gyakorlatban is megtudnánk, és nem a szélsőségek felé mennénk egyik oldalra, másik oldalra, hanem így a tökéletes élet felé. Köszönöm szépen a beszélgetést!

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és meghívom Önöket, hogy a következő perceket nyugalomban töltsük el együtt, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Jó könyvek, melyek nemesítik az elmét. Jelenések 1:3 írja, hogy boldog, aki olvassa. Gyakorlattá tettük, hogy családi körben tartalmas és érdekes könyveket olvassunk a Bibliával együtt. És gyermekeink mindig örültek, amikor így módon kötöttük le figyelmüket. Elejét vettük ezzel annak a nyughatatlan vágynak, hogy odakinn az utcán tartózkodjanak más fiatalokkal, ugyanakkor a hasznos olvasásra való ízlésüket is ápoltuk. A prófétaság lelke köteteinek ott kell lennie minden családban, és kívánatos, hogy hangosan olvassanak belőle a családi körben. A bizonyságtételek olyan útmutatásokat tartalmaznak, melyek a család minden tagjának, szülőknek és gyermekeknek egyaránt hasznosak. Ha ezeket hangosan felolvassák az egész család előtt, a gyermekek és a szülők is sokat meríthetnek tanácsaiból, intéseiből és feddéseiből. Szenteljünk időt a Szentírás és más érdekes könyvek olvasására, melyek ismeretben részesítenek, és eszünkbe vésik a helyes elveket. A család válassza ki a legjobb olvasót a hangos olvasásra, míg a többiek hasznos foglalkozással kössék le magukat. Így ezek az otthoni esték egyszerre tehetők, kellemessé és hasznossá. A gyermekeknek szükségük van megfelelő olvasmányra, mely szórakozást és felüdülést nyújt, ugyanakkor nem mélytejezi az elmét és nem gyengíti a testet. A legtöbb gyermek és fiatal olvasnivalót akar. De ha nem választjuk ki számukra az anyagot, saját maguk fognak választani, és mindenütt találhatnak romboló hatású olvasmányokat, amiket hamar megkedvelnek. De ha tiszta, jó olvasmánnyal látjuk el őket, akkor ízlésük ebbe az irányba fog fejlődni. Ha gyakoroljuk a jó cselekvését, akkor a szívben ellenérzés fog kialakulni minden iránt, ami alantas, olcsó és nem helyén való. A tiszta, egészséges olvasás olyan az értelemnek, mint a táplálék a testnek. Ettől megerősödsz a kísértésekkel szemben, helyes szokásokat fogsz kialakítani, és a helyes elvek szerint fogsz cselekedni.

A jó zene áldásul szolgál. Zsoltárokból olvasom az alapigét, a 100. Zsoltár 2. verséből, ami úgy hangzik, hogy szolgáljatok az Úrnak örömmel, menjetek eléje vigadozva. Csendüljön ének az otthonunkban, édes és tiszta dallamok. És akkor kevesebb indulatos szó hangzik el, több lesz a vidámság, a remény és az öröm. Az Isten tisztelet részeként az énekkel is ugyanúgy dicsőítjük az Urat, mint az imával. Valóban, sok ének maga is imádság. Megborzadok, amikor mindenütt a fiatal férfiak és nők könnyelműségét tapasztalom, akik vallják, hogy hisznek az igazságban. Jó zenei hallásuk van, így Sátán tudja, mely szervüket kell felhasználnia, hogy felbuzdítsa, lekösse és elbűvölje elméjüket annyira, hogy már nem óhajtják Krisztust. A fiatalokon ünnepélyes felelősség nyugszik, amelyet könnyedén vesznek. Az otthonaikban megismert zene, ahelyett, hogy szentségre és lelkiségre vezetni őket, inkább eszköz lett arra, hogy értelmüket elvonja az igazságtól. A világias énekek és napjaink népszerű, felszínes zenéje rokonszenves ízlésüknek. A zeneszerszámok elvették azt az időt, amelyet imára kellett volna szánniuk. A zene nagy áldás, ha nem élnek vele vissza. Ám ha rosszul használják fel, rettenetes átok. Mi van akkor, ha részesültél zenei képzésben, és mégsem tanítottak meg soha az új ének éneklésére? Mi hasznot származik mindebből a képzésből, ha arra nem vagy megfelelően felkészítve, hogy az Úr családjának tagja, Isten fia vagy Isten leánya legyél? Senki, akinek szívében a megváltó él, nem fogja megbecsteleníteni őt azzal, hogy egy hangszerből olyan hangokat hív elő, melyek elterelik az elmét Istenről és a mennyről a silány jelentéktelen dolgok felé. A zene szent célt szolgál. Felemeli a gondolatokat a nemes, tiszta és magasztos dolgokhoz, és felébreszti a lélekben az áhítatot és a hálát Isten iránt. Amikor az Úr munkásai dicséneket énekelnek idelent, az angyalok kara is csatlakozik hozzájuk odafent, hálaadásban, dicsőséget adva Istennek és az ő fiának.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Isten békével köszöntöm a kedves nézőket a Speranza Reménység Televízió keresztútadásában. A mai alkalommal tovább folytatjuk dr. Magyarosi Barna lelkipásztor, a hetednapi adventista egyház intereurópai divízió elnökének Marosvásárhelyen tett látogatása alkalmával hirdetett igei közvetítést. Ige szolgálatát egy rövid visszatekintéssel kezdi az előző alkalomra, majd a soron következő elhangzó igei üzenetet fogja szólni, melynek címe a meghúzott vonal. Áldott alkalmat kívánok!

Szeretettel köszöntök mindenkit ma délután. Örülök, hogy visszajöttünk Isten igéjének a tanulmányozására. Azok, akik a délelőtt velünk voltak, azoknak emlékeztetőként mondom, azoknak pedig, akik csak most csatlakoztak hozzánk, bevezetésként átismétlem azt, amiről a délelőtt beszéltünk. Arról beszéltünk, hogy egy olyan világban élünk, amely egyre jobban hasonlít ahhoz a világhoz, amelyben Jézus az első században kiküldte az ő tanítványait. Egy olyan világ, amelyet már nem a keresztény értékrend határoz meg, nem a keresztény elvek, hanem egy olyan világ, ami egy egyveleg, amire a Biblia azt mondja, hogy Babilon, ami inkább hasonlít az ókori Babilon világrendjéhez, amelyben az izraeliták száműzöttekként, idegenekként éltek. És ma az igazán keresztények számára, akik szeretnék Isten igéjét az ő életük útmutatójaként kezelni, egyre jobban rájövünk arra, hogy a világ annyira idegen, hogy szinte úgy érezzük magunkat, mint számkivetettek, vagy száműzöttek. És ebben a világban Isten azt mondja, hogy a két természetes út között, amelyet emberi természetünktől fogva választanánk, egy harmadik utat kell járnunk. A két út, amiről reggel beszéltem, emlékszünk még? Az egyik a felszívódás, a másik pedig az elszigetelődés. Isten azt mondja, egyik sem jó, sem az asszimiláció nem megoldás, sem a gettóba való zárkozás nem megoldás, hanem az arany középút, a vékonyan meghúzódó, kiegyensúlyozott sáv, ami azt jelenti, hogy beépülök a társadalomba, de úgy, hogy annak javát keresem és szolgálok. Ma délután szeretném megnézni, hogy hogyan néz ki ez gyakorlatilag egy hús, test, vér ember életében. És ki lenne jobb példa erre, mint maga Dániel. Hiszen Dániel ott volt Babilonban. Dániel nem csak egy rövid pályafutás során csúcsra jutott, és aztán eltűnt, hanem több mint három világuralkodó élet folyama idején szolgált. Nabukodonozor idején kerül oda. Nabukodonozor egész életén át szolgál. Aztán Nabukodonozort követi, ugye, az ő saját fia. De a fiát nem érdekli nagyon Nabonidust, a politizálás. Egy elmélyülő, elmélkedő, olvasni, tanulni szerető ember volt, úgyhogy visszavonul a sivatagba, egy városba, ahol egy könyvtár volt, és a fiát bízza meg társuralkodóként, Belsacárt. Ugye, ezt csak zárójelben mondom el, hogy Belsacár azért nem ajánlhatta fel Dánielnek a második helyet, mert ő maga volt a második. Csak a maga mögötti helyet adhatta neki. De visszatérek Dánielhez. És ugye Belsacár lakomája után, amikor a perzsa Kürosz vagy Círusz átveszi a hatalmat Babilon fölött, a perzsák ideje alatt is hűségesen megállja Dániel az ő helyét. De hogyan kezdődik ez az egész? Dániel és társai, mert nem csak egyedül van, több mint egy másfél évig tartó ostromzár után érkeznek fogolyként Babilonba. Egy olyan fényűző, gazdag városba, ami bizonyára elkápráztatta Dánielt és az ő társait. Nem tudom, hányatoknak volt lehetősége meglátogatni a Pergamon Múzeumot Berlinben. A Pergamon Múzeum jelenleg zárva van, úgyhogy ne menjetek el, ha csak ezért mentek. És előreláthatólag
meghatározatlan ideig zárva lesz azért, mert teljesen felújítják. Lényegében úgy hívják, hogy ezt az egész múzeum szigetet, ahol a múzeumok vannak, az egyiptomi, az ókori, a többféle múzeum helyezkedik el egymás mellett, teljes tatarozás alatt van. Viszont ha volt lehetőségetek, és ha nem elmondom, ott teljesen rekonstruálták, felállították az Istár kaput. Azt a kaput, ami valószínűleg Dániel és az ő fiataltársai fogolyként, rabokként behurcoltattak Babilonba. Még ma is megmaradt az a csodálatosan sötét, kék kerámia, amelyekbe bele volt rakva azoknak a szárnyas oroszlánoknak a képe, ami nem csak, hogy magát az Istár kaput díszítette, ami óriási magas volt, hanem az odavezető utat mindkét oldalon, több száz méteren át. Dániel és társai fiatalok voltak. Nagyon nehéz meghatározni a pontos életkorukat. Ugyanis a jeladin héber szó jelenthet gyereket, jelenthet ifjút, és jelenthet fiatalembert. De ha arra gondolunk, hogy a perzsák az ő fiataljainak a kiképzését 14 éves korban kezdték, és általában a hódító impérium, birodalom mindig, ha történelmileg és harcászatilag legyőzte az előtte lévő birodalmat, az előtte lévő birodalom a történelem során mindig meghódította kulturálisan az őt meghódító birodalmat. Ami azt jelenti, hogy a római birodalom átvette a görög birodalom helyét, de a görög kultúra az hagyott nyomot évszázadokon át a római birodalomban is. A görög nyelv lett ugye a lingua franca, az általánosan beszélt nyelv a birodalom területén. Ez volt a kommunikációs nyelv, ezért írodott az új szövetség görögül, és így tovább. Ami azt jelenti, hogy feltételezhetjük azt, hogy a babiloniaktól származott ez a perzsa szokás, hogy 14 éves korban kezdték az ifjaknak az oktatását, ami nem az alapvető oktatás, hanem az egyetemi oktatás volt, ami különböző irányzatokba való bevezetést jelentett, tudományokkal való foglalkozást, kultúrát, irodalmat és művészetet. Úgyhogy a legtöbb kutató azt állítja, hogy valószínű, hogy Dánielék maximum 14 évesek lehettek akkor, amikor Babilonba kerültek. Mert Nabukodonozor rögtön félreteszi őket, és elindítja őket egy olyan pályafutáson, amivel kiképzi őket arra, hogy uralkodók legyenek a különböző provinciáknak az ő birodalmába. A cél nem az volt, hogy összegyűjtse őket a királyi udvarba, és aztán oda letelepítse őket, és azt mondja, hogy rendben van. A cél az volt, hogy kiképezze őket, és visszaküldje őket oda, hogy érte és az ő neve alatt uralkodjanak. Csak hogy Dániel és az ő társai annyira fölülmúlták az összes többit, hogy azt mondta, nektek a fővárosban lesz a helyetek. De ez egy más történet. Na most képzeljük el, hogy Dánielt a másfél évig tartó ostromzár után, amelynek idején ugye azzal a kísértéssel is szembenéztek a zsidó nők, hogy saját gyereküket megegyék, akkora volt az éhség. Nabukodonozor felviszi ezeket a héber ifjakat az ő udvarára, és azt mondja, hogy itt a terített asztalon mind abból étkezhettek, amit a király eszik. Szemszájnak ingere. És tudjuk azt, hogy ha visszatekintünk Izrael történelmére, most tanulmányoztuk ugye a szombatiskolába, mi volt az, ami mindig a ravasza volt, ugye a kirobbantója, a gyutacsa,
a nép lázadásának. Ital, étel. Általában statisztikailag a családi botrányok, a családi veszekedések, a családi nézeteltérések száma a legnagyobb akkor, amikor éhesek, szomjasak, fáradtak, ki nem pihentek vagyunk. Ezért szoktuk mindig mondani a jegyes oktatásnál, hogy jegyezzétek meg ezt a négy betűt. Ez a négy betű, ugye németül is talál, meg angolul is talál, de az angolból származik az, hogy halt. Halt. Az azt jelenti, hogy állj meg. Stop. Ugye? Amikor azt mondják, hogy hungry, angry, lonely, és tired. Amikor éhes vagy, amikor mérges vagy, amikor egyedül vagy, vagy magányos vagy, és amikor fáradt vagy, akkor vigyázz jobban a fékekre. Mert hajlamosak vagyunk olyankor elengedni a gyeplőt. Na most Dániel előtt kitárul egy birodalomnak az étrendje. És azt mondja itt az ige, szeretném, hogyha meginnák Dániel első könyvéhez, az első könyv, az első fejezetéhez Dániel könyvének. És ezt írja. Harmadik verstől olvasom. A király meghagyta a főudvarmesterének, Aspenaznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való, vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szép arcúak, fogékonyak minden bölcsességre, taníthatók az ismeretre, megértik a tudományt, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. A királyi palota érdekében lenne az igazi fordítás. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. A király elrendelte, hogy adjanak nekik minden nap a király ételéből és abból a borból, amit ő szokott inni. Így kellett őket nevelni 3 esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak. Voltak közöttük júdaiak is. Dániel, Hananiá, Misael és Azarjá. A főudvarmester ilyen neveket adott nekik. Dánielt Baltazárnak, Hananiát Sadráknak, Misáelt Mesáknak, Azarját pedig Abednégónak nevezte el. A 8. vers következik. Dániel azonban elhatározta az ő szívében, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni. És szeretnék visszatérni az, amiről a délelőtt beszéltünk. Hogyha csak ezt a részét figyeljük meg a szövegnek, nagyon fontos ez a része. De hogyha csak ezt a részét alkalmazta volna Dániel, akkor melyik megoldást választotta volna Dániel? Az elszigetelődést. Ugye? Viszont Dániel megteszi ezt a lépést. Én azt mondom, hogy Dániel meghúzott egy vonalat az ő szívében. Meghúzott egy vonalat, amiről azt mondta, hogy ezen túl nem léphetek. Bármi történjék, bármibe is kerüljön, bármilyen következményekkel is járjon, ezen a vonalon túl nem léphetek. Dánielnek megvolt az azonossága. Tudta, hogy ki, tudta, hogy kiben hisz, tudta, hogy ennek az Istennek milyen elvárásai vannak az ő életére nézve, és azt mondta, hogy meghúzom a vonalat. Eltökélte az ő szívében. Ugye azt mondhatnánk, hogy Dániel nem akarta Megát megfertőztetni a király ételével. A kérdés, miért?
Tudjuk azt, hogy a zsidók számára Isten létrehozott egy különleges rendszert. És ebben a rendszerben egy érdekes dinamika zajlott le legalább három fogalom között. A negyediket nem akarom belebonyolítani, mert most számunkra nincs itt értelme, és nem akarok túl sok magyarázatba menni amiatt. De az egyik a szent, a másik a közönséges, és a harmadik a tisztátalan. És minden héber gyerek úgy nőtt fel kicsikora óta, hogy a szülők és a léviták meg a papok megtanították őket, hogy mi az, hogy szent, mi az, hogy tiszta vagy közönséges, és mi az, hogy tisztátalan. A tisztátalan fogalma számunkra nehezen érthető. Mert nem fizikai szennyeződésről van szó, hanem arról, hogy az ember a halál befolyása alatt éli az életét. Hadd hozzak csak egy pár példát. Tiszta állat-e a ló? Hadd tegyen fel másképp a kérdést. Fogyaszthatunk-e lóhúst? Nem! A lóhús tisztátalan. Ha tegyen fel egy másik kérdést. Lovagoltak-e a zsidók? Hoppa! Ha most már... Mikor válik tisztátalan a tisztátalan állat? Amikor meghal. Az Úr ezáltal akarta az ő népével megértetni azt, hogy mivel a bűn zsoldja a halál, és a bűnnek a hatalma alatt éljük a mindennapi életünket, vannak olyan dolgok, amik a halál által tisztátalanná válnak, és arra emlékeztetnek, hogy nekünk ehhez semmi közünk. Erről külön kurzust kellene tartanom, de arra nincs időnk. De azért mondom el, hogy értsük meg, hogy mi van a háta mögött. A tisztátalan fogalma arra emlékeztet, hogy múlandóak vagyunk. Ugyanakkor a szent fogalma az az élettel függ össze. Isten az életadó. Ő szent egyedül. Nincs senki, aki önmagában szent lenne. Minden más személy és tárgy csak Istennel való kapcsolata által válik szenté. És Dániel nagyon jól tudta azt, hogy ott lehetnek olyan dolgok a király asztalánál, amelyek nem tiszták. Lehetnek olyan dolgok, amelyek nem a zsidó előírások szerint voltak elkészítve. És azt mondta, hogy nem. Eltökélte az ő szívében, meghúzott egy vonalat. Más szóval azt mondhatnám, hogy Dániel úgy döntött, hogy a szentséget választja. Ő úgy döntött, hogy Istenhez tartozik, és az ő életét oda szentelte teljesen és maradéktalanul Istennek. És ez számára mindennél fontosabb volt. Nem érdekelte azt, hogy melyek lesznek a következményei. Nem érdekelte azt, hogy a király kikel a képéből, vagy hogy éppen halálra ítéli, vagy hogy tudta azt, hogy neki ezt a vonalat nem szabad áthágnia. És ez az első rész. Ugye a héber szó az, hogy eltökélte, úgy fordíthatnánk, hogy lefektette, lehorgonyozta, megalapozta, leszögezte. Mielőtt bármit is tett volna Dániel, egy dolgot leszögez. Isten szent, és ő hozzá akar tartozni. Érdekes, hogy Péter beszél erről, és egy nagyon érdekes kifejezés használ, amit szeretnék ide behozni. 1 Péter 3, 14-től 16-ig. Azt mondja, de még ha szenvednétek is az igazságért,
akkor is boldogok vagytok. A fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben. És legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számot kéri tőletek, a bennetek lévő reménységet. Meghúzta a vonalat, eltökélt az ő szívében, Krisztust szentnek tartani a szívünk mélyén. A mai világban, ahol már nincs se szent, se tiszta, se tisztátalan, semmi, se erkölcsös, se erkölcstelen, mi feje tetejére állt világban vagyunk. Érdekes, hogy működik ez. Mert tudjátok, Bábel vagy Babilon azt jelenti zűrzavar. Nem a sumér nyelven, hanem úgy hangzik héberül, mint zűrzavar. És a héberek mindig úgy tekintettek Bábelre, Babilonra, mint zűrzavarra. Tudjátok, hogy lehet zavart kelteni? Kétféleképpen. Egyféleképpen zűrzavart úgy lehet kelteni, hogy egy dolognak megváltoztatjátok a nevét. Ez jelenti, hogy az a dolog nem azt jelenti, amit addig jelentett. De a második útja annak, hogy zűrzavart kelts, az az, hogy nem változtatod meg a nevét, de más értesz alatta. Ilyen világot élünk ma. Ha azt mondod, hogy férfi, vagy azt mondod, hogy nő, mit értünk alatta? Mai társadalomban olyan meghatározások alakultak ki, amelyek nem változtatták meg a szavakat, csak megváltoztatták a mögötte rejlő jelentéstartalmat. És érdekes, hogy Babilonban is ezzel kezdődik az egész dolog. Hogyan kezdődik? Más neveket adnak kinek? A héber ifjaknak. Ezt leteszteltem megszámlálhatatlan gyülekezetben. És mindig megkértem a testvéreket, hogy hívták a négy ifjat? Na, Dánielt tudták. És azt mondták, Dániel, Sidrák, Mesák és Abednégó. Mondom, hogy tessék, egy kicsit összekevertétek a dolgokat. Hát miért? Hát nem azt mondja a Biblia, de igen. De nem úgy hívták őket, hogy Anániás, Misáél és Azáriás? Jó, igaz. Nabukodonozornak olyan jól bevált a stratégiája, hogy annyi ezer év távlatából is Sidrák, Mesák és Abednégónak hívjuk őket, nem pedig Anániás, Misáél és Azáriásnak. Pedig a neveknek jelentése van. És ezáltal a névjátszmával ugye megpróbálták változtatni az egésznek az értelmét. Ugye Dánielnek a jelentése az, hogy az Úr az én, Isten az én bírom. Anániásnak a jelentése, hogy Jahvé kegyelemmel teljes. Hanani Jahu. Azáriás pedig azt jelenti, hogy az Úr az én segítségem. Azári Jahu. Emlékeztek a kifejezésre? Eben Ezer. Mindeddig megsegített minket az Úr. Azár, Ezer, Jahu. Jahve az én segítsége. És kit felejtettem ki, valakit kimaradt? Misák, azaz Misáél. Mert Misáélnek a neve az, hogy ki olyan, mint Isten. Misáél. Ki olyan, mint Isten. És ezeknek a hébereknek a nevük emlékeztette őket arra, hogy kik voltak ők önmagukban, milyen azonosságuk volt. És ezeket Nabukodonozor teljesen átírta. Ugye? A neveket megváltoztatta. Na de érdekes dolog az, hogy miután meghúzza a vonalat a szívébe Dániel,
nem önszántából, de a körülmények között, ezen a téren nem húzta meg a vonalat. Beírják őt a babiloni szabad egyetemre. És ott meg kellett tanulni a káldeusoknak a miét? A nyelvét és a kultúrát, irodalmát és a tudományukat. Na most megsugom, hogy abban a tudományban nem volt éppen minden kóser. Mert a babiloniaknak az egész kultúrája politeista volt, több istenimádó. És nem csak, hogy politeista és több istenimádó volt, hanem materialista is volt. Az istenek emberi csinálmányok voltak, része volt a társadalomnak. És ilyen szempontból a mai Babilon és az ókori Babilon nem is áll olyan messze egymástól. Mert a mai Babilon is azt hirdeti, hogy az idő-tér kontinuum az mindaz, amit látunk. Ez a világegyetem mindaz, ami van. És mégis Dániel és társai ezen a 3 éves egyetemi programon végigmennek. Megtanulnak írni, olvasni, számolni nyelveken, különböző nyelveken. Nem csak egy nyelvet. Megtanulták a kultúrát, az irodalmat, a hitüket, a vallást, mert az mind része volt a kultúrának. És annyira jól elsajátítják, hogy végül a királynak nagyobb bizalma van bennük, mint a saját embereibe. És itt az egyensúly. Az asszimiláció és a gettó mentalitás között. Dániel meghúzza a vonalat mindenek előtt. Tudja, hogy hol van a határ. Az ő életében mi az, ami szent, mi az, ami közönséges, és mi az, ami tisztátalan. És tudja azt, hogy a tisztátalanhoz semmi köze, tudja azt, hogy a közönségest megtanulja kiválogatni az egyetemen, önmagában nem rossz, önmagában nem fertőző, de nagyon oda kell figyelni, mert az elméje szintén el kell dönteni, hogy mi a helyes, mi a helytelen. Istentől kér bölcsességet. De végigcsinálja az egyetemet. Nem húzza meg ott a vonalat, azt, hogy nekem semmi közöm ehhez. Én ezt a kurzust nem csinálom végig. Én ebben nem megyek bele. Én ezt nem... Nem. Nem kér felmentést az alól. Egy különleges utat jár, és egyensúlyt. És még van egy dolog. A meghúzott vonal és a beépülés úgy történik meg a Dániel életében, hogy kapcsolatokat alakít ki. Gondolkoztatok azon, hogy Aspenász hogyan reagál Dániel javaslatára? Azt mondja itt. És ezt mondta, azt mondja, hogy Isten a főudvarmester jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt, de azért ezt mondta a főudvarmester Dánielnek. Félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így ételetekről és italotokról. Elképzeljétek azt, hogy mit jelent egy főudvarmester számára ennyire megnyílni egy fogoly Babilonba hurcolt zsidó héber fogoly előtt. Hát ő volt a hatalom embere. Az ő szavára a héber foglyoknak vagy gurult a feje, vagy életbe maradtak. Ott nem volt teketóriázás. És mégis Dánielnek sikerült egy olyan kapcsolatot kialakítani Aspenázzal, hogy el tudja mondani, Aspenáz, figyelj ide, gyere teszteljünk elő. 10 napig. Nem kell a király tudjon erről. Próbáljuk ki. És ha beválik, mehet tovább előre a dolog, ha nem, akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Ehhez kellett egy kapcsolat. És még több. Nem ott csak Dániel tud beszélni vele, hanem Aspenáz annyira sebezhető lesz Dániel eszembe, hogy azt mondja, én félek a királytól.
Én jót szeretnék neked, de félek, hogy ha nem sül el jól ez a kísérlet, akkor az én fejem gurul. Hát egy ilyet mondani egy hatalmi beosztott embernek Nabukodonozor udvarába, azt jelenti, hogy közös, szoros baráti kapcsolat alakult ki Dániel és Aspenász között. Ami azt jelenti, hogy megint Dániel nem a gettó mentalitást választotta, nem azt mondta, hogy visszahúzódunk a mi kis sarkunkba ott, és minket hagyjanak békén velünk. Nem. Dániel közöttük volt, megtanulta a nyelvet, beszélgetett velük, barátságot alakított ki rögtön. Persze, hogy az Úr kedvessé tud tenni olyan embert, aki kedves. És az Úr felhasználta Dániel. De ehhez kialakított egy olyan kapcsolatot. Nem tudom elképzelni Dánielt, hogy olyan állandóan morcos, állandóan szentem vagyok, mint te, neked semmi között hozzám, te meg se érted azt, hogy nekem ki az Istenem, te nem, te olyan mélyen vagy, hogy neked... Nem. Dániel nem felülről lekezelve jött Aspenászhoz. Nem is szolgai lelkülettel meghódolva, és ugye a földporrát csókolgatva, hanem egy szinten beszélget vele. Ez azt jelenti, hogy megbarátkozott vele, kapcsolatot alakított ki, és egyenlőként tudott társalogni a főudmarmesterrel. És ezt látjuk tovább Dániel életében. Tovább szolgál, ugye hatalmi pozícióba kerül. Nem csak Nabukodonozor idején. Akkor is szolgál, amikor Belsacár ott van, és behívják, és azt mondják, hogy Dániel, mit jelent ez az írás? És Dániel nem teketóriázik. Dániel megmondja, hogy mit üzen az Úr. Még akkor is, hogyha tudta azt, hogy ez életébe kerül. És utána, amikor a perzsa korszakban ugye, ugyancsak oda kerül, hogy dönteni kell, és az oroszlánok vermébe kerül, akkor is megállja a helyét. Akkor is befolyást gyakorol. Hadd zárjam a ma estét egy érdekes dologgal. Egy professzor, aki sokat tanulmányozta a világ vallásait. Thomas Wolff a neve. Indiában volt évtizedeken át misszionárius. És több dolgot tanulmányozva, rájött arra, hogy létezik egy, amit ő úgy hív axiális kor, vagy korszak, ami döntően meghatározta a jövőjét az emberiségnek kulturálisan, vallásos szempontból, mindenféle szempontból. És elemezte a buddhizmus kialakulását, a hinduizmus kialakulását, elemezte, hogy ezek a nagy világvallások körülbelül egy időpontban jelennek meg, és akkor kezdik hirdetni és visszatérni a felebarát szeretetéhez, a mások szolgálatához, a mások javának a kereséséhez. És ő ezt arra a korszakra vezeti vissza, tulajdonképpen utána lehet nézni, ugye, hogy mikor alakultak ki ezek a vallások, és ez egybeesik a Dániel szolgálata korával és az azutáni korszakkal. Ha visszaemlékeztek, mindkét alkalommal, mind a Nabukodonozor idején, mind a Darius idején, amikor a két uralkodó felismeri, hogy itt egy felsőbbrendű tudománnyal van dolga, és Istennel, aki hatalmas, meghatározzák, hogy az egész birodalom területén mindenki kit kell, hogy imádjon? Az egyedül igaz Isten. És ezt az egyedül igaz Isten imádatát, hogy lehet azt megoldani? Ugye, tudjátok, 10 évet szolgáltam titkárként. És a titkárnak általában az a szerepe, hogy a döntéseknek az alkalmazását és a gyakorlatba ültetését megvalósítja. És mindig mondtam a kollégáknak, hogy hát neked könnyű, mert mi eldöntjük, te kifizeted, de nekem kell lebonyolítani. Az én dolgom az, hogy az lépésről lépésre, stratégiailag abból az ideálból, amit megszavaztunk, vagy amit kiterveztünk, abból valóság legyen. És Dánielnek, mint államférfinek, ugyanilyen szerepe volt egy bizonyos értelemben. A király kihozta a határozatot, de azt a határozatot minden egyes
területén a birodalomnak gyakorlatba kellett ültetni. És azt hogy kellett gyakorlatba ültetni? Úgy, hogy arra ki kellett dolgozni kurikulumot, arra ki kell dolgozni egy gyakorlati programot, annak a programnak kellett legyen egy ellenőrzése, hogy vajon működik vagy nem működik, hogy megvalósult vagy nem valósult meg, Dánielnek tudni kellett arról, hogy ezt végrehajtották vagy nem. Ez egy egész folyamat volt, nem csak úgy, hogy csattintunk egyet, egyről Istennél működik az, hogy azt mondja, hogy legyen és lesz. Az emberi világban nem így működik, hogy megszavazzuk, és megtörténik. Nem, azon dolgozni is kell. És Dániel minden valószínűség szerint ezt felül vizsgálta, ezt a folyamatot. És nem csoda az, hogy a birodalom összes részén egy pár évtizeddel később kezdenek olyan, ugye persze, hogy Dániel meghalt, a birodalmat ugye meghódították a perzsák, más folyamatok, más irányzatok jönnek be, de mindazokban a vallásokban, amelyek ebben az időszakban jelennek meg, ott van egy központi gondolat, ami az mennyei Isten képére utal. Ami jóságra, szeretetre, kegyelemre utal. Mások javának a keresésére utal. Mindenki azt mondja, hogy minden vallás ugyanaz, minden vallás azt tanítja, csak másféleképpen se kicsit. Igen, így igaz, de ha jól utána tanulmányozol a dolgoknak, ez a dolog mind visszavezethető egy igaz Istenhez. És ez Dániel hűségének köszönhető. Ha Dániel tudta volna ezt, de egy nap megtudja, hogy mivel megtanulta ezt az arany középutat járni, mivel megtanulta az egyensúlyt, a felszívódás és az elzárkozás között, gyakorlatba ültetni a mindennapi életben, kapcsolatokat kiépíteni, úgy, hogy úgy elvégezte a feladatát, mint egy mintaállampolgár. Amikor a perzsa korszakban megpróbálnak ellene valamit kapni, meg szeretnének szabadulni tőle, és azt mondják, hogy lássuk valahol a könyvitelében, vagy a szokásaiban, valahol keresünk egy hibát, valahol, ahol tévedett Dániel, és nem találnak semmit. Mert úgy elvégzi a munkáját, hogy abban hiba nincs. Azt mondják, ha esetleg a vallásában nem kapunk valamit, mert másképp ez az ember olyan munkát végez, hogy hibát nem találhatunk benne. Miért? Látjátok? Az, aki az asszimiláció útját választja, az csak a saját érdekeit nézi. Mit kaphatok én Babilontól? Hogyan gazdagodhatok meg én Babilonból? Hogyan vihetem én nagyra Babilonban? Hogyan lehetek én valaki Babilonban? Ezt keresi. Aki a törzsi gettó mentalitásnak a híve, az a saját népe javát keresi, a saját családját, vagy a tágabb csoportét, ahová tartozik. De ugyancsak a kérdés az, mit kaphatok? És mindkét esetben, az, aki beolvad, a szíve mélyén úgy is csak hasznot akar húzni a rendszerből, de a rendszer szívből utálja. Mert nincs otthon. Ez nem az ő világa. És az, aki a gettóba udvarias, mosolyog, mert el kell hagyja neked a záróját, de miután hátat fordított neked, azt mondja, hogy kitökerném a nyakadat. Egyedül Dániel. És az ő példája az, ami megmutatja az igazit. Dániel önzetlenül szolgálja a birodalom javát. Úgy, mintha Istené tenné. Bármilyen pozícióban van, bármilyen beosztásban van. És Isten megáldja, és nem hogy csak, ugye, a birodalom virágzása idején ott van, hanem áthidalja a birodalmakat. És ő megmarad. Mert a jó Istennek terve volt vele. Sokat beszélhetnénk Dánielről, viszont az időnk lejárt. Csak példaként, illusztrációként szerettem volna felhozni ezt a délelőtti elmélkedésünkhöz. Nézd Dánielt. Nézzétek meg, hogy mekkora kiegyensúlyozottság van az ő életében. Hogy egy 14-től 17 éves fiatal gyerekig,
Ugye? És mégis annyira megtanulja azt, hogy hol van a középút, hogy hol az egyensúly. Meghúzza a vonalat a szívébe, van egy azonossága, tudja, hogy meddig mehet el, tudja azt, hogy mit engedhet meg magának, és mit nem. De ugyanakkor azt mondja, ezen kívül itt vagyok Babilonban azért, hogy szolgáljak. És nem akárhogy, nem akármilyen pozícióban, hanem a király udvarában, s a király mellett. És végül ő marad a király legmegbízhatóbb embere. Adja az Úr, hogy felfedezzük azt, hogy mi az, amit mi tehetünk. Mi az, ami különlegessé tesz téged? Mi az, amivel megáldott Isten? Mi az, amivel jobbá teheted a körülötted élő emberek életét? Nem kerül senki feltétlenül fel a király udvarába. Isten nem azt mondja. A zsidók közül se sokan kerültek oda. Jó lehet. Lehet, hogy kerülnek oda. Lehet, az Úr megengedi azt. A kérdés az, tudod, hogy hol vannak a határok? És ha ezt nagyon jól tudod, utána hajlandó vagy önzetlenül mások javát keresni és szolgálni. Ha igen, az Úr nagy dolgokat tud véghez vinni általad. Az Úr így segítsen.

0: és úgy megfelelő határok között mi közösségi életet éljünk azokkal, akik körülöttünk van. Ő Istenünk, adj minden alkalommal nekünk bölcsességet. Azért, hogy ott, ahova te bölcs tervedben helyeztél minket, megfelelőképpen tudjunk képviselni. Hogy legyünk a te dicsőségedre, a te műved javára, és ugyanakkor hasznosak legyünk abban a társadalomban, amelyben élünk, és azok számára, akikkel naponta találkozunk, segíts, hogy megfelelő kommunikációs kapcsolatot tudjunk kiépíteni. Adj nekünk bölcsességet, hogy mindig felismerjük a határt, ameddig különböző területeken elmehetünk. Legyen a határ számunkra az, amit te az igében meghatározsz. Köszönünk, ezekben a pillanatokban hozzánk falszódunk azokért, akik néped soraiban megpróbáltatásban vannak. Imádkozzunk azokért, akik a gyász, akiket a gyász próbál meg. De imádkozzunk azokért, akik betegek, kórházban vannak. Különösen megemlítjük Gyobit. Jó Istenünk, tudjuk, hogy ma is a te gondviselő tekinteted rajta volt. És jó Istenünk, hálásak vagyunk, amit eddig tettél évette, és arra kérünk, hogy gondviselő és gyógyító kegyelmeddel továbbra is vedd körülött. Erősíts meg szerető szüleit, családját, és mindazokat, akik aggodalommal figyelik a helyzetet. Imádkozunk, jó Istenünk, azokért, akik a közösségünkben lejtben megmaradtak. Érints őket, szent lelked, újraélesztő hatalom. Mindenható Istenünk, megköszönjük neked, hogy ezt a szombatot veled együtt tölthettük. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, mint testvéri közösség. És hálásak vagyunk neked azért, hogy lehetővé tettél, hogy ebben a közösségi kapcsolatban ezt a napot magyarorsi testvérrel és kedves családjával töltöttük. Istenünk, arra kérünk, hogy te állt meg őket, a te gondviselő kegyelmet kísérje, erősíts meg naponta az elhívásban, és a kihívásokhoz mindig te adj bölcsességet és szükségeset. Köszönjük Istenünk, hogy te meghallgatsz, és hogy a te gondviselő és üdvözítő kegyelmed mindannyiunk adnak. Jézus nevében imádkoztunk.
1: Amen. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönjük ezt a nagyszerű tanítást. Nekünk is ma szükségünk van eldönteni azt, hogy meddig mehetünk el, hogy mit engedhetünk meg magunknak, és mit nem. Hogy mi a szent és a szentségtelen közötti különbség, hogy mi az, ami bennünket jellemez. Dániel ezt megtette, mivel tudta, hogy ő kicsoda, hogy kihez tartozik, hogy ki az Istene. Számunkra is ma ez nagyon fontos kérdés, illetve fontos meggyőződnünk arról, hogy Isten az egyedüli szent, akihez megéri tartozni, akihez tartozhatunk, aki azonosságunkat jelenti. Döntsük el hát mi is a szívünkben, hogy Istenhez tartozunk. Amen.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk. 65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne van.

0: Élet és egészség.
1: Rögtön kezdem egy kérdéssel, jó, hogy ne csak én beszéljek. Ha azt a szót tetszenek hallani, hogy stressz, akkor ez pozitív vagy negatív érzetet kelt önökbe? Ugye egyértelműen negatív érzetet kelt, tehát igazából ennek nem kellene így lennie. Hiszen maga a stressz helyzet, illetve az az állapot, amit stressznek hívunk, az szükséges ahhoz, hogy az életben maradásunkat biztosítani tudjuk. Hiszen ha mondjuk lelépünk a forgalmas járdájáról, vagy járdaszigetéről az úteste, és ránk dudál egy autó, és mi mindenféle vészreakció nélkül tovább sétálnánk, abból nagyon nagy gondok lennének. De ez is egy stressz helyzet, amikor ránk dudál egy autó, és milyen jó, hogy működik a stressz következtében azok a mechanizmusok, amelyek megvédenek bennünket, hiszen akkor nagyon gyorsan éberebbekké válunk, és jó esetben visszaugrunk erre a járdaszigetre. Azonban van még egy nagyon fontos dolog, amit tudniuk kell, mielőtt erről a témáról beszélünk. A legfontosabb dolog a stresszel kapcsolatban, rögtön az elején le kell, hogy szögezzük azt, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a stressz az a külső hatás, ami ér bennünket. Holott ez nem így van. A stressz, ahogy Selye János is megfogalmazta, nem az, ami ér bennünket, hanem ahogyan átéljük a különböző külső hatásokat. Megpróbálom egy példával elmondani. Itt látom, hogy azért vannak szép számmal olyan tagok, akik hát nem idősek, csak korábban születtek, mint a fiatalok. Ezért nekik el szeretném mondani azt a példát, hogyha mondjuk az önök szomszédságában nyílna egy új diszkó, amely péntek és szombat esténként, majd megnézzük, hogy hány decibellel a későbbiek során szolgáltatná a zenét a fiataloknak, akkor érdekes módon el tudjuk azt mondani, hogy a fiatalok azért mennek ebbe a diszkóba, mert valamiféle kikapcsolódási vagy szórakozási lehetőséget keresnek. Hát arról most ne beszéljünk, hogy ezt mennyire találják meg ott, de nyilván azért mennek ott, mert valami örömöt, valami pozitív érzést várnak, és nagyon jókedvűen nevetgélve járkálnak ki be, miközben önök otthon talán szeretnének olvasni, talán szeretnének aludni, talán szeretnének tévét nézni. Önöket ez kifejezetten idegesíti, és lehet, hogy már harmadszorra próbálják az URH-s kocsit kihívni, hogy szüntesse be a diszkót, pedig a hanghatás ugyanaz, a fizikai külső hatás ugyanaz, mégis teljesen másképp reagálunk a különböző ingerekre. Nagyon érdekes az is, hogy a stressz, és amiért beszélünk a stresszről, az azért van, mert a stressz nem csak önmagában arról szól, hogy hogyan éljük meg ezeket a dolgokat, hanem a szervezetben nagyon-nagyon jól mérhető úgynevezett biokémiai változások, hormonális változások játszódnak le az ember szervezetében. Állatkísérletekben figyelték meg azt, hogy van 8 olyan reakció, például egy macskánál, aki meglát egy nem túl barátságos kutyát, amely nagyon hasonlít ahhoz, ami az embernél is lejátszódik bizonyos stressz helyzetekben. Mondjuk a kutyát helyettesítsük be egy nem túl barátságos főnök személyében. Vagy lehet akár rokon is. Tudjuk nagyon jól, hogy ezek a hormonális folyamatok, biokémiai folyamatok, ezek hogyan játszódnak le. Van két hormon, az adrenalin és a noradrenalin, amely a szervezetet vész állásba állítja, tehát ha bármiféle olyan élethelyzetbe kerülünk, ami veszélyt jelent a számunkra, akkor ennek a két hormonnak a szintje megnő a szervezetben. Ennek a két hormonnak a szintje azonban olyan változásokat indít el, amelynek következtében egyrészt az embernek a vérkeringése felgyorsul, megnövekszik a pulzus száma, a vérben a cukorraktárakból több cukor, szabad cukor szabadul fel, hiszen a várható menekülés vagy támadás reakciójához ehhez szükség van. Ezeket az élettani történéseket nagyon jól lehet mérni például sportolóknál, főleg a rövid távfutóknál, egy 100 méteres síkfutás rajtjához állított sportolónál a startpisztoly eldördülése előtti pillanatokban ugyanezek az élettani funkciók lejátszódnak. Pontosan azért, mert felkészíti a szervezetet ezek az élettani reakciók arra, hogy a következő másodpercekben igen nagy és erős fizikai feladatot kell, hogy teljesítsen. Ugyanígy el lehetne mondani azt is, nyilvánvalóan az izmok funkciói felgyorsulnak, nem feltétlenül fogom ezt mindet felsorolni, az érzékszervek finomabbak lesznek, tehát élesednek az érzékszervek is, Illetve egészen egyszerűen azok az élettani funkciók, amelyekre nincs szükség, azok időlegesen lelassulnak, vagy esetleg le is állnak. Gondolok itt például egy vészreakció esetén az emésztésre. Hiszen tegyük föl, hogy önöket kergeti a szomszéd legharapósabb kutyája, és ebben a szituációban teljesen mindegy, tehát a szervezet tudja azt, hogy a jelen pillanatban teljesen mindegy, hogy a déli mákos tészta jól emésztődik-e vagy nem, hiszen az első feladat az, hogy túl kell élni ezt a kutyust. Tehát ekkor nyilvánvalóan sokkal több vér kerül az agyba, az izmokba, és az emésztő rendszertől pedig elvonja a vér, tehát így az emésztés lelassul. Azt is elmondhatjuk, hogy mi emberek olyanok vagyunk, hogy kétféleképpen reagálunk ezekre a stressz helyzetekre, ami a legáltalánosabb. Van, aki saját magában fortyog és emészti magát, és nem véletlen, hogy az előbb beszéltem az emésztésről, akkor van az, hogy étvágytalanabbakká válunk, nem is tudunk enni sem. Mások pedig nagyon szépen ki tudja fejezni az érzelmeit különböző düh kitörésekben, de el kell, hogy mondjam, hogy egyik sem az igazi megoldás arra, hogy az életünkben jelentkező stressz helyzeteket kezelni tudjuk, eredményesen tudjuk kezelni. Van egy alapszabály, hogyan legkönnyebb nemet mondani a stresszre? Hogyan válhatunk, ugye a mai előadásnak is a címe, hogy borúra derű, hogyan válhatunk egy borús, morózus, szorongó, stresszel megterhelt emberből vidám, kiegyensúlyozott és megelégedett emberré? Három nagyon-nagyon fontos alapszabály van. Hogyan mondjunk nemet a stresszre, nagyon találó, mert a nem kezdőbetűivel kezdődik a megoldás is. Az egyik dolog, és amiről beszélni fogunk még a mai délután, a nyitottság. A ma emberének az egyik legnagyobb problémája az, hogy be van zárkózva. Ezért van az, hogy nagyvárosaink lakótelepében, több száz lakásos lakóházakban, ahol talán 1000-nél is több ember lakik, előfordulhat az, hogy a másfél méterrel lévő szomszéd ajtó mögött nem tudjuk, hogy ki lakik, mit csinál, mit gondol, egyáltalán hogyan él. Nagyon-nagyon fontos, hogy a ma emberének meg kell tanulnia nyitottnak lenni. Egyrészt a saját maga problémái felé, másrészt pedig a másik ember problémája felé. Nagyon-nagyon fontos ezen kívül a második tanács, az egyensúly. Ez nem csak a belső egyensúlyomat jelenti, nem csak a belső nyugodtságomat és lelki békémet, és ma erről is fogunk hallani egy-két jó tanácsot, hogyan lehet ezt elérni, hanem a külvilággal való kapcsolattartásomat a kommunikációmon keresztül meg fogjuk figyelni, hogy hogyan lehet majd ezt elérni. És a harmadik, ami megint nagyon nagy probléma, és a napjainkban jelentkező stressz helyzetek döntő többségét okozza, hogy döntések elé vagyunk kényszerítve. Nap mint nap döntenünk kell dolgok felől. Nagyon egyszerű példa, 20-30 évvel ezelőtt az ember bement a boltba, egyféle fokrém volt, egyféle szappan, és mondjuk egyféle kenyér, és nem kellett olyan sokat töprengenie a pult előtt, hogy most melyiket vásárolja meg. Ha ma csak egy este végig tetszenek ülni egy reklám hadjáratot, mondjuk 6-tól 8-ig vagy 10-ig a televízióban, akkor már másnap gondot jelent az, hogy most melyik fajta fokrémet vegyem, melyik fajta elnézést a hasonlatért szárnyas betétet vegyem, vagy az élet bármilyen apró területén jelentkező dolgokban, döntés elé állítanak bennünket. Mérlegelnünk kell és döntenünk kell. És az az ember, aki nem tud választani, aki nem tud mérlegelni, aki nem tud a saját életében döntéseket hozni, óhatatlanul, hogy stressz helyzetnek teszi ki magát. Azt is el kell mondjuk, hogy az emberek, mi emberek alapvetően két típusba tartozunk. Természetesen a két típus között vannak átmenetek. Van az úgynevezett A típusú viselkedés, amire az jellemző, hogy azok az emberek, akik ebbe a típusba tartoznak, mindenféleképpen egy versenyként élik meg az életüket. Versenyeznek az idővel, versenyeznek önmagukkal, mindig újabb és újabb teljesítményekre hajszolják magukat, és még ezzel se elégszenek meg, hiszen állandóan időzavarban és állandóan bizonytalanságban élnek. Majd erről is fogunk beszélni, hogy ezt hogyan lehet kezelni, hiszen én úgy gondolom, hogy ez nem csak a menedzserekre, nem csak az üzletemberekre jellemző, hanem nagyon sokszor mi a hétköznapjainkban, az otthoni háztartási dolgainkban, vagy a napi teendőnkben is lehetünk ilyen A-típusúak. Amikor sokkal több munkát vállalunk, vagy tervezünk be, mint amennyit el tudnánk végezni, és nem csak, hogy bevállaljuk, hanem ráadásul még nem is tudunk differenciálni, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami kevésbé fontos. A B-típusú viselkedés az az A-nak az ellentétje, amire jellemző a kiegyensúlyozottság, az, hogy nem rohanásban tölti le az életét, és a másik, hogy reális célokat tűz ki maga elé. Most nézzük meg azt, hogy ha eddig esetleg az A-típusba tartoztunk főképp, akkor hogyan lassíthatunk, és hogyan élhetünk ezáltal tovább. Hiszen amiért a stresszről ma beszélünk, az az, hogy sajnos körülbelül minden harmadik ember neurotikus. Tehát valamilyen formában stresszel terhelt. És nagyon jól tudjuk ma már azt, hogy sajnos a fokozott stressznek szerepe van például a rákbetegségek előfordulásának gyakoriságában, a lelkileg megterhelt ember lényegesen gyakrabban kap különböző testi betegségeket, fertőzésekkel lényegesen kevésbé ellenálló. Tehát tudjuk azt, hogy a lelki leterheltségnek mindenféleképpen hatása van a testi egészségünkre is. Nézzük meg, hogy hogyan lassíthatunk. Nagyon-nagyon fontos az, hogy tudjuk az életünkbe, hogy a mennyiség, tehát mondjuk az a munka, vagy az a feladat tömeg, amit el akarunk végezni egy nap, az soha nem arányos a minőséggel. Minél több munkát és feladatot akarok végezni, annál nagyobb esélyem van arra, hogy bár sok feladatot végzek, de az alacsonyabb minőségen, tehát nem kellően megfelelően, és ha az ember valamit nem csinál meg, vagy tudja, érzi, hogy nem jól végzi el a dolgát, az újabb szorongásra, illetve stresszt eredményez az életében. Nagyon fontos az, hogy ha eddig rohanóak voltak a napjaink, akkor tervezzük meg őket. Én azt hiszem, nagyon kevesen vagyunk, akik megtervezzük a napjainkat. Előtte való este, vagy aznap reggel. Keljünk egy kicsit korábban, és tervezzük el, hogy mi az, amit feltétlenül meg akarunk csinálni. Természetesen szükséges, hogy ezek reális tervek legyenek. És rögtön rangsoroljunk, hogyha esetleg valami olyan nem várt esemény jön napközben, akkor tudjuk azt, hogy mi az, amit elhagyunk a napi programjainkból, és mi az, amit feltétlenül meg akarunk csinálni. Nagyon-nagyon fontos, a harmadik pontban olvashatjuk azt, hogy meg kellene tanulnunk egy kicsikét jobban függni a másik embertől. Egy kicsikét jobban építeni a másik emberre. Persze ehhez az kell, hogy nyitottak legyünk, ehhez az kell, hogy adni is tudjunk a szabadidőnkből másoknak, mert akkor kaphatunk. Nagyon-nagyon fontos a negyedik pont, az, hogy ahhoz, hogy lassítani tudjunk, ahhoz be kell ismernünk magunknak, hogy igenis, követhetünk el hibákat. Tehát nem kell, hogy feltétlenül aggasszon bennünket az, hogyha valami elsőre nem sikerül, vagy nem úgy sül el. Mert aki munkát végez, akinek feladatai vannak, az bizony követhet el hibákat. Nagyon fontos dolog a nevetés, illetve a jókedv, az öröm kérdése az életünkben. Nem tudom, hogy önök mikor nevettek egy jót utoljára, vagy mikor érezték magukat úgy igazán felszabadultan, boldognak. Talán régebben, vagy korábban ez gyakrabban fordult elő. A ma emberének az egyik legnagyobb problémája az, hogy nem tud igazán nevetni. Nem tud igazán nevetni, és majd azt is meg fogjuk a végén látni, hogy ennek nem a külvilág az alapvető oka. Bennünk van a baj, de ne szaladjunk előre, jó? A nevetésről annyit szeretnék elmondani, hogy a nevetés hatására is felszabadulnak bizonyos anyagok a szervezetben. Ugyanúgy, ahogy a stressz hatására, a vészreakció hatására a noradrenalin és az adrenalin, úgy a nevetés hatására úgynevezett endorfinok szabadulnak fel. Ezek az anyagok természetes morfin származékok a szervezetben. Ezeknek az anyagoknak számos funkciójuk van. Tehát például ezeknek az anyagoknak köszönhető az, hogyha valakit ér valami nagy baleset, tehát mondjuk levágja az ujját, vagy nehogy Isten a lábát, a vonat, akkor egy bizonyos ideig, és ez egy elég hosszú idő, nem érez egyáltalán fájdalmat. Ez azért van, mert a szervezetben ezek az endorfinok elfoglalják a fájdalomérző receptorok helyét, blokkolják a fájdalomérzést az agyban, és ennek következtében nagyon hosszú ideig az ember nem érez fájdalmat. Ezeknek az endorfinoknak azonban van egy olyan szerepük is, és erre nagyon jó mód például a nevetés, hogy ezeket az anyagokat felszabadítsuk, hogy az immunrendszerünket is erősíti. És ezért van az, hogy aki boldogabb, aki kiegyensúlyozottabb, aki sokat tud nevetni és mosolyogni, az egészségesebb is. az élete folyamán. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy tudjunk nevetni. Például a rák és a fertőző betegségek kialakulásában is jelentős védőszerepet biztosítanak az endorfinok. Végeztek egyébként vizsgálatot, kísérletet egyetemistákkal. Azt figyelték meg, hogy azok az egyetemisták, akik nagyon nehezen élték meg azt, hogy a szülői háztól elkerültek, vagy pedig a szülőkkel való kapcsolatuk nem volt felhőtlen, azok lényegesen gyakrabban betegedtek meg, és sűrűbben voltak betegek, mint azok a társaik, akiknek a családi kapcsolataik rendben voltak, és le tudták reagálni jól azt, hogy elkerültek egyetemre. Tehát mondjuk esetleg több száz kilométerre elkerültek a családi háztól. Hogyan védhetjük a humorérzékünket? Négy olyan dolog van, ami ellen komolyan védenünk kell a humorérzékünket. Az egyik a reményvesztettség. Tehát az, amikor az ember nem bízik a jövőbe, amikor nem lát reményt a holnapra. A másik nagyon fontos dolog az idő kérdése. És itt nagyon sokat tehetünk azért, hogy ne kerüljünk időzavarban. Ne kerüljünk állandóan. Tehát ne az idő legyen a mi urunk, hanem mi diktáljuk azt, hogy mikor mit csinálunk. A harmadik az anyagiak kérdése, ami azért nagyon fontos, mert a mai világunkban, ahol a pénz diktál, ahol a pénz általában a fő értékmérő, és a pénzed alapján ítélik meg, hogy milyen ember vagy, vagy sorolnak be, nagyon-nagyon fontos, hogy ne az anyagiak után rohanjunk, hanem tanuljuk meg a megelégedettség fogalmát, hogy ne akarjunk irreális célok után, irreális feladatok után futni, amit sem anyagilag, sem idegileg, sem fizikailag nem bírunk teljesíteni. És ami nagyon-nagyon fontos, a negyedik, hogy a kétségbeesés is az a dolog, amely a humorérzékünk ellen hat. Én magáról a stresszről nem akarnék sokat beszélni, összesen annyit szeretnék elmondani róla. Selye János nevét bizonyára hallották, azért vagyunk nagyon büszkék Selye Jánosra, mert magyar származású tudós, aki lerakta a stressz alapjait, a stressz elméletének az alapjait, és azóta se találtak ki jobban. A Selye-féle stressz elmélet szerint alapvetően a stressz reakció három fázisból vagy lépésből áll. Az első a vészreakció. A vészreakciót nem feltétlenül úgy kell értelmezni, mint ahogy én az legelső példában mondtam, hogy el akar bennünket ütni valaki, vagy meg akar enni a szomszéd kutyája. Vészreakció lehet az is, hogyha a főnökünk határidős feladatot ad nekünk, amit látunk, hogy nem tudjuk határidőre teljesíteni, vagy olyan feladatot ad nekünk, amit úgy érezzük, hogy nem tudunk megoldani, de ugyanígy lehet ilyen vészreakció mondjuk egy közeli hozzátartozónknak a hirtelen megbetegedése is. Nyilvánvalóan a második lépésben az ember az ellenállás szakaszában igyekszik megoldást találni a problémára. Igyekszik kiutat találni abból a helyzetből, amibe került, vagy ami elé állították. Ennek a második szakasznak utána a harmadik szakaszban két lehetséges útja van. Az egyik az, hogy megoldódik a problémánk, tehát meg tudtuk csinálni határidőre a feladatot, megoldottuk azt a problémát, illetve meggyógyult mondjuk a hozzátartozónk. Ekkor ez a stressz helyzet, ez a fokozott izgalmi állapot, ez csökken, és az ember visszaáll a normál szintre. A másik lehetséges dolog az, amikor nem sikerül megoldani a problémát, annak a vége az, hogy az ember kimerülnek a tartalékai, és egy visszahúzódó, depressziósá váló ember lehet belőle. Tehát ezt csak azért vázoltam föl, mert ez nagyon jól mutatja, hogy mi az, ami az emberben lezajlódhat. Nagyon-nagyon fontos dolog a stresszel kapcsolatban, és itt ugye arról beszélünk, hogy a tartó stressz helyzet megrövidítheti az életünket, elmondani azt, hogy az öregkor miatt még senki nem halt meg. Ha valaki meghalt, akkor azért halt meg, mert valamelyik szerve vagy szervrendszere aránytalanul elhasználódott. És a tartó stressz alatt lévő embernél pontosan megfigyelhető ez, hiszen ha tetszenek emlékezni a macskának a reakcióira, ami az embernél ugyanígy játszódik le, tehát a megemelkedett vérnyomás, a fokozott szívműködés kérdése, vagy ott nem is említettem, hiszen nem soroltam föl mind a 8-at, ami a fólián volt, vagy az a tény, hogy a véralvadási mechanizmusok felgyorsulnak, vagy meggyorsulnak, akkor láthatjuk azt, hogy igenis stresszt követően, nagyon nagy stresszt követően nagyon gyakran lehet szívinfarktust, vagy agyvérzést, agyemboliát kapni. Tehát öregkor miatt még senki nem halt meg, aki meghalt eddig, az legtöbben azért, mert valamelyik szervük felmondta a szolgálatot. Nézzük most meg azt, hogy melyek azok a tényezők, amelyek a külvilág, vagy melyek azok az ingerek, amelyek a külvilágból érkezve stresszt okozhatnak nekünk. Az egyik leggyakoribb a zajártalom. A zajártalom az, amivel leggyakrabban találkozunk, és hadd mondjam el, hogy gyakorlatilag a nagyvárosi zaj az okozhat már, tehát a tartós nagyvárosi zaj okozhat például halláskárosodást. És itt megint a stressz és az egészség vonalára térünk vissza. Sajnos, ha a fülorgégészeinkkel beszélgetnek, akkor nem olyan nagyon rózsás a kép, hiszen a fokozott zajártalom következtében sajnos a lakosságnak körülbelül egyharmada szenved valamilyen halláskárosodásban, és ez az arány ez rohamosan fog nőni a következő generációnál. Ez egyrészt okozza a nagyvárosi zaj, okozza a szórakozó helyeknek a zaja, hiszen ha megnézzük, hogy a hangos zene a maga 130 decibeljével átmeneti sükettséget is eredményezhet, akkor elmondhatjuk, hogy ez tapasztalható a fiataljainknál egy-egy koncert vagy hangosabb szórakozóhelytől való távozásuk után. Nyilvánvalóan ebben nem tartozik bele az, amikor mondjuk a szülő vagy nagyszülő megkéri, hogy vigye le a szemetet, és ezt nem hallja meg a gyermek. Tehát vannak ilyen szelektív, időleges hallás csökkenések vagy kimaradások, de ez inkább a feladat miatt szokott előfordulni. Tehát az egyik a hang, a zajhatás. A másik dolog, amely jelentkezik, és ami stresszt okozhat, a médiák, és különösképpen talán a televízió, de ugyanúgy mondhatjuk a rádiót, vagy az újságokat. A legnagyobb gond a televízióval például az, hogy nagyon-nagyon nagy információ özönt zúdít ránk. Tehát régen azért az embernek volt ideje átélni mondjuk egy-egy katasztrófának a súlyát. Ma, ha kinyitjuk a televíziót, akkor gyakorlatilag nap mint nap hallhatunk arról, hogy itt 100-an, ott 500-an, máshol 1000-en pusztultak el valamilyen szerencsétlenségben. És valljuk be őszintén, hogy ezekkel a hírekkel szemben egyre inkább érzéketlenek leszünk. És ez miért van? Ez azért van, mert mire átélnénk, vagy végig gondolnánk, hogy ott mi is történt, mondjuk amikor elsüllyed egy komphajó, vagy egy láva elönt egy szigetet, vagy kigyullad egy toronyház, mire végig gondolnánk, hogy milyen katasztrófa, és mit élhettek át azok az emberek, akik ebben a helyzetben benne voltak, addigra már réges-rég a sporthíreket mondják. Addigra már kaptunk annyi plusz információt, nem hagynak időt arra, hogy átéljük ezeket a híreket, hogy egy kicsikét el tudjunk elmélkedni, el tudjunk gondolkodni ezek fölött, a hírek fölött. Tehát így a televízió. A másik dolog, ugye beszéltünk arról, hogy a mérlegelés és a meghozott döntés az nagyon fontos lenne az életünkben, hogy tudjunk dönteni. A reklám áradat. Nem tudom, hogy önök jártak-e már úgy, hogy vásároltak mondjuk valamelyik ilyen postai csomagküldő szolgálaton keresztül. Aki vásárolt már, én elárulom, hogy én beleestem ebbe a hibába. Érdekes módon a következő hónapoktól kezdve nem csak ettől az egy cégtől kap az ember katalógust, hanem hirtelen olyan közismert lesz a nevem. És hirtelen mindenki azzal kecsegtet, minden héten lehetne nyerni 5 milliót, hogyha az minden igaz lenne, amit küldenek, vagy minimum egy autót, vagy egy nyaralót, vagy egy lakást, bármit. És pontosan ez is az a tényező, amely stresszt okozhat az ember életében. Hiszen nem elég, hogy talán eljutott odáig, hogy a televíziót és a rádiót lekapcsolta, az újságokból pedig tényleg szelektáltan olvassa el azokat a híreket, ami érdekli, hanem ráadásul még az otthonát is bombázzák ezekkel a reklámkatalógusokkal. Egy Colorado-beli ember nagyon jó módszert talált ki arra, hogy fűtse a házát, ugyanis elküldte a nevét, sokszor a harmadik nevével is kiegészítve különböző cégeknek, és annyi katalógust kapott tőlük, hogy télen ragyogóan tudta fűteni belőle a házát. nem ötletet akartam adni, csak elmeséltem ezt a kis történetet. Az ember életében általában két fajta esemény szokott stresszt okozni. Az egyik a nagy változások, tehát gondolok itt arra, ha költözni kell, ha a munkahelye változik, bele lehetne sorolni a gyermekszületést, és nagyon-nagyon haláleseteket, nagyon-nagyon sok mindent. Tehát ez az egyik, a másik pedig a hétköznapoknak az apró gondjai. A nagy változásokkal kapcsolatban azt lehet elmondani jó tanácsként, hogyha tudjuk azt, hogy valami olyan változás jön az életünkben, gondolok itt munkahelyváltozásra, akkor lehetőleg ne akkorra időzítsük a költözésünket, vagy ne akkor akarjuk mondjuk kimeszelni a lakásunkat, vagy nagy lakásfelújítást csinálni, hanem próbáljunk meg egy ilyen nagy eseményt egy behatárolt időszak keretein belül tartani, és ne halmozzuk ezeket a nagy változásokat, hiszen ez mindenféleképpen stresszt okoz. Ami nagyon fontos, hogyha ilyen nagy változások kora alatt vagyunk, vagy ideje alatt vagyunk, akkor mindig figyeljünk oda, legyünk sokkal figyelmesebbek, ugyanis sajnos a balesetek jelentős része az abból adódik, mert az emberek tele vannak gondokkal, és figyelmetlenül közlekednek. Figyelmetlenebbek a járdáról lelépve, figyelmetlenül vezetnek, hiszen ha vezetés közben valaki azon gondolkodik, hogy vajon milyen színű konyhabútor illene az új lakásába, az elég nagy problémákat tud okozni, hogyha nem veszi észre mondjuk, hogy közben a lámpa pirosra váltott. A harmadik nagyon fontos dolog, és itt ez megint előjön, a megelégedettség. Ne akarjunk egyszerre túl sokat. Tehát mérjük fel reálisan, hogy mi az, amit el tudunk végezni. Tehát ne sűrítsük össze ezeket a nagy változásokat az életünkben. A nagy változásokon túl a mindennapi gondok azok, amelyek stresszt okozhatnak még nekünk, és itt el kell, hogy mondjam azt, hogy nagyon érdekes tanulmányokat lehet olvasni arról, hogy például a rendőröknél, vagy a repülőgép forgalomirányítóknál. Mindig azt gondolták, hogy a rendőröknek az okoz a legnagyobb stresszt, hogyha mondjuk egy fegyveres banditát kell letartóztatni, és kiderült egyes felmérésekből, hogy nem ez okoz nekik igazából stresszt, hanem esetleg mondjuk a munkahelyi problémák, az alacsony fizetés, a rossz sajtóvízhang sokkal nagyobb stresszt okoz a rendőröknek, mint az, hogy elfogjanak egy fegyveres bűnözőt. A repülőgép forgalomirányítóknál is azt gondolták, hogy a legnagyobb problémájuk nyilvánvalóan az, hogy hogyan tudják úgy a gépeket irányítani, hogy nehogy összeütközzenek. És kiderült az, hogy a repülőgép forgalomirányítóknál is sokkal inkább az apró, idézőjelben apró munkahelyi problémák, surlódások, a főnökkel való rossz kapcsolat, ami stresszt okoz nekik. Tehát ne becsüljük le a mindennapi, a hétköznapi stresszorainkat, amelyek talán nem is tűnnek olyan komolynak első látásra. A másik dolog, amely stresszt tud okozni az életünkben, vagy a stresszeinknek a legnagyobb részét teszi ki, az az, hogy nem tudunk igazából kommunikálni. Egyszerűen az emberi kapcsolatainkban, a beszélgetéseink során a kommunikációnk hihetetlenül alacsony szinten van. Én szeretném, ha most nagyon gyorsan végig futnánk azon, hogy a kommunikációnak melyik az az 5 szintje, ami létezik, és utána megnézzük azt is, hogy hogyan lehet eljutni a kommunikációnak arra a szintjére, amit már tényleg kommunikációnak hívnak. Az 5-ös szint, amely hát a legalacsonyabb szint, az a sablonbeszélgetés. Bizonyára ismerős az, faluhelyen főleg, de városban is lehet ilyet találni, két ember megy egymással szembe, kerékpározik a kis utcán, és akkor oda kiabálnak, hogy szia, hogy vagy, kösz, én jól, és te, én is, és már el is mentek egymás mellett. Tehát ez a sablonbeszélgetés szintje, amikor igazából nem érdekel, hogy a másik mit mond, ez egy bevett formula, talán egy szokás, de igazából nem is érdekel, hogy a másik mit érez, mit gondol, hogy van. A negyedik szint, amely ennél egy picikét jobb, de még mindig nagyon messze van a kommunikációtól, az a szint, amikor a beszélgetéseink során csak a tények közlésére szorítkozunk. Tehát amikor nem visszük bele az érzéseinket, a gondolatainkat, a véleményünket, pusztán tényeket közlünk a velünk beszélgetővel. A harmadik szint az már egy kicsikét kezd hasonlítani a kommunikációhoz, amikor kíváncsiak vagyunk arra, hogy a másik mit is gondol arról, amit mi mondunk, amikor kíváncsiak vagyunk a másik embernek a véleményére, meglátására. A második szint az az érzelmek és a érzések szintje, amikor már ez egy nyíltabb kommunikáció, amikor el tudom mondani az érzelmeimet is, nem csak a gondolataimat és a véleményemet. Természetesen ez a második szint és az utána következő harmadik szint, a nyílt és őszinte kommunikáció, ez az, ami nagyon hiányzik a mi életünkből. A nyílt és őszinte kommunikációra gyakorlatilag nem vagyunk képesek, illetve ha képesek is vagyunk, egy vagy két ember van életünk során, akivel ezt tudjuk gyakorolni. Ez legtöbbször a nagyon jó barátunk, barátnőnk, házastársunk, tehát férjünk, feleségünk. Ez az, amikor az ember tényleg nyíltan mindenféle védőfalak és ilyen verbális taktika, tehát elrejtőzködés nélkül tud kommunikálni a másik emberrel. Amikor tényleg őszintén és nyíltan tudok valakivel beszélni, és erre szokták mondani, hogy egy hullám hosszon vagyok vele, és amikor nem félek attól, hogy a másik visszaél az érzéseimmel, az érzelmeimmel és a véleményemmel. A kommunikációról azért gondoltam, hogy ezt megemlítem, mert a kommunikációnak nagyon-nagyon sok buktatója van. Talán nem is gondolnánk azt, hogy milyen veszélyes dolog kommunikálni, milyen veszélyes dolog csak egy egyszerű, sima párbeszéd is. Hiszen egy párbeszéd kezdődik azzal, hogy én gondolok valamit, ezt szavakba öntöm, a másik ember ezt meghallja, erről gondol valamit, válaszol, és a válaszára én szintén gondolok valamit. Ez 6 olyan pont, ahol bármelyik ponton elcsúszhat a kommunikáció. És most nézzük meg azt, hogy mit tehetünk azért, hogy tényleg úgy tudjunk kommunikálni a másik emberrel, hogy egyik ponton se sérüljön. A leggyakoribb pont, a leggyakoribb gond az szokott lenni, hogy eleve előfeltételekkel ülünk le beszélgetni egy másik emberrel. Hallottunk róla valamit, vannak információink, és mi rögtön be is tettük a mi fejünkbe egy adott polcra azt az illetőt, és nem az adott szituáció, nem az adott pillanatban a velünk beszélőnek a véleménye, az érzései érdekelnek, hanem azokat úgy felületesen meghallgatjuk, de mögöttünk ott van a gondolatunkban, hogy na de hát én tudom ám rólad azt, hogy. Tehát a legnagyobb probléma az, hogy nem tudunk úgy leülni nagyon sokszor beszélgetni valakivel, hogy ne legyenek előfeltételeink, előfeltételezéseink. Ahhoz, hogy normálisan tudjuk kommunikálni, az egyik legfontosabb dolog, hogy odafigyeljünk a másikra. A legszomorúbb az, amikor házastársak között is a kommunikáció úgy zajlik reggel, hogy egyikőjük a fürdőszobába, a másikőjük a konyhába van, és így beszélgetnek. Így nem lehet beszélgetni. Így lehet mondatokat mondani, de honnan vagyok biztos benne, hogy a másik meghallja, honnan vagyok benne biztos, hogy a másik ezt jól hallotta, és honnan vagyok benne biztos, hogy a másik arra válaszolt-e, amit én mondtam. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a másik emberre. A kommunikáción belül nagyon-nagyon fontos az, hogy figyeljünk ne csak a szemünkkel, hanem a fülünkkel és az eszünkkel is. Tehát kapjuk el azt az információt, amit nekünk adni akarnak. Tehát fogjuk fel azt, hogy a másik ember mit akar mondani. Hallgassuk végig figyelmesen. És ahhoz, hogy végig figyelmesen tudjuk hallgatni, ehhez nagyon-nagyon fontos az, hogy türelmesek legyünk a másikkal. Nem feltétlenül úgy, hogy a hallgató már közben csontvázzá aszalódott, de legyen türelmünk kivárni azt, amit a másik ember mond. És ez azért nagyon nehéz, mert 5-ször olyan gyorsan hallunk és értünk, mint ahogy beszélünk. Ezért van az, hogyha nem figyelünk, hogyha nem összpontosítjuk a figyelmünket a másik emberre, akkor gyakorlatilag azzal a 4/5 résznél, ott ha valaki nem figyel, akkor elkalandozik a gondolata. És mire megint visszatér a másik emberhez, lehet, hogy már a 3.-4. mondaton is túl van, és közben nem tudtuk, hogy mit is akart mondani. Talán ismerős az az életkép is, amikor házastársak úgy beszélgetnek, hogy egyikőjük újságot olvas, televíziót néz, vagy bármi más csinál. Ez se kommunikáció. Hiszen a másik fél biztos, hogy nem figyel oda. Nézzük most meg azt, a kommunikáció után, hogy vajon a munkahelyen mi az, ami stresszt okozhat nekünk. Itt felraknám a reménytelen főnököknek a sorát, talán találkoztak önök is ilyen főnökökkel. Az első ilyen típus a rabszolga hajcsár. Ez az a főnök, aki stresszt tud nekünk okozni, hiszen ő az, aki állandóan újabb és újabb feladatokba hajszol bennünket, és ez az a főnök, aki állandóan azt akarja, hogy minél többet túlórázunk, minél többet dolgozzunk. Nagyon sok stresszt tud okozni az embernek, főleg akkor, hogyha tudja, hogy mennyi a munkaideje, és nem érti, hogy miért kell neki mégis ennyivel többet dolgozni. A másik típusú főnök ennek az ellentétje talán egy bizonyos szempontból a szótlan főnök. A másik olyan típus, aki rettenetesen tudja idegesíteni az embert, hiszen ez az a főnök, aki soha nem mond véleményt, nem mondja meg, hogy valamit jól csináltunk, vagy nem jól csináltunk. Ez az a főnök, aki mindig az utolsó pillanatban mondja meg azt, hogy milyen határidőre és tulajdonképpen mit is kell csinálni. A harmadik típus a válveregető típusú főnök, amely megint azért tud bennünket idegesíteni, mert ha tudjuk valamiről, hogy nem jól csináltuk meg, ha tudjuk valamiről, hogy hibáztunk, akkor nem szükséges, hogy a vállunkat veregessék, és se baj felkiáltással biztatgassanak, mert hiszen saját magunk is nagyon jól tudjuk, hogy amit elvégeztünk, az nem volt jó. A negyedik típusú főnök az aktív nyugdíjas. Ez az a típusú főnök, aki nem szereti, hogyha a kollégák új ötletekkel állnak elő. Nem szereti azt, hogyha talán észszerűsíteni akarjuk a munkánkat, talán könnyebbé akarjuk tenni a napi feladatunkat. Ő azt szereti, hogyha a rendszer jól működik, ha nincsen semmi olyan rendellenes dolog, ami eddig nem volt, hiszen ő a nyugdíjára készül. És az ötödik ilyen reménytelen főnök a kritikus. Az a főnök, akiknél nem lehet jól dolgozni. Az a főnök, aki úgyis talál hibát a munkánkban, még ha a legjobban csináltuk is meg, és bármennyire is jól dolgoztunk, akkor is rá tud mutatni arra, hogy hol hibáztunk, vagy esetleg hol rontottuk el az adott dolgot. Nézzük azonban meg a reménytelen főnökök után, hogy mit tehetünk azért, hogyha a munkahelyen stressz ér bennünket, hogyan szabadulhatunk meg ettől. Nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy kezdjük lassan a napot. Na most nem a munkahelyen, tehát nem arról van szó, hogy az ember lelassulva beérkezik, és délig nem is hajlandó mondjuk csak egy A4-es papírlapot arrébb tenni az asztal egyik sarkáról a másikra, hanem otthon kezdjük lassan a napot. Tehát ne úgy érkezünk a munkahelyünkre, hogy már széjjel rohantuk magunkat, és idegesek vagyunk, mert éppen csak úgy estünk be a munkahelyünkre, és egy csomó dolgot nem tudtunk elintézni, mert túl szerveztük a reggelünket, hanem érkezzünk be mosolygósan és vidáman a munkahelyünkre lehetőleg. Nagyon fontos az, hogy tanuljunk meg bánni a főnökünkkel. És ez azért fontos, mert minden főnökkel lehet bánni. Tehát a reménytelen főnökökkel is lehet bánni. Csak tudni kell, oda kell figyelni arra, hogy a főnöknek melyek a rigójái, hogyan lehet ezeket kezelni, hogyan lehet ezeket kordában tartani. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a túlórák számát lehetőleg csökkenteni kell, tehát nem kell elvállalnunk mindent feltétlenül. Hiszen ez mind a családi életünk rovására, az otthoni munkánk rovására mehet. Nagyon fontos a negyedik pontban az, hogy váltsunk öltözéket. Tehát legyen egy határozott különbség a munkahely és az otthonunk között. És ennek az egyik legjobb módja az, hogyha otthon más ruhában vagyunk, mint a munkahelyünkön. Nagyon-nagyon fontos az ötös pont, hogy gyakorolja a lazítást. Ez azért fontos, mert be kell tudjunk iktatni az életünkbe, a napjainkban meghatározott időket, amely arra szolgál, hogy a kedvtelésünknek, a hobbinknak hódoljunk, és itt nem feltétlenül kell arra gondolni, hogy egy egész estét betöltő nagy szórakozásokra, hanem egy meghatározott olyan időszakokra, amikor tényleg megengedjük magunknak lelkiismeretfurdalás nélkül azt, hogy esetleg leülünk olvasni, tehát hogy tudjunk lelkiismeretfurdalás nélkül pihenni, és a másik nagyon fontos dolog, hogy tudjunk lelkiismeretfurdalás nélkül dolgozni otthon. És nagyon-nagyon fontos az, hogy a munkahelyi stresszt nagyon jól lehet kezelni úgy, ha segítünk másoknak is kezelni a munkahelyi stresszét. Egyszer mondta valaki, hogy ha úgy érzed, hogy elégedetlen vagy és boldogtalan, akkor menjél és keressél egy embert, akin segíteni tudsz. És ez nagyon igaz. Tehát tanítsunk meg másokat is arra, hogy hogyan lehet a főnökünkkel bánni. Segítsünk nekik, és mindjárt jobban fogjuk érezni magunkat a munkahelyen. A hetedik pont az új életforma 8 eleme, nyilván a pihenés, a rendszeres mozgás, az étrend, a friss levegőn való tartózkodás, és sorolhatnám tovább, de most erről úgy sincs időnk beszélni, tehát ezt most akkor így átugrunk ezen. Illetve a 8. nagyon-nagyon fontos pont, hogy az ember tudja őszintén értékelni saját magát. Az se jó, ha túlértékeljük magunkat, mert akkor nagyon gyorsan rá fognak döbbenteni bennünket, hogy azért annyit nem érünk, viszont az se jó, hogyha alulértékeljük magunkat, hogyha az értéktelenség érzése van bennünk. A rendszeres testmozgásról azért annyit hadd mondjak el, hogy a rendszeres testmozgásnak nagyon-nagyon sok előnye van. Sajnos a tapasztalat az, dohányzásról is segítünk leszokni embereknek, sokkal könnyebb leszoktatni őket a dohányzásról, mint arra rászoktatni, hogy mozogjanak naponta csak egy negyed órát. Nagyon fontos a testmozgás, és ez életkortól független. Az egészségi állapottól függ, hogy milyen mozgást választok, de ezt mindenki a saját orvosával nagyon jól meg tudja beszélni, de idősebbeknek is a napi séta, az, ami tényleg a mozgás öröméért végzett fizikai munkát jelenti. Tehát itt nem a busz után való rohanásra, a versenyport törölgetésre vonatkozik ez, hanem amikor azért végzek testmozgást, hogy a szívem, a tüdőm, a csontozatom, az izmaim erősödjenek. Éveket nyerhetünk az életünkből. Mellesleg a csontritkulásnak az egyik legjobb megelőző módszere a rendszeres testmozgás. Ezt csak azért jegyeztem meg, mert ugye mióta vannak ezek a jó kis denzitometriás készülékek, kiderült, hogy népbetegség a csontritkulás nálunk. És akkor el lehetne mondani, hogy miért, de ez nem a mai előadásnak a témája. Szeretnék önöknek mutatni valamit, és szeretném, hogyha megmondanák nekem, hogy mit látnak? Pontot, igen. Hadd mondjam el, annak volt most jó a szeme, akinek rossz volt a szeme, és azt mondta, hogy egy üres papírt lát. Tényleg van rajta egy pont, kicsit messze vagyok. Ezt azért szoktam megkérdezni, mert általában mindenki a pontot veszi észre. És elfelejtjük azt, hogy közben itt van ez a nagy fehér papírlap. Ez arra egy nagyon jó példa, hogy ahhoz, hogy az életünk milyen lesz, az, hogy az életünk most tényleg egy ilyen morózus, egy állandóan elégedetlenkedő, visszahúzódó, depressziós magatartást hoz, vagy pedig egy vidám, kiegyensúlyozott és boldog magatartást, nagyon-nagyon fontos az, hogy a rózsákat vagy a töviseket látjuk. Ha kapunk egy szár rózsát, akkor a töviseket látjuk rajta, vagy a szép rózsát. És ez a papírlap is arra egy nagyon jó teszt, hogy a legtöbb ember tényleg a pontot látja rajta. És mi a saját életünkben ilyenek vagyunk. Ami jó, az természetesnek vesszük. Azzal úgy vagyunk, hogy az jár nekünk. És elfelejtünk hálát adni ezért a sok jóért, és ezeket a kis pontokat pedig egyre nagyobbnak és nagyobbnak látjuk. Amiről én beszéltem az, hogy igenis a külső tényezők is döntően meghatározzák azt, hogy milyen emberek lehetünk. De a legfontosabb az, hogy mi ezt belülről, és a stressznek ez a lényege, amivel kezdtük ezt a mai 3/4 órát, hogy a stressz nem az, ami kívülről jön, hanem az, ahogy én belülről megélem. Tehát ha én azt mondom, hogy mégis igent tudok mondani akkor is, hogyha nehezebb időszakok jönnek az életemben, akkor igenis boldog és kiegyensúlyozott ember lehetek, tehát ez egy akarati döntésen múlik. Még egy utolsó történetet befejezésképpen elmondok. Egyszer az ausztrál légierőnél kérdezték meg a végzős repülősöket, hogy mit tennének akkor, hogyha egy kétüléses repülőgép hátsó üléséről az angol királynő kiesne, és ők vezetik ezt a gépet. Nagyon sokféle válasz született, volt, aki azt mondta, hogy hát ő abban a pillanatban lefelé fordítaná a gépet, és megpróbálná ő felségét elkapni, még mielőtt földet ér. Volt, aki azt mondta, hogy hát ő amilyen gyorsan csak lehet onnan eltűzne, hogy még a közelébe se lássák a helynek, és volt olyan, aki azt mondta, hogy hát ő biztos, hogy öngyilkos lenne, mert ő ezt nem élné túl. És egyik nyilvánvaló ezt azért mondta, mert egyik se a helyes válasz volt. A helyes válasz az volt, hogy beállítanám a szárnylapokat, és stabilizálnám a gépet. Nagyon-nagyon fontos, hogy tudjunk alkalmazkodni a körülményekhez. Egyszerűen az életünk során vannak olyan dolgok, amelyekről nem tehetünk. Ezek jönnek. gondolok itt elsősorban, amiket tragédiaként élünk meg, tehát egy hozzátartozó elvesztése például, vagy az élet egyéb területein, munkahelyünk elvesztése, nyugdíjba vonulásunk, munkanélküliségünk, amiről igazából nem tehetünk az esetek döntő többségében. Ezekhez egyetlen egy dolog van, amit tudunk csinálni, az, hogy alkalmazkodunk ehhez, ezekhez a körülményekhez. Talán ez a kis történet jobban bevéste azt, hogy vannak dolgok, amiken nem érdemes rágódni, alkalmazkodni kell hozzájuk, mert nem tudunk velük mit kezdeni.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

Hatodik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hívők.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm Önöket 2004. október 20-án, a Reménység hangja rádió 500. napján. Reménységünk Krisztus című adásunk külön kiadását hallják. 500 napja hallható a Reménység hangja városunkban, amely igyekszik minden otthonba elvinni az evangélium reménységét, ahogyan Jézus Krisztus szívünkbe, mint drága magot elvetette. Tekintsük át röviden mai adásunk tartalmát. Elsőként Pillanatképe Krisztussal című rovatunkat hallják, amelyben megtudjuk, hogyan élet újjá egy fásult, megkövült lelkű emberben a reménység. Gondolatok a reménységről című rovatunk következik, amelyben különféle gondolkodók aranymondásait halljuk a reménységről. Ezt követően áttekintjük, hogyan függött össze Jézus Krisztus élete a reménységgel. Krisztus a reménység embere. Ez lesz rovatunk címe. Végül pedig az est gondolatát hallják. A mikrofonnál László Varga Zoltán, az adás szerkesztője. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánok.

0: Az emberekben megfogalmazódik a kérdés. Mit nevezünk csodának? Mi történik akkor, ha közhelyek és mindennapi csalódások között megszületik egy csoda?
1: Mert csoda létezik. A csoda itt van mellettünk, talán túl közel ahhoz, hogy számba vegyük.

0: Ha meg szeretnéd ismerni azokat, akik életre hívták és éltetik a csodát,
1: gyere el szombaton, október 23-án 17 órára a Diákművelődési Házba.
0: Hogy magad is részese légy ennek a csodának.

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: János evangéliuma 5. fejezetében a következőket olvassuk az elsőtől a 16. terjedő versekben. Ezek után ünnepük van a zsidóknak, és felméne Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a Jókapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek. 5 tornáca van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal száll a tóra és felzavará a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akármi némű betegségben volt. Vala pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta néki, akarsz-e meggyógyulni? Felele néki a beteg, Uram, nincsen belem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondta néki Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyoszajádat, és járj! És azonnal meggyógyul az ember, és felvevén nyoszoljáját, és jár vala, aznap pedig szombat vala. Mondának azért a zsidók a meggyógyultnak, szombat van, nem szabad neked a nyoszoljádat hordanod. Felele nékik, aki meggyógyított engem, az mondá nékem, vedd fel a nyoszoljádat, és járj. Megkérdék azért őt, ki az az ember, ki mondá néked, vedd fel a nyoszoljádat, és járj. A meggyógyult pedig, nem tudja valahogy ki az, mert Jézus félrevonult, sokaság lévén azon a helyen. Ezek után találkozik vele Jézus a templomban, és mondta néki, ímé, meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elméne az az ember, és hírul adá a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. És emiatt üldözőbe vevék a zsidók Jézust, és meg akarák őt ölni, hogy ezeket művelte szombaton. Érdekesen vezeti be János az eseményt. Úgy kezdi az 5. fejezet első versében, mintha valami után közvetlenül történt volna ez a gyógyítás. Ezek után ünnepük vala a zsidóknak. Ez az ezek szócska összeköti a 38 éve beteg ember meggyógyulását a 4. fejezet eseményeivel. A 4. fejezetben a samáriai asszonnyal lefolyt beszélgetést olvassuk, majd azt, hogy az emberek tolongva igyekeztek Jézussal találkozni. A 4. fejezet 40-től 42-ig terjedő verseiben olvashatjuk, amint a tömeg Jézus köré gyűl, és azt is megtudjuk, hogy milyen hatással volt rájuk Jézus beszélgetése a samáriai asszonnyal, illetve az, ahogyan velük, mármint a tömeggel beszélt. Amint azért odamentek hozzá a samaritánusok, kérék őt, hogy maradjon náluk, és ott marad a 2 napig, és sokkal többen hívének a maga beszédéért, és ezt mondják vala az asszonynak, hogy nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője, a Krisztus. Ez a néhány szó tükrözi a samária beliek meggyőződését azután, hogy Jézus Krisztust meglátták, megismerték és szívükbe fogadták. És mindazok után, amit a samáriai asszony elmondott, mindazok után, amit ők maguk hallottak, láttak, meggyőzöttek arról, hogy Jézus nem csak egy tanító, nem csak egy proféta, nem csak egy jóltevő, hanem a világ üdvözítője. Azonban ez a meggyőződés nem volt sok embernek meggyőződése akkoriban. A többség nem ismerte fel Jézusban a világ üdvözítőjét. És tulajdonképpen a 4. és az 5. fejezet is a döntések fejezete. Jézus Krisztus megmutatja az ő hatalmát, isteni mi voltát több módon is. Beszédben, tanításokban, csodatételekben, és mindezeknek a célja, végső soron az, hogy az embereket döntés elé állítsa. Letette eléjük a névjegykártyáját és a kérdést. Hisztek-e bennem, vagy nem hisztek? És ezzel a kérdéssel fordul ma a rádióhallgatókhoz is. A negyedik fejezet vége fele pedig egy csodatételről olvasunk, amely a királyi udvari ember fiának a meggyógyítását írja le. Időközben meg kell jegyeznünk, hogy Jézus átment Galileába. A samáriai asszonnyal történt beszélgetés és a két Samáriában eltöltött nap annál jelentőségteljesebb, mert a zsidók nagyon-nagyon kerülték a samária belieket. A gyűlöletnek olyan magas fokára jutottak el velük szemben, hogy még hozzájuk szólni sem akartak, és hogyha az úton találkoztak, igyekeztek őket nagy ívben kikerülni. Ami a samária belieket illeti, ők sem ugrottak nagy szeretettel a zsidók nyakába. Ez a hideg viszony, a visszautasítás, sőt, nevezhetjük akár ellenségeskedésnek is, kölcsönös volt. Ezek után tehát Jézus átment Galileába, és meggyógyította a királyi udvari ember beteg fiát. És úgy olvassuk a negyedik fejezet végén, hogy ez volt a második jel, amelyet Jézus művelt földi munkássága során. És következik a harmadik, amelyről már szóltunk, és amely mai pillanatképünk központjában van, és ez a 38 éve beteg ember meggyógyítása. Ez is akárcsak az előző, mármint a második csoda, Galileában történt. A Betesda tavánál, Jeruzsálemhez közel. Ez egy gyógyvízű tó volt, amely Jeruzsálemtől keletre néhány száz méterre terült el. Ki volt viszonylag építve, öt tornáca volt. A fürdő négyszögű volt, és a közepén egy hídszerű tornác vezetett át az egyik oldalról a másik, szemközti oldalra. Itten feküdtek a betegek, sánták és különféle egyéb fogyatékosoknak nagy sokassága. A korai kéziratokban jelenik meg, a legkorábbi kéziratokban nem jelenik meg a víznek megmozdulását várás mozzanata és a negyedik vers. Csak valamivel később találjuk meg a kéziratokban. Tertullianus az, aki rámutat arra, hogy ez valószínűleg egy magyarázat volt, és az a tény, hogy a víz megmozdult, és hogy angyal kavarta volna föl, amelynek nagyon rövid ideig tart a hatása, és csak azok gyógyulnak meg, akik elsőként lépnek be a vízbe, valószínűleg néphiedelem volt. Ez a rövid, beékelt magyarázat tulajdonképpen megvilágosítani igyekszik a beteg megjegyzését, ahogy a hetedik versben olvassuk. Jézus odajön ezzel a beteghez. Körülnézett a tornácon, és ezt az egyet választotta. Hogy miért? Nehéz megmondani. Talán mert ez az ember volt, aki legrégebb óta és a legnagyobb mértékben hordozta, cipelte a szenvedések terhét. 38 év betegség hosszú idő. Gyakorlatilag egy fél emberéletről van szó. S 38 év után mi reménysége lehet még az embernek? Sem a tudományban, sem a varázslásban, sem semmiben nincsen már reménysége. És az, hogy 38 éve betegen feküdt az ágyon, ez a tény megerősíti a gyógyulásnak csodás voltát. Nem egyszerűen olyas valakiről van szó, aki időlegesen esett ágynak. 38 éve fekvő bénáról van szó. Megszületett bennem a kérdés, valahányszor ezt a gyógyulást olvastam. Vajon nekem 38 év után milyen reménységem maradt volna? Jézus megkérdezi ettől a betegtől, akarsz-e meggyógyulni? Lehet, hogy gúnyos, keserű mosoly rajzolódott a beteg arcára. Micsoda kérdés, még hogy akarok. Feküdtél volna te 38 évig, akkor látnám én, mit válaszolnál. Volna még kedved ilyeneket kérdezni? Gondolhatta magában, de az udvariasság és a tisztelet nem engedte, hogy így válaszol Jézus Krisztusnak. Lehet, hogy nekünk is hasonló gondolatok ébrednek az elménkben, amikor Jézus Krisztusnak ezt a kérdését olvassuk. Halljuk, akarsz-e meggyógyulni, micsoda kérdés? Biztos, hogy akart az illető. De az is megtörténhet, hogy az akarat már csak egy álombéli, ideális szinten létezett. A gyakorlatban már a reménység valószínűleg kihunyt benne, és hiába volt meg a vágy, gyakorlatilag sose gondolt arra, hogy ő valaha is lábra fog állni. A hetedik versben válaszol is a beteg: uram, nincs emberem, hogy a bevigyen, s mire én odaérek. És ebbre gondolta magában, mire oda kúszok, mászok, négy kézláb hason, háton másképpen nem tudok. Úgyis más lép belőttem, úgy sincs semmi esélyem. Minek vágyjak én ilyesmik után? És egy érdekes gondolat csendül ki ezekből a szavakból. Ki az, akit hibáztat a beteg azért, hogy ő sohasem fog meggyógyulni az ő elképzelése szerint? Másokat. És ebből egy érdekes tanulságot kell nekünk is leszűrnünk. Gyakran másokban keressük a hibáink okát. Hogyha az az illető nem hajt olyan gyorsan, akkor nem lett volna baleset, és most nem kellene a kórházban ülnöm. Hogyha nem esett volna aznap az eső, akkor nem fáztam volna meg, és ez és az nem történt volna. Ha nem küldtem volna el a gyereket a kenyérért, akkor nem ütötte volna el az autó, és így tovább, és így tovább. Másokat, magunkat hibáztatjuk, marcangoljuk az élet nehézségeiért. Azonban mindaddig, ameddig a múlttal foglalkozunk, ameddig a fekete bárányokat keressük, és meg is találjuk magunk körül, és ezek majdnem mindig mások, addig gondolataink nem fordulnak a jövő felé. Addig nem látjuk meg az út végén a reménységet. Ennek a 38 éve beteg embernek is volt reménysége, számára létezett kiút, megoldás, azonban annyira eltöltötte őt a maga tehetetlenség érzése, hogy nem ismert, esze ágában sem volt, meg sem fordult a fejében, hogy valaha ő meggyógyulhat. Jézus azonban megparancsolja neki: kelj fel, vedd fel a te nyuszolyádat, a te ágyadat, a matracodat, amelyen fekszel, és járj. Ez Jézus Krisztus előbbi kérdéséhez hasonlóan abszurd kijelentésnek tűnik. Vedd fel a te ágyadat. Próbálna valaki ilyet mondani az ágyán fekvő, paralizált betegnek. Még rossz néven is vennék tőle. Azonban ez a beteg, amint Jézus szavainak furcsaságán tűnődött, a következő másodpercben érezte, hogy valami megváltozik benne. Tagjaiban zsibongani kezd a vér. Érzi, hogy erő árad szét benne. Érzi, hogy felfrissül. És amint ilyen érzést tölti el, a lelki világa is felpesdül. Hátha meg tudok mozdulni. És az agy kiadja a parancsot az izmoknak. És olyasmi történik, ami 38 éve meg sem történt, amiről csak álmodni mert ez a beteg. Megmozdul. A keze, a lába fölül, fölkel, és engedelmeskedik Jézus Krisztus szavainak. Azt hiszem, egy ilyen embernek a gyógyulása mindenkiből őszinte örömöt válthat ki. Nincs szebb annál, mint az, hogy 38 év mozdulatlanság után jön valaki, és talpra állít bennünket. Azonban voltak ott némelyek, akiket ez cseppet sem érdekelt, és belekötöttek abba, hogy Jézus hogy mert ilyesmit mondani: vedd fel a te nyuszádat és járj, szombatnapon. Hát szombaton nem szabad terheket hordozni. És e körül, a gyógyulás körül elég heves vita alakult ki akkoriban Jézus és a farizeusok között, amely mai napig is tart a teológusok körében. Akkoriban kifogásolták azt, hogy Jézus Krisztus ilyesmit parancsolta meggyógyult betegnek. Azonban Jézus Krisztus megértette velük, hogy sokkal inkább örülni kellene a gyógyulásnak, annak, hogy valaki, akit a betegség, a nyomorúság megkötözött, talpra áll. Azonban ezek az emberek csupán hagyományok, parancsolatok, pont és vesző szerű szigorú betartását akarták másokra is ráerőszakolni. Jézus megértette velük. A szombatot nem azért adta, hogy az embereket kínozza vele, hogy tiltások és törvények betartására kényszerítse, hanem Isten a szombatot azért adta, hogy az embereknek valami ajándékot, valami örömöt szerezzen. Jelentette a szombat kezdettől fogva a pihenést, a megnyugvást, a feltöltődést testiekben és lelkiekben, közösséget Istennel, örömöt. És meg vagyok győződve, hogy az a szombat az akkor meggyógyult betegnek nagyon sok örömöt szerzett. Mai napig is azt mondják, akik felületesen olvassák ezt a gyógyulást, hogy Jézus Krisztus ezzel a szombatot érvénytelenítette, holott ő nem tett mást, mint amit tesz a hegyi beszédekben is, az emberek elméjében és szemében elsekélyesedett, ellaposodott, értelmét vesztett isteni rendeléseknek, visszaadta azok valódi értelmét. Kedves hallgatóm, lehet, hogy testileg nincsenek fogyatékosságaid, gyengeségeid, azonban minden emberi életben van valami olyasmi, ami megterhel, ami földhez köt bennünket, szenvedés, aggodalom, kilátástalanság. Lehet, hogy nem éppen 38 éve, vagy talán lehet, hogy több mint 38 éve. Azonban, ha Jézus Krisztusra gondolunk, ha reá nézünk, a reményt nem szabad föladnunk. Ő az, aki minden helyzetből megtalálja, sőt, megmutatja a kiutat. Bízzuk reá problémáinkat.

0: 500 napja városodban is hallható a reménység hangja.
1: Kulturális és vallásos műsorok, nevelő jellegű családi műsorok, interjúk, ifjúsági adások, egészségügyi tanácsok, igei elmélkedések, valódi zene.
0: Mindez azért, mert a Reménység Hangja Rádiónak egy a célja.
1: Tudatni a világunkban élő emberekkel, hogy a gondok és kudarcok ellenére is van reménység.

0: Gondolatok a reménységről.
1: A remények egész boldogságát, az aggodalmak minden kínjait csak az anyai szív ismeri egészen. Ötvös Lóránd.
0: Az Istenben való bizalom azon meggyőződésben áll, hogy a bölcs, hatalmas és jó Isten a világ eseményeit és életünk viszontagságait oly akarattal intézi el, hogy az ember rendeltetését elérhesse. A bizodalom kísérő társai a megelégedés sorsunkkal, béketűrés a bajokban, Istenbe helyezett remény. Burgstaller József.
1: Ki eszméknek él, soha egészen boldogtalan nem lehet, mert a síron túl is vannak reményei. Ötvös Lóránd.
0: Addig boldog az ember, amíg remél. Pasó.
1: Azoknak a lelke, kik félik az Urat, életben marad, mert biztos reménységük van a megmentőjükben. Aki az Urat féli, nem veszti el reményét, nem reszket, mert Isten a reménysége. Sirák könyve 34:13-14.
0: A jövőnek reménye forrása minden élettevékenységnek. Vet az ember, mert aratást, és küzd, mert győzelmet remél. Vedd el a feltámadás reményét, és az erkölcsi tevékenység rugója el lesz rontva. Karcsú Arzén.
1: Szegénynek drága kincs a hit. Tűrni és remélni megtanít. S néki, míg a sír rá nem lehel, mindig tűrni és remélni kell. Arany János.
0: A keresztény remény hathatós óhajtása az örök üdvösségnek és az erre szükséges vagy hasznos eszközöknek, egybekötve amaz erős bizalommal, hogy azokat a véghetetlen jóságú, irgalmas Istentől Jézus Krisztus érdemei által meg is fogjuk nyerni. Pákolic János.
1: A Jóisten az embernek a reményt nem ok nélkül adta útitásul. Aki remél, veszve nincsen. Jósika Miklós.
0: A remény hajnalt önt el vészek éjjelén. Goethe.
1: A remény isteni erény. Nem azért remélünk Istenben, mert hűn szolgáltuk, hanem azért, hogy adja meg a kegyelmét, hogy hűn szolgálhassunk. Lehen.
0: Reménységünk horgonya, az Isten irgalma, szeretete, hűsége. Lehen.
1: Boldog, aki nem bízik mulandó dolgokban, s egyedüli reménységét Istenbe helyezte.
0: Három dologra alapítom reményemet, hogy Isten fiává fogadott, az ígérő igazságára és a hatalomra, mellyel ígéretét beváltani képes. Bernát atya.
1: Az istentelenek reménysége, mint a pehely, mely a széltől elvitetik, és mint a vékony tajték, mely a förgetektől széthányatik, és mint a füst, melyet a szél eloszlat. Bölcsesség könyve 5:15.

Ha meg kellene keresnünk a történelemben a reménység szimbólumát, ennek a nemes, szívet melengető fogalomnak az emberi jelképét, azt hiszem, sok minden eszünkbe jutna. De az igazság az, hogy a legtöbb ember, gyakorlatilag mindegyik, amelyik sokat ígért, végül nem tudta ígéreteit teljes mértékben beváltani. Lehet, hogy nem is akarta. Azonban van egy ember, aki a reménységnek a jelképeként marad meg szemeink előtt. Ezt az embert mindenki várta. Évszázadokon, évezredeken keresztül, mert ígéretek fűzöttek az ő nevéhez. És nem csak ígéretek, hanem az a reménység, hogy ami elromlott, ami javíthatatlanul tönkrement, és ami miatt az egész emberiség áldatlan helyzetbe sodródott, helyre fog jönni. Ésaiás könyvének a 9. fejezetében a 6. vers a következőképpen szól. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevi csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Ez tehát a reménység embere. Egy gyermek születik nékünk. És miért kell ezt Ésaiás prófétának kihangsúlyoznia? Egy tehetetlen kisded, akire ha ránézünk, nem sokat várunk tőle, hiszen gondozni, ápolni kell, vigyázni rá. És mégis az ő vállán lesz az uralom. Ő fogja tehát ellenőrzés alatt tartani az eseményeket. Ő fog vezetni, irányítani. És hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek. Ez már sokat mondó kifejezés, mert az ő természetére utal. Örökké valóság atyának, ezzel az ő létezésének idejét is behatároljuk, és végül békesség fejedelmének. Ez a reménység embere tehát elhozza nekünk a békesség országát. Ez a jövendőlés szóról szóra majdnem megismétlődik Máté evangéliumában az 1. fejezet 21. versében. Olvassuk az angyal szavait, amelyeket a kétségek között vergődő Józsefhez intézett, az angyal mielőtt Máriát elvette volna. Az angyal így szól Józsefhez, szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Ezzel tehát emlékezteti Józsefet az ésajási ígéretre, és ezzel együtt az angyal meghatározza Jézus Krisztus életének célját is, mert hiszen róla van szó. Ő szabadítja meg a népét annak bűneiből. Ez egy nagyon lényeges kijelentés Jézus Krisztussal kapcsolatban, és ez magyarázza meg azt, hogy egyesek miért látták reménységeiket beteljesedni Jézus Krisztusban, mások miért csalódtak benne. De erre a kérdésre adásunk későbbi perceiben visszatérünk. Jézus Krisztus érkezéséhez nagyon sok remény fűződött. Olvassuk például, hogy amikor megérkezett a 3 napkeleti bölcs, és megkérdezték Heródestől, hol találhatják meg a megjövendőlt zsidók királyát, ő azonnal hívatta a nép írástudóit, és az írástudók hajszálpontos választ adtak a kérdésre. Nem volt tehát a tudatlanság az, amely visszatartotta őket attól, hogy Jézus Krisztust felismerjék és elfogadják. Ismerték a rá vonatkozó jövendőléseket. Ugyanígy a nép is. S ha tekintjük a nép akkori helyzetét, gondoljunk a rómaiak uralmára, arra, hogy meghódították és leigázták Izraelt, akkor érthető, hogy forron várták a szabadulást. És abban a helyzetben, amikor a rómaiak anyagilag, katonailag, politikailag, gyakorlatilag minden területen fölöttük álltak, már csak egyetlen egy kapaszkodója maradt az embernek, a reménység. Ilyen körülmények között nagyon szívesen, szívet melengetően, sokszor könnyes szemmel ismételgették a jövendőléseket.
mint amilyen például Ésaiás könyvének 53. fejezete, amely az Úr szolgájáról szól, annak munkájáról, szenvedéséről, és a szenvedés eredményéről, a szabadulásról. Szívesen emlegették Dániel könyvének 9. fejezetét, a 25-től a 27-ig terjedő verseket, amikor arról beszél az angyal Dánielnek, hogy 77 múlva megjelenik a Mesiás, és sokakkal megerősíti a szövetséget. Reményteljesen ismételgették a 2. Zsoltárt, amelyben a megígért Mesiás, mint vasvesszővel, hatalommal és erővel uralkodó király jelenik meg, és ezekkel az igei idézetekkel és sok mással együtt táplálták magukban a reménységet. Simeon és Anna beteljesedni látták a reménységet, és azt mondták, Uram, most már elbocsáthatod a te szolgádat, mert meglátták az én szemeim Izrael szabadulását. Meglátták a reménység beteljesedését. Ez a két idős, Istennek odaszentelt életű ember egész életét a reménységben, a reménység őrzésével, ápolgatásával, takargatásával töltötte el. És hosszú évtizedek után, nem is tudjuk milyen idősek voltak, de már a legtöbb időst is túlélték, tehát hosszú évtizedek után is mertek remélni. És az ő életük bizonyítja, hogy Isten soha nem hagyja cserben azokat, akik reménykednek. Akik ő benne bíznak, azok mindig meglátják a reménység beteljesedését. Később mások is voltak, akik Jézust felismerték. Sajnos kevesen, de ezek között ott van például a kereszt mellett álló római katona, tiszt, aki elmondta, bizony, Isten fia volt ez az ember. Természetesen nem ő az egyetlen, vannak néhányan még mások is, akik felismerték Jézusban a szabadítót. De nem csak ez a kevés ember reménykedett Jézus Krisztusban, hanem úgy általában véve az egész nép, különösen az egyszerű ember, amikor látták a csodákat, hallották Jézus szavait, amelyeknek ereje volt. Meg voltak győződve arról, hogy ez az ember, különleges munkát végez, és különleges célja van, és követték őt. Hozsánnázva kísérték be Jeruzsálembe, és pár napra rá a kiábrándító csapás, Jézus Krisztus meghal. Amint Jézus Krisztust megfeszítették, a sokaság túlnyomó része, több mint 90%-a, ha szabad egyáltalán számokat használni, kiábrándult belőle. Ugyan már bíztatott, bátorított bennünket, azt mondják az emmausi tanítványok, gerjedezett a mi szívünk, mikor hallottuk a szavait, és tessék, ő is odajutott, ahová a legtöbb gonosztevő. Ez is csak üres ígéret, hát ha majd egyszer mégis eljön a Mesiás. Legtöbben csak legyintettek, és tovább mentek. Azonban, amikor Jézus Krisztus feltámadt, sok emberben újjáélett a remény, újjáélett az igazi remény, és újjáélett a hiú remény is. Jézus Krisztus személyéhez nem csak igazi, megalapozott reménységgel közeledtek az emberek, hanem a legtöbbjük hiú reményeket táplált Jézus Krisztussal szemben. Jézus Krisztussal Krisztus lesz a király, aki helyreállítja Izrael királyságát. Ezzel a kérdéssel fordulnak hozzá tanítványai a feltámadás után. Avagy ebben az időben állítod-e helyre Izrael királyságát? Cselekedetek könyve 1. fejezet. Jézus Krisztus azonban megértette velük, hogy nem erről van szó. Már János evangélium a 18. fejezetében is a Pilátus előtt zajló kihallgatás alatt Jézus tesz egy érdekes kijelentést, amelynek igazi értelmét a tanítványok csak pünkös táján és azután értették meg. Felele Jézus, az én országom nem e világból való.
Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Jézus Krisztus ezzel tisztáz egy félreértést az ő személyével kapcsolatban. Nem földi országot, nem földi királyságot akar az embereknek ajándékozni. A mennyek országába hívogat bennünket, és ezzel cseng össze tanításainak túlnyomó része. Emlékezzünk csak példázataira, amelyeknek majd háromnegyede így kezdődik, hasonlatos a mennyeknek országa. Beszél arról, hogy milyen elvek, milyen törvények uralkodnak az ő országában. Mi az, ami összetartja az ő királyságát, és ami nem más, mint a szeretet, és így tovább. Megértették később az emberek, és akik hajlandók voltak ezt megérteni és elfogadni, akik hajlandók voltak Jézus Krisztus tanításaiban fellelhető tanításokat magukévá tenni, a szeretet elvét életükben gyakorolni, azok tagjaivá váltak Isten országának már itt a földön, és haszonélvezői lesznek, részesei, amikor Isten elhozza az ő országát az ég felhőin. Ezek az emberek meglátják a reménység beteljesedését. Az embereknek egy másik csoportja azonban Jézustól földi királyságot várt, és amikor ez nem valósult meg, keserűen csalódtak benne. A zsidók az akkori adott politikai helyzet között ilyen módon értették félre Jézus személyét és az ő küldetését. Azonban a mai világban is gyakran félreértjük magát Jézus Krisztust. Kérjük tőle, hogy gyógyítson meg, és még ígéreteket is teszünk, hogy ha meggyógyítasz, ez meg az fog történni. Ezt meg azt teszem. Azonban sajnos gyakran elfelejtjük az ígéreteket, amikor helyzetünk jobbra fordul. Jézustól elvárjuk, hogy életünket problémamentessé tegye, családi feszültségeket megoldja. Gyakorlatilag Jézust úgy képzeljük el, mint egy sürgősségi szolgálatot. Bármilyen baj van, hívjuk, megoldja, és aztán teszünk, amit akarunk, élünk, ahogy jól esik, és nem törődünk azzal, hogy hogyan szabadított meg bennünket. Azonban Jézusban, ha így remélünk, keserűen csalódni fogunk. Nem minden, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én atyám akaratát. Jézus Krisztus reménységet ajándékozott nekünk. Ő a reménység embere. Az az ember, akinek érkezését megjövendölték, és az ő érkezésével megpecsételte a jövendőléseket. Ezzel is bizonyította, hogy ő benne remélni nem hiába való. És Jézus Krisztus ezt a reménységet ajándékozza mindazoknak, akik hisznek benne, akik elfogadják az ő tanításait, akik elfogadják a szeretetet, amelyet ő ajándékozott nekünk, és a szívükbe zárják, és akik ezt a szeretetet gyakorolva, bemutatva élnek, azok bátran, bízvást reménykedhetnek. Emberek látták beteljesedni reménységüket Jézus Krisztusban. A mi reménységünk is benne gyökerezik. Jövőbeli reményeink is ő benne fognak beteljesedni. Senki másban, csak Jézusban reménykedhetünk. Aki emberben bízik, az előbb-utóbb learatja a híjú reménység keserű gyümölcsét. Szükségünk van a reménységre, keressük azt Jézus Krisztusnál. Engedjük be tehát Krisztust a szívünkbe, hogy újjáéledjen a remény.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk, ami álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha átalmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én le!

Zsoltárok könyve 66. fejezet 20. vers. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és nem vonta meg tőlem kegyelmét.

Egy áldásokban gazdag, sikeres hetet kívánok, köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok. Kedves hallgatóink, mai műsorunk rövid fél órájában a zene és énekszámok mellett annak a beszélgetésnek a folytatását is meghallgathatjuk, amelynek első részét egy héttel korábban közöltük, és amelyben Demeter Irén szerkesztő műsorvezető Gyetvai Gellért magyarországi szociológusnak tett fel kérdéseket a nők 21. századi szerepéről, társadalmi helyzetéről, jogairól. E beszélgetés előtt azonban egy történetet is meg fogunk hallgatni egy híres lelkészről és egy büntetésről. Ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Kellemes rádiózást kívánok!

Billy Graham, a híres lelkész egy déli kisvárosban vezetett az Egyesült Államokban, amikor gyorshajtásért megállította egy rendőr. Graham lelkész bevallotta tévedését, mindezek ellenére a rendőr elmondta neki, hogy törvényszékre fogja vinni. Az ítélő bíró megkérdezte, hibásnak vagy ártatlannak vallja magát. Graham lelkész beismerte vétkét, mire a bíró ezt mondta. $10 kell fizetned egyetlen egyet minden kilométerért a törvényes sebesség felett. Azonban egyszerre csak ráismert a híres prédikátorra. Ön hágta át a törvényt? A büntetést ki kell fizetni, de én fogom ezt megtenni ön helyett. Ezzel a bíró kivett pénztárcájából $10, kifizette a büntetést, és a számlával együtt egy vacsora meghívót is átnyújtott. Billy Graham kijelentette, így bánik Isten a bűnösökkel, akik megbánják tetteiket.

0: reménység hangja.
1: Azért nem csak társadalmi tehát társadalmilag létrehozott különbségek vannak a nemek között, hanem akár biológiai, akár a biológia által a szerepek, amik ránk igen, kényszerülnek. Hát én nem fogok tudni szülni,
2: igen.
1: És ez egy biológiai kérdés, nem pedig társadalmi kérdés. De az is biztos, bocsánat, csak még annyit, hogy az is biztos, hogy egy jelentős része ezeknek a szerepeknek tényleg társadalmilag előállított.
2: Igen, és azért ijesztő, és azért túlzás az például, ami néhány országban már, hogy igazából kezdik eltörölni ezeket a nemek közötti különbségeket, igen. Mert szerintem az egyenlőség az közel se erről szól, igen. Hogy most már lassan az anyát nem lehet anyának hívni, az apát igen. Nem lehet apának hívni, meg hogyha nem beszélve a divat irányzatokról, hogyha megnézzük a legújabb, a kifutón a legújabb férfi divat irányzatot, az elég aggasztó.
1: Elég aggasztó.
2: Vagy a unisex parfümök, vagy igen, minden. Igen. Nem erről szól természetesen igen. Azért.
1: Mert talán nem is ezek a igazi vadhajtásai, hanem amikor tényleg már néhányan próbálják azt is elérni, hogy ne a nő legyen az anya.
2: Ja, hát igen,
1: vagy,
2: teljesen őrült.
1: Vagy például a keresztény szemmel tényleg nehezen elfogadható az, amikor a család 28 féle variációja, amelyik igen. Már nem férfi és nő kapcsolatra épül, hanem mindenféle másra. Mindenféle tehát másra. Ezt tudom, hogy társadalmilag ez elfogadott, meg újra és újra jelennek meg cikkek, amelyek például kritikával illetik a keresztény álláspontot, azonban keresztény álláspontot tényleg nagyon elfogadhatatlan az, amikor a családot már egy ilyen ahogy akarjuk igen. Kategóriává
2: mindenki
1: tegyük.
2: Mindenki eldönti, hogy mi
1: igen,
2: lesz.
1: Igen, majd mi eldöntjük, igen. Hogy mi lesz. Biztos, hogy még hosszan fognak arról vitatkozni, hogy kinek van igaza, és valószínűleg sosem fogjuk tudni azt mondani, hogy neked vagy nekem, a mi hitünk szerint nekünk van, igen, és az ő hitünk szerint persze nekik.
2: Ez is egy olyan vitatott kérdés, hogy a topvezetők, nők nem nagyon vannak benne, középvezetők igen, de egyáltalán a társadalomban vannak olyan munkakörök, amire eleve azt mondják, hogy nem nőknek való, vagy nem annyira férfias munkakörök. Ezeknél a megosztás az, hogy vagy tényleg így van, hogy bizonyos munkakörökre nem
1: gondolom, hogy igen. Tehát vegyük az alapvető fizikai különbséget, és ez is biológia, igen. A férfi és a nő között. Egyszerűen egy férfi erősebb.
2: Így van.
1: Alkatánál fogva erősebb, az izomzata. Egyébként például, hogyha két testépítő elkezd erősíteni, akkor a férfiaknak mindig hamarabb és nagyobb izomtömeg keletkezik. Amikor a nőknek kezd férfiassá válni az izomtömeg, az szinte biztos, hogy különböző szerekszedése miatt van. Alapvetően a női izomtömege sosem válik olyan nagyjá. Tehát egyszerűen vannak fizikai különbségek,
2: amit
1: fizikailag egy férfi jobban bír. Ez bizonyos dolgokat jobban bír. Nem véletlenül nézd meg a sportban, ahol a fizikum az alapvető, igen. Hogy a fizikumban mindig nyilvánvaló, hogy a férfiak jobban teljesítenek a igen. Futószámokban, gyakorlatilag minden számban, mert egyszerűen más az izomzatuk.
2: Igen.
1: Tehát ilyen értelemben a munkakörökben is teljesen nyilvánvalóan léteznek, én azt gondolom, ilyen típusú különbségek. De van egy másik dolog, ami például szintén biológia, hogy mivel a nő szül, ezért óhatatlanul más a karrier útja. Már ha szül, mert egyébként már nagyon sokan nem szülnek,
2: igen.
1: De ha egy nő szül, mert hogy biológia lőgő képes szülni, és természetes, hogy ő szül, és én azt gondolom, nem kell elvitatni tőlük
2: igen.
1: Ezt, én nem szeretném, akkor valahol természetes, hogy az ő karrier útja más, hiszen például az én feleségem 3 gyermeket igen. Nevelt föl, még nem teljesen nevelte föl mindent, még egy már felnőtt, a többi nem, de óhatatlanul kiesett gyakorlatilag 3 évre a munkából, ami azt jelenti, hogy hiába kezdte újra, ráadásul nekünk úgy elhúzódtak a gyerekszülések, hogy tényleg egy 20 évig elhúzódó igen. Folyamatról beszélünk, óhatatlanul, de ha egyet szült volna, igen. És valahol más a karrier útja. És ilyen értelemben is lesznek különbségek.
2: És azóta mennyi minden változott újra visszatérni.
1: És azóta mennyi minden változott, és ő pedagógus, és ezt például nagyon jó, nagyon erősen érzékeli, értékeli.
2: Igen, és ami még érdekes az, hogy említetted a szülést, hogy régen például mennyire természetes volt az, hogy egy nőnek szülni fog.
1: Igen.
2: Ma már megkérdőjelezik ezt is, hogy igen. Van, aki inkább a karriert választja helyette. Igen. Ez is mutatja egyébként, hogy a kettőt meg lehet csinálni együtt, tehát azért nem zárja
1: igen,
2: ki,
1: igen,
2: és
1: igen.
2: Ez egyáltalán nem alárendeltséget jelent. Egyébként érdekes, hogy a médiában is azért elég nagy nyomás van arra, hogy ez kiegyenlőtődjön. nagyon sokszor ilyen katonai szerepekre, rendőrnek, meg nem tudom milyen filmekben most már megjelennek a női szereplők.
1: Igen, és ez egy nagyon tudatos dolog.
2: Igen, abszolút.
1: Ezt nagyon tudatosan, nagyon tudatosan igyekszik fölépíteni Hollywood ezeket a szerepeket. Egyébként minden ilyen típusú új szerepet Hollywood igyekszik beépíteni a filmbe, és igen, az egyik ilyen a nő. Ma, ha megnézel egy szuperhős filmet, könnyen azt találkozol, hogy nő lesz a szuperhős.
2: Igen.
1: Vagy igen, egy szuperkatona, vagy éppen egy rendőrfőnök nő lesz.
2: Igen, kérdés az, hogy ez mennyire jó. A nőknek is egyébként, hogyha így a nőiességének a finomságukat, azt a gyengétséget, azt elveszítem, mert nyilván egy katonai, vagy egy rendőri
1: igen,
2: munka, ezek mást.
1: Hát az egyébként, hogy a feminizmus pont ezt igyekszik például egyik legerősebben védeni, hogy a nőnek joga legyen eldönteni.
2: Igen.
1: És valahol megértem egyébként, tehát tényleg legyen a joga a nőnek eldönteni, hogy mit akar, hiszen alapvetően ez alapvető jogunk, tehát hogy mit kezdünk magunkkal, például a testünkkel, hogy szülünk, nem szülünk. Ami viszont egyértelmű, hogy keresztény értékrendben a biológiai sajátosságaink megkerülése az annyira nem elfogadott. Tehát már pedig biológiai sajátosság, hogy a nő szül, ráadásul Isten, amikor megteremtette az embert, akkor alapvetően azt az utasítást adta nekik, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Tehát keresztény szempontból nem csak természetes biológiai kérdés, hogy egy nő szül, hanem úgy is mondhatnám, hogy valahol természetes folyamata az életnek, hogy bekövetkezik az a szakasz, amikor a nő szül. Viszont az is biztos, hogy a mai társadalom ezt, mivel nem keresztény, tehát azért szembesüljünk azzal már, mert időnként azt hallja az ember újra és újra, hogy keresztény Magyarország, keresztény Európa, de azért szembesüljünk már végre az, hogy nincs keresztény Európa, meg nincs keresztény Magyarország. Vannak még keresztények Európában, vannak még keresztények Magyarországon, de alapvetően sem Európa nem keresztény vallási szempontból, kulturálisan, az egy másik kérdés. Sem Magyarország nem keresztény vallási szempontból. És ilyen értelemben erősödik az, a jogot akartam mondani igazából, mindegy, mondjuk akkor ki, hogy jog, hogy testével igenis rendelkezzen nő, és ez én is egyébként keresztényként is el kell, hogy fogadjuk, rendelkezzen. Mi jobban örülnénk neki, és egyébként az országnak is, meg Európának is jobbat tenne, hogyha nem csak ezt a jogot, hanem a biológiai lehetőséget is jobban figyelembe venné minden nő, de az biztos, hogy ma ez egy elerősödő trend, hogy nem szülnek például.
2: Igen, egyébként most erről jött eszembe, hogy egy nagyon érdekes lesz most ez a kulturális keveredés, ami most folyik Európában. Tehát, hogy itt akkor mi lesz az erősebb, vagy hogy fog, mert itt annyira a szélsőségek ütköznek össze, hogy ez nagyon nehéz lesz így a férfiak oldaláról is, mert ugye a nők megítélése sokszor attól függ, hogy a férfiak hogyan ítélik meg is.
1: Igen, hát és őt alapvetően ettől függ. Tehát azért ma, ne felejtsük el, még mindig férfiúrólom van. Tehát amikor Bourdieu megírja a Férfiúrólom című könyvét, akkor valami olyasmit tesz az asztal, ami megdöbbent sokakat, hogy már azt gondoltuk, hogy nincs is ennyire férfiúrólom, de igen, ma is alapvetően férfiúrólomra épül, és európai is, és a magyar rendszer is. És egyébként például sokszor ott van probléma a családi szerepek hangsúlyozásánál, hogy valahogy természetes szerep, hogy a feleség, aki szül, és aki az első években, gyereknek őrá van szüksége, ő fog vele lenni, de amikor ezt helytelenül hangsúlyozzuk, amikor férfi dominanciát és női alárendeltséget csinálunk bele, ott már viszont gond van.
2: És mennyire tökéletes és teljes képet ad a Biblia, ugye, amire mindig visszatérünk, még arra a szélsőségekről beszélünk, akkor valahogy ez mindig visszatérünk ide, hogy az egy kiegyensúlyozott és tökéletes irányt mutat a teremtéskor, ugye, hogy történt a...
1: Igen, mert gyakorlatilag egyet tudni kell, hogy ez a férfirólom, ez nem a Bibliából jön, ez az egyházaktól, és nem csak az egyházaktól, tehát ez alapvetően a férfi erőből és a férfi dominanciából, ami részben a fizikai erőnek köszönhető, meg annak, hogy épp ezért ők vívták a háborúkat, ők tudtak hatalomra jutni tulajdonképpen, ők voltak az erősebbek ahhoz, hogy hatalomra jussanak, és nem a nők, de ez nem a Bibliából jön ez a fajta elnyomó rendszer. A Bibliában, és az elején elmondtuk, hogy azt szoktuk mondani, hogy a férfi a teremtés koronája, de ezt mondtam, hogy ez nem igaz. Ugyanis a Bibliában nem a férfi a teremtés koronája, hanem az ember a teremtés koronája. A Biblia pontosan azt mondja, hogy embert teremtünk a mi képünkre és hasonlatosságunkra, ahogy mondja Mózes könyvében Isten, férfivá és nővé teremtjük. Tehát nem a férfit teremtjük és tesszük meg a teremtés koronájává, hanem a férfit és a nőt együtt, tehát az embert. Igen. Ugyanis ez egy furcsa, számunkra néha érthetetlen szükségszerűség, ami arra épül, hogy ez a kettő lesz tulajdonképpen. Igen. Végül egy, azzal, hogy két különböző tulajdonságú, két különböző fizikai felépítésű, két különböző kinézetű. Azért, amikor azt mondjuk, hogy a szebbik nem a nő, akkor az nem egy, az se egy véletlen. És ez a kettő gyakorlatilag, mint egymás kiegészítője fog egyet alkotni. És nagyon lényeges, hogy Isten azt mondja, hogy ketten lesznek egy. Ez azt jelenti, hogy igazából, és egyébként a pszichológiai és a szociológiai kutatások is azt mutatják, hogy igazán csak ketten együtt igazán erősek, igen, és úgy igazán emberek. Pszichikailag is, társadalmilag is.
2: És az mennyire jó, hogyha ezt az egyensúlyt megtalálják a társadalomban, a családban betöltött szerepnél is, hogy igazából másak vagyunk, de ketten együtt vagyunk tökéletesek emberek.
1: Ketten tudunk, együtt vagyunk az
2: emberi lenni, igen. Egyébként említhetnénk még, ez egy nagyon érdekes példa, hogy Jézus hogyan viszonyult a nőkhöz abban a társadalomban, ahol egyébként nagyon megvetették a nőket.
1: Igen. Érdekes, hogy olvashatunk az evangéliumokban arról, hogy Jézust külön női csoportok is követték. Igen. Tehát a követet mindig azt olvassuk, hogy tömegek követték. Ha nem tömegek, akkor egy kisebb csoport, mindig minimum a tanítványok általában. De ahol megjelent mindig, de több helyen olvashatunk arról, hogy női követők is voltak, igen, sőt gazdag női követők, akik kifejezetten támogatták az ő misszióját. Jézus egyébként, Jézus látszik, hogy másképp képviseli ezt az egész társadalmi jelenséget, mert nem csak a nőket, hanem például a gyerekeket is odafogadja, igen, magához. A tanítványok szemére is vetik, voltak, hogy hát te, például a gyerekeket miért engeded magadhoz? Jézus teljesen egyértelműen azt mondja, hogy ővék a mennyek országa, tehát ilyenek a mennyek országa. És ez ugyanígy igaz a nőkre, mert Jézus az az isteni teremtettség szempontjából vezeti le a férfi-női viszonyt, és épp ezért számára a mondjuk ki, nem egyformaságra teremtett bennünket Isten, de egyenjogúságra teremtett. A különbségek pedig bizonyos területen formai különbségeket jelentenek, bizonyos területen szerepkülönbségeket, de mégis egyenlővé tett bennünket, és ketten leszünk egyenlőbbek.
2: Igen,
1: igazából.
2: Igen, és így tudunk teljes életet élni, és olyan jó lenne, hogyha ezt a gyakorlatban is megtudnánk, és nem a szélsőségek felé mennénk egyik oldalra, másik oldalra, hanem így a tökéletes élet felé. Köszönöm szépen a beszélgetést!

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, ami teremtőnket.

A természet tanulmányozása. Vagy beszélj a földdel, majd az is tanít téged, és a tenger halai is elbeszélik neked. Olvashatjuk Jób könyvének 12. fejezetében, a 8. versben. Krisztus gyermek és ifjúkora szerény körülmények között telt. Olyan viszonyok között, melyek kedveztek egy egészséges szervezet fejlődésének. Élete nagy részét a szabad levegőn töltötte. A patakok tiszta vizét itta, és a kertek gyümölcsét ette. Meredek hegyi ösvényeken és Názáret utcáin haladt végig, amint oda-vissza járt otthona és munka végzésének helye között. Örömmel hallgatta a madarak változatos énekét, melyen a teremtőt dicsérték. Gyönyörűségét lelte a virágok szépségében, melyek a mezőt borították. Újjongva csodálta az egek dicsőségét, a nap, a hold és a csillagok káprázatosságát, és áhítattal tekintett a felkelő, majd lenyugvó napra. A természet könyve nyitva állt előtte, és ő örömmel tanulta annak leckéit. A mozdíthatatlan halmok és olajfaligetek voltak kedvelt helyei, ahol atyával érintkezett. Telve volt isteni bölcsességgel, és a természet tanulmányozása, valamint az Istennel való kapcsolaton való elmélkedés által szellemi erői megerősödtek. A világ megváltója fel és alá járt a dombokon és hegyeken, a nagy síkságtól a völgyekig. Élvezte a természet szépséges látványát. Gyönyörködött a mezők virágaiban és az égi madarak énekében, miközben hangja az ő boldog dalukkal egyesülve zengett dicséneket. Krisztus életében, gyermekségében és ifjúkorában tanítás rejlik a mai fiatalok számára. Krisztus a mi példaképünk, és jól tesszük, ha ifjúkorunkban Istenről elmélkedünk a természet dolgain keresztül, keze alkotásaiban tanulmányozva jellemét. Az elme megerősödik Isten megismerése által, amint kiolvassuk jellemtulajdonságait alkotásain keresztül. Amint a természet dolgainak szépségét és nagyszerű voltát szemléljük, szeretet ébred bennünk Isten iránt. Lelkünk új életre kell, mert csodás alkotásain keresztül kapcsolatba kerülünk a végtelennel.

közösségben Istennel. Miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre, hogy magányosan imádkozzék. Amikor beesteledett, egyedül volt ott, írja Máté evangéliumának 14. fejezetében a 23. igevers. Krisztus ereje az imádságban volt. Krisztus visszavonult a világtól a ligetekbe és hegyekbe, kizárva maga elől minden mást. Egyedül volt Atyával. Erős buzgósággal öntötte ki lelkéből könyörgéseit, és lelke minden erejével a végtelen kezébe kapaszkodott. Amikor újabb, nagy próbatételek környékezték meg, visszavonult a hegyek magányába, és az egész éjszakát imádságban töltötte mennyei Atyával. Mivel Krisztus mindenben a példaképünk, ezért, ha követjük példáját a buzgó, álhatatos imában, kérve Istentől, hogy adja nekünk az ő erejét, aki sohasem engedett Sátán kísértéseinek, és ellenállunk a gonosz ellenség fondorlatainak, akkor nem fog legyőzni bennünket. Ezen vészterhes utolsó napokban a fiatalok egyetlen biztonságát a folyton erősödő éberség és imádság jelenti. Azt a fiatalt, aki örömét leli Isten igéje olvasásában és az imádság alkalmaiban, folytonosan felfrissítik az élet forrásának folyamai. Magas szintű erkölcsi kiválóságra és olyan széleskörű gondolkodásra tesz szert, melyet mások nem érthetnek. Az Istennel való kapcsolat helyes gondolatokat, nemes szándékokat, az igazság tiszta megértését és magas célkitűzéseket von maga után. Akik ilyen kapcsolatot ápolnak Istennel, azokat az Úr fiainak és leányainak ismeri el. Egyre magasabbra és magasabbra jutnak, egyre tisztábban látják Isten és az örökké valóság dolgait, míg nem az Úr a világosság és bölcsesség közvetítőivé teszi őket a világ számára. Az Istenhez való imádkozás ereje felkészít minket napi feladataink elvégzésére. Hatalmas erő rejlik az imádságban. A nagy ellenség folyton azon munkálkodik, hogy távol tartsa a bajba jutott lelket Istentől. A legalázatosabb szent sóhajtása a menny felé nagyobb félelmet kelt Sátánban, mint kormányzatok és királyok rendeletei. Így hát sóhajtsunk és imádkozzunk a menny felé. Amen.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét.

és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a Speranza Reménység Televízió kedves nézőit a Keresztút adásában. A ma esti lígei üzenet címe Isten városa és te, melyet dr. Magyarosi Barna lelkipásztor, a hetednapot ünneplő Adventista Egyház Inter-Európai Divízió elnöke fogja szólni. A felvételt a marosvásárhelyi ágyülekezetben tett látogatása alkalmával készítettük. Tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára!

Szeretettel köszöntök én is mindenkit hazúról és távolról. Örülök, hogy együtt lehetünk ezen a szombaton. Egy különös témakörrel szerettem volna ma foglalkozni, és ez a témakör talán legjobban a Jeremiás könyvében jut kifejezésre, és itt szeretném a Jeremiás könyve 29. fejezetéből olvasni az igét ma délelőtre, a 4. verstől kezdődően. Így szól a seregek ura Izrael istene az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat. Szaporodjatok, és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba vittelek benneteket. És imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. A nyugati világot tanulmányozó szociológusok egyre inkább arról beszélnek, hogy az a kor, amelyet úgy hívtunk, hogy a keresztény világ, az már lehanyatlott. És jól lehet egész Európa, meg az Egyesült Államok és Észak-Amerika egy keresztény világ alapjaira volt felépítve. A mai világban viszont elkezdődött és a csúcsára ért egy olyan folyamat, ami tulajdonképpen a felvilágosodással indult, és oda csúcsosodott ma ki, hogy nem beszélhetünk arról, hogy egy keresztény világban élünk. Annak idején ugye a keresztény világot az határozta meg, hogy az emberiségnek az alapvető világnézete biblikus volt. Elfogadtuk azt, hogy létezik egy felsőbb rendű hatalom, Isten, aki megteremtett minket. Ugye elfogadtuk azt, hogy a Bibliának központi szerepe van abban, hogy meghatározza azt, hogy mi etikus és mi nem, mi megengedett és mi nem. Az egész kulturális élet és a társadalmi élet a vallás köré épült. Ugye a szabadnapok, a munkanapok váltakozása, a hét ritmusa, a 6+1-es ritmus, mindez a Bibliához, a zsidó-keresztény kultúrához vezethető vissza. És mindez fokozatosan és visszafordíthatatlanul megváltozott az utóbbi pár száz év alatt. Egy ilyen világban próbáljuk meghatározni azt, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Hogyan lehet egy olyan embercsoportot fenntartani, akik a keresztény világnézet szerint élik az életüket. És minél jobban tanulmányozzuk az igét, meg a körülöttünk élő világot, rájövünk arra, hogy a legjobb kép arra, amit megtapasztalunk a mai világban az, hogy számúzöttekként élünk egy idegen világban. Ez nem azt jelenti, hogy valahová kiköltöztünk, vagy elköltöztünk, vagy bevándoroltunk, vagy kivándoroltunk. Akik ezt átélték, azok még könnyebben megértik azt, hogy miről beszél a Biblia. Hanem az történt, hogy a körülöttünk élő világnak a struktúrája és a beállítottsága annyira gyökeresen megváltozott, hogy még akkor is, hogyha soha életünkben nem költöztünk sehová, idegenként élünk e világban, száműzöttekként. És az utóbbi időben egyre többet tanulmányozgatom azt, hogy milyen tanácsot adott Isten a zsidó száműzötteknek, mert azokat talán egészen könnyűszerrel lehet alkalmazni a mai esetünkre. Ha arra gondolunk, hogy 1920-ban a Los Angeles Times
újságban. Kinyomtatták a napi bibliai fejezetet, amit el kell olvasni, és az esti bibliai történetet a gyerekeknek, hogy minden családnak kéznél legyen. Ha most kézbe veszitek a Los Angeles Times újságot, akkor valami mást fogtok látni benne. Ha belemerülünk a körülöttünk élő társadalomba, rájövünk arra, hogy az emberi értékek annyira megváltoztak, hogy ne mondjam azt, hogy degradálódtak. Hogy egyszerűen úgy érezzük, hogy vagy az énekünk mondja, egy régi énekünk, hogy ez a világ immár nem az én világom. És a kérdés az, hogy hogyan élhetünk ma keresztényként egy számunkra teljesen idegen értékekre alapuló társadalomban. Jeremiásnak nagyon érdekes üzenetet adott az Úr, hogy ezt írja meg levélben, és küldje el a száműzötteknek Babilonba. Lényegében egy birodalomnak, vagy egy országnak a száműzöttekkel kapcsolatosan csak három lehetősége van. Az első lehetőség a kirekesztés. Falakat építek, kerítést, szúros drótot húzok meg, és azt mondom, hogy ide be nem jöztök. De az érdekes dolog az, hogy a történelemből megtanulhatjuk azt, hogy ez nem megoldás, legalábbis nem hosszú távú megoldás. Mert minél jobban kirekeszted őket, minél jobban el akarod űzni őket, annál nagyobb erővel, annál nagyobb hullámokba térnek vissza. Ha megfigyeljük a római birodalmat, és az akkori pogány népeknek a római birodalomba való beözönlését, minél jobban próbálta védeni a határait a római birodalom, annál nagyobb és elsöprő erővel tértek vissza az úgynevezett barbár népek. És végül Róma a barbár népek áldozataként elesett. Az egy más kérdés, hogy nem csak a barbár népek, és nem elsősorban a barbár népek miatt, hanem egy implózió történt azért, mert egyidejűleg a barbár népek támadásával a római birodalomnak az elvei megváltoztak, az értékrendje felborult, és egy implózió történt, aminek persze külső nyomása volt csak a barbár népek bevándorlása. Tehát az előzés, a kirekesztés igazán nem működik. A második lehetősége egy birodalomnak, vagy egy országnak az elnyomás. Beengeded őket, de másodrangú, vagy harmadrangú állampolgárokként kezeled őket, és beszorítod őket a társadalomnak egy alrétegébe, nem kaphatják meg a legjobb munkahelyeket, nem kaphatják meg a legjobb fizetéseket, nem kaphatják meg az iskolázottságot, az egyetemeket, stb. Egy másodrangú életet éljenek. Ha ott bejönnek, de két osztály létezik. Az őshonos osztály és a másik osztály. Kész. Csak ez sem működik, mert ez olyan, mint mikor a parafadugot be akarod nyomni a víz alá. Minél mélyebbre nyomod, annál magasabbra pattan vissza. Nem működik. És tudjátok, a babiloniak nagyon értelmesek voltak. A babiloniak tudták, hogy se a kirekesztés nem működik, se az elnyomás nem működik. Még akkor is, hogyha vashatalommal rendelkeztek, okosak voltak ahhoz, és rájöttek arra, hogy ez nem fog működni. Úgyhogy tudták ők, hogy mi a harmadik megoldás, a legjobb megoldás. Ezt úgy hívják, hogy asszimiláció. Beolvasztás. Megnyitjuk előttetek az összes kaput. Megkaphatjátok a legjobb munkahelyeket. Elvégezhetitek azt az egyetemet, amit csak akartok. De
Az ára annak az, hogy veszítsd el azonosságodat. Olvadj be annyira, hogy az elválasztó vonal tűnjön el teljesen. És a második és a harmadik nemzedék, akik azt mondják, hogy te zsidó vagy? Én nem, én babiloni vagyok, sőt, perzsa. Kész. Miért? Azért, mert csak úgy kaphatod meg a legjobb helyeket a társadalomban, hogyha beolvadsz. Ha visszaemlékeztek a kommunizmus idején, a szombat miatt főként, de nem csak azért, az adventistáknak nem lehetett a legjobb iskolákat elvégezni. Nem lehettek, ugye, különböző szakmáknak a tulajdonában, mert nem végezhettek egyetemet, iskolát. De hogyha mindenhez hozzáférsz, második, harmadik generáció megtartása a kérdés. És ez minden téren. Látom ezt a diaszporában élő magyar gyülekezeteknél is. Lassan-lassan nincs szükség rájuk. Miért? Azért, mert az unokák alig beszélnek magyarul, ha beszélnek még magyarul. A kivándoroltaknak szükség volt egy magyar gyülekezet, mert ott találták meg az otthont. A gyerekek még oda mentek, mert ott nőttek fel. Az unokák és a dédunokák, ők már őshonosak. Na de ne fizikálisan gondolkozzatok. Gondolkozzatok lelkileg. Mert én erről akarok beszélni. A körülöttünk élő világ a Babilon. És a körülöttünk élő világban benne vagyunk, és a kérdés az, hogy milyen lehetőségeink vannak. A száműzötteknek is három lehetőségük van. Az első, a nyilvánvaló akarata a körülöttük élő birodalomnak, az asszimiláció, a felszívódás, a beolvadás. Ez a legjobb megoldás. Veszítsd el az azonosságodat. Emlékeztek, mit mondott Hámán Ahasvérus királynak? Él a ti soraitok között egy nép, ami más, mint az összes többi nép. Aminek más törvényei vannak, más szokásaik, más értékeik. És Hámán rögtön úgy mutatta be ezt a dolgot, mint állambiztonsági kérdés. Ha nem nyomod el őket, ha nem semmisíted meg őket, ha nem taszítod ki őket, mert nyilvánvaló, hogy beolvasztani nem sikerült őket ennyi év alatt, akkor ez neked baj lehet. Emlékeztek, mi történt a zsidó néppel Egyiptomban? Ugyanez volt a kérdés. Az első a felszívódás. Amikor nem a város javát keresem, hanem a saját magam javát keresem. Amikor a célod az életben az, hogy hogyan juthatsz fennebb a társadalmi ranglétrán. Hogyan valósíthatod meg önmagadat még jobban. És ehhez mi kell? Három dolog kell. Ahogy mondtam neki, Napóleon a háborúhoz. Az első pénz, második pénz, és a harmadikat elfelejtettem. Ehhez a legjobb mód az asszimilálódás. Akkor nincsenek gondjaid, nem élsz másképp, nem ütközik meg benned senki, pont olyan vagy, mint mindenki, bejuthatsz az egyetemre, elvégezheted, szombaton is vizsgázhatsz, mert nem számít, utána megkaphatod a legjobb munkahelyeket, szombaton is, mert hát néha más. Beépülsz, felszívódsz, eltűnsz.
Betartom azokat a törvényeket, amelyek javamat szolgálják, de azokat, amelyek nem segítik elő a saját érdekeimet, azokat kijátszom. A lényeg az, hogy egyre jobb minőségű életet éljek itt. Megteremtsem magamnak a földi mennyországot. A második lehetőség az elszigetelődés. Azaz egy gettóba való bezárkózás. Egy szubkultúra kialakítása, ami jó éles határvonalakat húz meg maga körül, amiben a belépés és a kilépés nagyon kontrollált folyamatnak az eredménye, és ebben az esetben nem a saját javamat keresem csak, hanem a törzsemnek a javát. Ez egy törzsi gondolkozás, tribalizmus. És ez, ugye, az adventisták javát keresem, a gyülekezet javát keresem. Hogy nekünk legyen jó, egymás között segítjük egymást. Egymást támogatjuk egymást, és ez nagyon jó dolog önmagába. De az Úr nem ezt mondja. Egyik sem a két hozzáállás közül nem az Úr álláspontja a Jeremiás könyvében. Sem a felszívódás, sem az elszigetelődés. Mind a kettő a legkönnyebb. Ehhez nem kell erőfeszítés. Vagy megengeded, hogy felszippancson a társadalom, és eltűnj, vagy pedig annyira erősen tartod magad, hogy ahogy az amerikai mondja, már annyira mennyei az életed, hogy nincs benned semmi földi haszon. Csak annyi. Jól elszigetelten. De Isten azt mondja a zsidó száműzötteknek, hogy ne asszimilálódjanak, ne szívódjanak fel, és ne szoruljanak gettóba. Ahelyett olyasmit mond nekik, ami a száműzöttek számára a legnagyobb döbbenetet váltotta ki. Azt mondja, keressétek a város javát, ahová száműztelek. Érdekes, hogy a 29. fejezet így kezdődik. Azt mondja, abban az esztendő... Bocsánat. Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás proféta Jeruzsálemből küldött a foglyok közt megmaradt véneknek, azt mondja, akiket fogságba vitt Nebukadnezor Jeruzsálemből Babilóniába. Nos, ki vitte őket fogságba? Mit mond az ige? Vagy titkos elragadtatás történt, vagy nem látok jól. Ki vitte őket fogságba? Nabukodonozor. A negyedik vers viszont ezt mondja. Így szól a seregek ura, Izrael Isten az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből Babilóniába. És tovább azt mondja, akiket én vittem fogságba. Most már Nabukodonozor vitte őket fogságba, vagy az Úr vitte őket fogságba? Látjátok, ehhez a harmadik megoldáshoz, amit én úgy hívok, hogy integrálódás és szolgálat. Nem beolvadás, hanem beépülés a szolgálat szempontjából és érdekéből. Még egyszer. Melyik a két lehetőség a száműzöttek számára? Beolvadás, vagy elszigetelődés. Asszimiláció, vagy gettó mentalitás. És azt mondja az Úr, egyik sem. Se ez nem jó, se az nem jó. Amit akarok tőletek, az egy vékony, nagyon nehezen járható vonal az asszimiláció és a gettó mentalitás között. Mégpedig integrálódás, szolgálat érdekében. Azért vagyok itt, hogy keressem a városnak a jólétét. Azt mondja, a békességét. De a héber shalom szó az sokkal többet jelent, mint békét. Jólétet, virágzást jelent. Most képzeljétek el, hogy hogyan hangzott ez
az olyan fiatalok számára, mint Dániel, akiket 14 éves korukban elhurcolnak, szüleiket vagy meggyilkolták, vagy bilincsbe verték, és elviszik őket Babilonba, és az Úr ezt az üzenetet küldi nekik Jeremiás által, hogy ne szigetelődjetek el, ne is szívódjatok fel, épüljetek be, és keressétek annak a városnak a jólétét, ahová én titeket fogságba vittelek, Nabukodonozor által. Mi lenne, ha ma azt mondanám nektek, hogy Isten akarata volt a keresztény világ összebukása, összedőlése? Mert egy adott pillanatban a keresztény világ úgy összefonódott a politikai államhatalommal, hogy nem lehetett az egyiket elhatárolni a másiktól. És hogy a keresztény világban a keresztény egyháznak olyan hatalma volt, amellyel visszaélt. És amelyet nem Isten dicsőségére, hanem az önmaga hatalmának a tovább növelésére használt fel. Sorolhatnám. Csak a történelmet nézzétek meg. És Isten azt mondja, ebben nincs senkinek haszna. Se az államnak, se az egyháznak. És lassan a világunk úgy néz ki körülöttünk, mint ahogy kinézett az első században a Római Birodalom, ahová Isten kiküldte az ő tanítványait, hogy bizonságot tegyenek. Nem felsőbbrendű érzéssel, nem felülről lekezelve, nem hatalomként az igét hirdetve, valami, ugye, valami érdeke legyen valakinek abban, hogy keresztény legyen. Milyen érdekből lehetett valaki keresztény az első században, megmondjátok nekem? Amikor a keresztényeket üldözték, korlátozták, száműzték, legyilkolták. És mégis, érdekes dolog az, hogyha megfigyeljük, Isten ezt mondja, az egyetlen módja, ahogy egy keresztény élhet a mai világban, az, hogy ott éljenek. Beépüljenek, része legyenek a társadalmi életnek, de miközben ők maguk megtartják azonosságukat. A Biblia két városról beszél általában. Az egyik Jeruzsálem, a másik Babilon. És ez a két város két értékrendnek a megtestesülése. Babilon arra az elvre épül, hogy hogyan húzhatok minél több hasznot a társadalomból. Hogyan használhatom ki a jelenlegi struktúrákat úgy, hogy én egyre magasabbra jussak, és egyre jobb életet teremtsek meg magamnak. És ennek következtében Babilon a kimerültség és az elnyomás helye lesz. A kimerültség azért, mert ennek a mókuskerék hajszának nincs vége. Amikor beleálltál ebbe a hajszába, hogy egyre többet akarsz, egyre jobbat, egyre szebbet, egyre nagyobbat, egyre... Az ember kimerül. Kiég. Ezt lehetetlen örökké folytatni. De ugyanakkor ahhoz, hogy felfele juss, lefele taposni kell. Másokat ki kell használni. A kérdés az... hogy mi az, amit én ebből magamnak kivehetek. És az eredménye az, hogy egy társadalom, amiben élünk, igazságtalan, kihasznál másokat, elnyom másokat, saját érdekeit keresi mindenki. Ezzel szemben Jeruzsálem a békevárosa. Jerusalem. Shalom. Ugyanaz a szó, ami itt van a Jeremiás könyvében. Keressétek a városnak a békéjét, a jólétét. És érdekes az,
hogy ilyen szempontból mit jelent keresztényként a mai világban élni, mint száműzött? Azt jelenti, hogy beépülök. Megtanulom a nyelvet, elsajátítom a kultúrát, megértem a gondolkodásmódjukat, a filozófiájukat. Mindig mondták, hogy jaj, testvér drága, az evolúciót nem szabad megtanulni. Hát ha én nem tudom, hogy gondolkodik az, aki mellettem él, hogy magyarázhatom meg neki azt, hogy a teremtéstan egy jobb megoldás, mint az evolúció. Ha se tudom, miről szól az evolúció. Ez csak egy példa, értitek? Nem azt jelenti, hogy elhiszem, hogy elfogadom. Tanuld meg! Tudd jobban, mint az összes többi osztálytársad. De azért, hogy meg tud mutatni a gyenge pontjait. Hogy fel tud tenni olyan kérdéseket, amin a professzorod is elgondolkozik, azt mondja, hogy hű, te igazad van. Erre nem gondolta. Élj úgy, mint egyike a világnak. De nem úgy, mint a világ. És ez az óriási nagy feszültség, amiben meg kell tanulnunk élni. De ehhez mentalitásra van szükség, egy teljesen más mentalitásra. Míg az, aki asszimilálódik, a saját javát keresi, míg az, aki gettóba szorul, a saját törzsének és csoportjának a javát keresi, az igazi keresztény a város javát keresi. Azért vagyok itt, hogy adjak. Míg a másik két megoldás, a másik két lehetőség azt keresi, hogy minél többet kapjon a várostól. A statisztikák azt mutatják, hogy 2030-ra a világ kétharmada nagyvárosokban fog élni. 2050-re, ha az úr nem jön el, a világ 70%-a fog nagyvárosokban élni. Miért? Azért, mert a város lehetőségeket teremt. Azért, a város vonza az embereket, van munka, van lehetőség feljebb törni, van lehetőség tanulni, van lehetőség megalapozni az életedet, stb. Stb. Stb. A kérdés az, hogy te hogy élsz a városban? Milyen mentalitással élsz a városban? Azzal a mentalitással, hogy azért vagyok itt, hogy minél többet kapjak, vagy azért, hogy szolgáljak és keressem a városnak a javát? Nem azért jössz Isten városába, hogy kapj, hanem azért, hogy adj. Nem azért, mert itt akarod megtalálni az azonosságodat, itt akarsz felvirágozni, hanem azért, mert te már megtaláltad az azonosságodat. Önmagadra találtál. És éppen ezért Jeruzsálem nem a kimerültség, nem az elnyomás városa, hanem a békesség és öröm városa. Jézus, amikor erről beszél, két képet ad. Azt mondja, ti vagytok a világ világossága. És a másik mondatban azt mondja, ti vagytok a világ sója. Nincs két nagyobb ellentét, mint a világosság és a só. Mint tulajdonság között. A világosság minél többet adsz belőle, annál nem marad kevesebb. A világosságnak ahhoz, hogy elterjedjen, nem kell helyet változtatni a forrásnak. Ugye? Nem rejthető el a hegyen épített város. Ez az azonosságot jelenti. Tudom, hogy ki vagyok, tudom, hogy milyen alapokra épül az életem, tudom, hogy melyek az értékeim, tudom, hogy miben hiszek, tudom, hogy melyek az elveim. És ahogy a hegyen épített város nem lehet elmozdítani, úgy engem se lehet megrendíteni az elveimben. De Jézus rögtön hozzátesz, és ti vagytok a világ sója. Nem azt mondja, hogy ti vagytok a világ olaja. Töltöttetek olajat vízbe? Tökéletes kép a gettó mentalitásnak. Az olajfoltok ott úszkálnak benne. De soha nem tudod úgy elkeverni az olajos vizet, hogy az beleolvadjon. De Jézus nem azt mondja, hogy ti vagytok a világ olaja. Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a világ sója. Amikor egyszer a sót elkeverted a vízbe, mutasd meg, hogy hol van. Miután beolvadt, miután felolvadt. De Jézus nem csak az egyiket mondja, hanem egyszerre mind a kettőt. Értitek? Nem asszimilálódás, csak só. Nem gettó mentalitás, csak hegyreépített város.
hanem hegyreépített város és só egyszerre. Na ezt megélni a mai világba nem egyszer. De ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy legyenek barátaitok. Statisztikailag kimutatták azt, hogy az, aki megkeresztelkedik az adventista egyházba, 4-5 év alatt szinte elveszíti az összes világi barátját. És a legtöbb barátunk hol van? A gettóban. Nincsenek lassan kapcsolataink másokkal. Hogyan kereshetem a javát a városnak, ha annyira elszigetelődtem, hogy nincsenek kapcsolatai? Jézus azt mondja, nem, költözz be, élj közöttük, alakíts ki kapcsolatokat, tanuld meg a nyelvüket, beszélgess velük, értsd meg a kultúrájukat, értékeld abba, amit értékelhetsz, a zenéjükből azt, amit értékelhetsz, az irodalmukból azt, amit értékelhetsz, és emeld ki, használd fel hídépítésre, ne elszigetelődésre. Tanuld meg a filozófiájukat, gondolkodásmódjukat, tudományukat, értsd jobban, mint ők maguk, és beszélgess el velük. Élj közöttük. De ugyanakkor úgy, hogy nem olvadsz be, nem szívódsz fel, hanem beépülsz. Ugye a mai filmekben egyik népszerű téma a beépített ügynök. Mit jelent beépített ügynöknek lenni? Mindenki számára, aki kintről néz, egy vagy közülük. De ugyanakkor neked egy különleges hivatásod van. De tudod, miért vagy ott? Nem azért, hogy árts nekik, mint egy beépített ügynök, hogy lebuktasd őket, hogy jó, arra is szükség van, főleg akkor, amikor bűnözésről beszélünk. De ezt a képet vegyük pozitív értelembe. Beépítettek vagyunk azért, hogy szolgáljunk. Hogy a javukat keressük. Hogy az előmenetelüket keressük. Milyen javukat? Az idő nagyon repül, úgyhogy rövidre fogom. Elsősorban keresd a város társadalmi békéjét. Ami azt jelenti, hogy a feszültségeket, különböző embercsoportos, különböző vallások között próbáld a békével, az Úr szeretetével elegyengetni, simítani. Légy a béke ügynöke. Keresd a város gazdasági békéjét. Mert azt mondja, az ő jóléte lesz a te jóléted is. Ha annak javán fáradozol, akkor az lesz a te javad is. Mi lenne, hogyha a keresztények lennének a legpéldásabb állampolgárok a mai társadalomban? A kezdeményezők, akik olyan megmozdulásokat hoznak létre, ami a város javát szolgálja. Olyan üzleteik vannak, olyan vállalkozásokba kezdenek, amelyek a város javát szolgálják. És végül, utólag is, de nem utolsó sorban, keresd a városnak a lelki javát, a lelki békéjét. Mert tudjuk azt, hogy nincs teljes és kiteljesedett élet addig, amíg az ember nem talál Istenre. Ez a végcél. Testvérem, miért élsz a városban? Mit jelent számodra a város? Mit jelent számodra Marosvásárhely? A hely, ahol felszívódsz, a hely, ahol elzárkozol és gettóba vonulsz? Vagy az a hely, ahol Isten azt mondja, a küldetésem van számodra? Azt akarom, hogy épülj be szolgálat szempontjából. Rodney Stark,
egy szociológus, aki sokat tanulmányozta az őskereszténységnek a mozgalmát. És arra a következtetésre jutott, hogy azokat az okokat tanulmányozta, hogy miért terjedt el úgy a kereszténység, hogy a harmadik század vége felé elsöprő társadalmi erővé vált az egész római birodalomban. És megragadta a városoknak a képzeletét a kereszténység. A nagyvárosokba terjedt el. Még pogány maradt a falu és a vidék. De a nagyvárosok mind keresztények lettek. És éppen ezért Konstantin császár értelmesen felfogta azt, hogy itt, hogyha valamit akar megvalósítani, akkor vagy a keresztényekhez társul, vagy elveszíti az hatalmát. Mert annyira befolyással rendelkeztek a keresztények. Hogy jutottak ide? Rodney Stark kielemzi, nincs időm mélyen belemenni. Viszont azt mondja, hogy amikor a nagy Antoninuszi fekete himlő járvány 165 és 180 között volt, vagy a Ciprián járvány 250-260 között, a rómaiak a városból kimenekültek, és ott hagyták szeretteiket, rokonaikat, hogy haljanak meg az utcán. Annyira féltek attól, hogy ők is elkapják a himlőt, és meghalnak, hogy lassan már etikátlanná vált a magatartásuk, és kilökték meghalni a még életben lévő rokonaikat, gyerekeiket, édesanyjukat, nagyszülőket, és menekültek. Miközben a keresztények maradtak. A keresztények ott maradtak, hogy összeszedjék ezeket a kilököttet és kidobottakat, és ha nem más, biztosítsanak számukra egy méltóságos halált. Adjanak nekik egy pokrocot, hogy ne fázzanak, egy pohár vizet, hogy ne szomjazzanak, és hogy letöröljék a verejtéket a homlokukról, miközben utolsót lehelték. A keresztények azért maradtak, hogy szolgáljanak. Mert megértették az Úr Jézustól, hogy az életnek az alapvető értelme a szeretet. Csak akkor teljesül be az életed, amikor valami másért, vagy valaki másért élsz. Amikor az élet valami nagyobbról szól, mint önmagad. Mint a saját magad túlélése, vagy a saját törzsednek a továbbítása, saját népednek a jövője. Amikor rájössz arra, hogy az élet értelme az, hogy másoknak a javát kerest. És Rodney Stark elemzi az esetet, és azt mondja, hogy ugye visszafogott módon, mert a szociológusok, a tudósok nem ugornak következtetésekbe, de ezt mondja. A keresztény magatartás, a keresztények magatartásának a következménye az volt, hogy a pogány túlélőknek sokkal nagyobb esélyük volt a megtérésre, miután felépültek, mert sokkal jobban kötődtek a keresztényekhez. Nagyon egyszerű. Ugye, az emberek azt kérdezték, ti miért vagytok itt? Mert nem úgy tűnik, hogy a pénzért vagytok itt, nem is úgy tűnik, hogy a fizikai biztonságért vagytok itt, nem is azért, hogy felfele haladjatok a ranglétrán, a társadalmi jólétben. Az asszimiláció hívei magukért vannak itt, a törzsi emberek pedig a saját törzsükért. De ti miért vagytok itt? És a keresztények pedig ezt felelték, mi semmiért nem vagyunk itt. Mi nem félünk a haláltól, nekünk nem kell gazdagoknak lennünk, nem kell előre jutnunk, nem kell feltörtetnünk, nem is kell élnünk. Mi azért vagyunk itt, hogy értetek legyünk itt. És nem csoda az, hogy egy pár évtized leforgása alatt a kereszténység végig söpört az egész birodalmon. Azért, mert a keresztények megtanulták Jézustól azt, hogy mit jelent keresztényként élni. Nem felszívódni? Nem féltve őrizni az azonosságodat egy hűtőszekrénybe, hogy el ne veszíts, még Jézus jön? Hanem megtalálni azt az arany középutat.
az asszimiláció és a gettó mentalitás között. Beépülök, nem azért, hogy a saját javamat keressem, hanem azért, hogy szolgáljak. Adja az Úr, hogy a Jeremiás szavait megértsük. És jól lehet, a világ annyira idegen körülöttünk, hogy már úgy érezzük, hogy száműzöttek vagyunk. Hogy ez már nem a mi helyünk. Az Úr azt mondja, mégis. Még van egy küldetésem számodra, még van egy feladatom számodra. Épülj be, azért, hogy szolgálhass. Azzal, ami téged megkülönböztet. Mi az, amiben más vagy, mint a világ? Ez előnyödre származik. Hát, hogy feresz fel. Mi a te ajándékod? Mi a te különlegességed? Mivel tudsz szolgálni? És keresd a körülötte lévők javát. És én hiszem azt, hogy ha ezt képesek leszünk gyakorlatba ültetni, akkor az Úr azt mondja, jól vagyon, jó és hű szolgám. Nem hiába éltetek Marosvásárhelyen. Amen. Jó atyánk, hálát adunk a te igéd világosságáért. Köszönjük, hogy te annyira belátsz a mai világ kihívásaiba, hiszen te is száműzöttként jöttél erre a világra, hogy minket megválts. Jó lehet, a tieid közé jöttél, de a tieid nem fogadtak be. És a városon kívül feszítettek keresztre, mint egy kivetettet. Azért, hogy nekünk bebocsátást adj a városba. Téged kirekesztettek azért, hogy minket befogadjanak. Urunk, te add, hogy megtanuljunk úgy élni a mai világban, ahogy azt te elvárod tőlünk. Anélkül, hogy felszívódnánk, anélkül, hogy elszigetelődnénk, hanem úgy beépülve, hogy saját értékeinket és azonosságunkat megtartva a körülöttünk élő emberek javát keresve szolgáljunk. Köszönjük, hogy te ezt megteheted bennünk, általunk, mi erre teljesen képtelenek vagyunk. Ezt az egyensúlyt megőrizni csak általad lehetséges. Ezért kérünk, te ruház fel lelked által, és használj fel bennünket neved dicsőségére.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönjük Magyarosi Barna lelkipásztornak ezt az időszerű üzenetet. Megérthettük, hogy milyen nagy hatása van szolgálatunknak és életünknek, amikor beépülünk abba a közösségbe, ahol élünk. A beépülés nem asszimilálódást vagy elzárkózást jelent, hanem lelki és fizikai szolgálatot. A beépülés nem azt jelenti, hogy a közösség és a lehetőségek vannak az én javamra, hanem mi vagyunk a közösség javára, mi alakítjuk a lehetőségeket. Legyen ez így a gyülekezeti életünkben, legyen ez így a társadalmi életünkben. Az ige szolgálat második részét egy hét múlva tekinthetik meg. Szeretettel várom akkor is önöket. A viszontlátásra!

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából mindenki.

0: Élet és egészség.
1: A mai alkalommal a rossz szokásainkról beszélnénk, azokról a hétköznapi függőségekről, viselkedési zavarokról talán így lehetne megfogalmazni, amelyeknek többé-kevésbé mi magunk is részesei vagyunk, azonban a legnagyobb veszélyük ezeknek a hétköznapi viselkedési zavaroknak az, hogy amíg mondjuk egy kábítószer függőségről nyilvánvalóan tudjuk, hogy az egy helytelen, addig és elég hamar föl lehet ismerni magát a betegséget, addig ezek a viselkedési zavarok nagyon sokszor évek, évtizedek múlva válnak nyilvánvalóvá még a szenvedő fél részére is. Néha egy-egy ilyen aforizma lesz az előadásban. A függőség nem más, mint az ember teljesség, boldogság és békesség iránti vágyának egyfajta kóros megnyilvánulása. Tehát egyfajta menekülési út. Amikor függőségről beszélünk, vagy hozzászokásról, addikcióról beszélünk, akkor két nagy csoportját ismerjük ezeknek. Egyrészt a kémiai addikciók, amik közé tartoznak azok a fajta függőségek, amelyeket kémiai anyagok okoznak. Hát ugye a legtöbbet beszélt ilyen kémiai anyagok, mondjuk a különböző kábítószerek, az alkohol, a cigaretta, tehát a nikotin, és hát a koffein is ide tartozik. Amiről azonban ma szó lesz, azok a viselkedési függőségek, és a két halmaz között azért van átfedés, mert nagyon sokszor előfordul, hogy aki kémiai függőségben szenved, társul valamilyen viselkedési zavarral is, vagy egész, ezt nyugodtan lehet fordítva is mondani, hogy akinek valamilyen viselkedési zavara van, a háttérben meghúzódik egy másfajta függőség. Egy ilyen példa, hogy például a játékszenvedélyben

lévőknek nagyon nagy százaléka mondjuk alkoholbeteg. Tehát megtalálható nála mind a kétfajta függőség. Ami jellemző magára, hozzászokásra, függőségre, az úgy a viselkedési zavaroknál, mint a kábítószer, tehát a kémiai függőségnél. Egyrészt a tolerancia, ami nem jelent mást, mint hogy mondjuk kezdjük először talán a kábítószereseknél. Jó múlt korábban beszéltünk erről, hogy mondjuk egy morfinistának ahhoz, hogy ugyanazt az élményt át tudja élni, ahhoz egy idő után emelni kell a morfin adagot. Tehát ugyanaz a kezdeti morfin adag már nem elég. De a szervezete tolerálja, hozzászokott ehhez az anyaghoz. A viselkedési függőségben lévőnél ez úgy jelentkezik, hogy például egy játékszenvedélyben lévő vagy szenvedő embernél egyre gyakrabban megy le a játékteremben, egyre nagyobb összegű téteket tesz meg azért, hogy átélje a játéknak ugyanazt az élményét. A dependencia pedig hát nyilvánvalóan, amit igazából függőségnek lehetne fordítani, a dependencia pedig az, hogy olyan mértékű hozzászokás alakul ki nem csak a kémiai szerhez, hanem a kényszeres viselkedéshez, hogyha az illető ezt nem csinálhatja bizonyos időközönként, akkor kifejezetten feszült, ingerlékeny és ideges lesz. Nézzük most meg azt, hogy melyek azok a tényezők, amelyek hajlamosíthatnak valakit arra, hogy viselkedési függőségben szenvedjen. Hát egyrészt ugyanúgy, ahogy a kémiai szereknél, vagy kémiai függőségnél, a viselkedési függőség is genetikailag kódolt. Tehát megtalálhatók azok a hibás gének, amelyek hát azt nem szeretem használni, hogy felelőssé tehetők, de szerepet játszhatnak abban, hogy valakiben kialakul ez a fajta viselkedési függőség. Azonban sokkal fontosabb a szociokulturális tényezők, konkrétan a család és a környezet és a társadalomnak a szerepe. Hiszen egyrészt a családban ugye a különböző értéknormák, vagy a társadalomban a különböző értéknormák döntően meghatározhatják azt, hogy valaki valamilyen viselkedési zavarban fog-e szenvedni, vagy nem. Egy példa, ugye a hölgyeknél nagyon gyakori a bulimia nervóza, hogy a kényszeres falás, vagy elég gyakran megtalálható sajnos az anorexia nervóza is, ugye a kóros soványság. Ami mind annak a következménye, hogy az illető saját magát másnak látja, mint a külvilág. Tehát az anorexia nervózában szenvedő illető az olyan cingár vékony, hogy hát ellenfényben ugye át lehet látni rajta, mert minden táplálékot igyekszik megvonni magától, azért, mert amikor ő tükörben néz, akkor ő guztustalanul kövérnek látja saját magát. És erről nem lehet meggyőzni, hogy gyakorlatilag a soványságnak egy olyan állapotában van, ami már az egészségét, akár az életét is veszélyeztetheti. Na most el lehet képzelni azt, hogy a mai korban, amikor végül is a médiákon keresztül, tehát akár a televízióban, akár az újságokban a modellek és a mai egészségideál az a sovány, karcsú hölgyek, nyilvánvalóan akkor ez valamiféleképpen presszionálja a hölgy társadalmat arra, hogy egyfajta követendő minta legyen a soványság. Ugyanakkor mondjuk egy Rubenszi korban, ahol mondjuk a női ideál ugye az nem is számított hölgynek, aki mondjuk 80 kiló alatt volt, és nem voltak itt-ott tetemes mondjuk hát húspárnák rajta. Egy Rubenszi korban, amikor a női ideál a teltebb, a molettebb hölgyek voltak, akkor feltehetően sokkal-sokkal kevesebb gondot okozott az, hogy ki mennyire sovány, hiszen a társadalom által elfogadott szépség az a teltkarcsú volt. Ugyanígy a játékszenvedély kapcsán is ugye egy nagyon fontos kérdés, hogy találkozik-e az illető az életkorában, vagy élete során nyerőgépekkel, hiszen egy olyan kisfiú vagy kisgyerek, aki mondjuk Las Vegasban születik, azért beláthatjuk, hogy sokkal nagyobb veszélynek van kitéve, mint aki mondjuk az Amazonas őserdejében, hát egy külvilágtól elszeparált benszülött törzsben látja meg a napvilágot, hiszen nagyon sok esetben élete során egyáltalán nem találkozik például nyerőgépekkel. A pszichológiai okok szintén ugye nagyon fontosak, említettem a család és a környezet. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a gyerek milyen példát lát a családban, hiszen ha most csak egy párhuzamos példára tetszene gondolni, ugye mindig beszélünk arról, hogy milyen jó lenne az öngyilkossági
rátát hát csökkenteni. De a legnagyobb problémánk az, hogy az öngyilkosság, mint végső probléma megoldó hát aktus, az apáról fiúra öröklődik nagyon sokszor, tehát halmozódik a családban. Tehát egy olyan gyereknél, aki mondjuk tegyünk fel egy ilyen példát, hogy azt látta, hogy amikor a TS a nagypapától elvette a földet, és a nagypapa ezért fölakasztotta magát végső elkeseredésében, illetve amikor az édesapját kirúgták a TS-ből, és ő ezt úgy reagálta le, hogy szintén fölakasztotta magát. Tehát egy ilyen gyermeknél azért egy generációkon keresztül ott van a példa, hogy ha igazán nagy krízis helyzetbe kerülök, ha nagyon nagy gond van az életben, amit úgy gondolom, hogy nem tudok megoldani, akkor az a megoldás, hogy véget kell vessek a saját életemnek. Tehát ugyanígy a játékszenvedélynél, de ugye a kémiai függőségek során, például az alkoholizmusnál, a drogfüggőségnél hihetetlenül nagy szerepe van, hogy a család, a környezet milyen példával, milyen nevelési példával jár elől az utódok szempontjából. A viselkedési zavarok témakörén belül fogunk ma beszélni elég sok mindenről, természetesen nem olyan kimerítő részletességgel, mint amilyen részletességgel lehetne ezekről beszélni, inkább csak egy ilyen kis figyelemfelhívás lenne. Azonban a viselkedési zavarok kapcsán vannak közös jellemzők. Egyrészt az életkori sajátságok tekintetében a leggyakrabban a 20-as, 30-as év között kezdődnek el ezek a zavarok, illetve a nemek, a férfi és nő közötti arányban elmondhatjuk azt, hogy mind a két nemben előfordulnak ezek a viselkedési zavarok, azonban, hogy milyen fajtájuk fordul elő, ott már vannak nemi különbségek. Tehát a hölgyeket elsősorban ugye az alakjuk érdekli, éppen ezért az étkezési zavarok elsősorban hölgyeknél fordul elő. Beszélgetünk majd a hajtépegetésről, mint kényszeres zavarról, az is elsősorban a hölgyeknél, illetve a vásárlás és a lopási kényszer is a hölgyeknél gyakoribb a statisztikák szerint. Ilyenkor szoktam mondani, hogy uraim, nézzük meg, megvan-e a pénztárcánk. Bár a kleptomániának ugye van egy társadalmilag elfogadott módja, amit lehet helyettesíteni, ezt házasságnak hívják, és a hölgyek teljesen legálisan tudnak nagy pénzösszegekhez jutni a férjüktől. A férfiaknál el szoktam ugye mondani, hogy fiúkat mi érdekli? Hát érdekli ugye a foci, a szex meg a bunyó, tehát ugye a játékszenvedély, a szexuális zavarok és a pirománia, ami lényegesen gyakrabban fordul elő, mint hölgyeknél. Ahogy említettem, a társult betegségek nagyon gyakoriak, nem csak kémiai szerekkel, hanem más egyéb pszichés betegséggel, tehát a depresszióval, illetve hát az már említett alkoholizmussal, és hát nem csoda, az elmondottak alapján, hogy az elsőfokú rokonok között mindenféleképpen halmozódás fordul elő. Ez nem csak genetikailag fontos, hanem, ahogy említettem, a példaadás szempontjából is. Samuel Johnsonnak láthatunk itt egy aforizmáját, aki, és tulajdonképpen ez az egész viselkedési zavar témakörnek azt hiszem a kulcsmondata, hogy egy szokás bilincsei túl gyengék, hogy érezhetőek legyenek, amíg nem válnak olyan erőssé, hogy már széttéphetetlenek. Tehát, hogy említettem, nagyon-nagyon sok, majd amit itt a továbbiakban fogunk beszélni, szokás. Egyrészt nehéz meghatározni, hogy hol a határmezsgye, mikortól számít ez tényleg egy rossz szokásnak, és honnan kezdődik már a komoly viselkedési zavar az ember életében. Másrészt pedig, ahogy említettem, nagyon sokszor mire rádöbben az illető vagy a környezete, hogy itt valami baj van, addigra már nagyon-nagyon nehéz segíteni, mert elteltek évek, évtizedek. No, kezdjük a kevésbé súlyosakkal. Körömrágás. Közülünk minden ötödik ember gyerekkorában rágta a körmét, legalábbis a statisztika szerint. Talán van néha, hogy ma is szoktuk rágni a körmeinket. 5 éves korban szokott elkezdődni, de ez általában 9-10 éves korra abba marad, és nagy szerencsére ez nem szokott olyan súlyos lenni, hogy orvosi kezelést igényelne az esetek 95%-ában. Az orrpiszkálás szintén nem veszélyes, hát nyilvánvalóan egy elég gusztustalan szokás, azonban a legtöbbünk piszkálja az orrát, főleg férfiak szokták, úgyhogy ez sajnos nem tudtam megmásítani ezt az adatot, viszont hadd mondjam el a mentségünkre, hogy csak 2%-unk élvezetből, a 17% megszokásból, tehát ez egy olyan rossz szokás, ami majdnem mindannyiunkkal előfordul.
Ez szintén egy olyan kényszeres viselkedés, ami orvosilag nem jelent problémát, vagy nagyon ritkán kell kezelni. A problémát az jelenteti, hogyha valaki ezt túl lelkesen csinálja, és túl kitartóan az orrpiszkálást, akkor nyilvánvalóan felsérti az orrnyálkahártyáját, bevérzik, elvékonyodhat, elkezd sorvadni, illetve hát, hogyha ezt piszkos kézzel csinálja ezt a műveletet, akkor nyilvánvalóan mindenféle fertőzéseket lehet bevinni, ugyanúgy, ahogy gyógyszereket szoktunk bevinni az orrnyálkahártyán, ugyanígy a baktériumok is, ugye a kórokozók is egy felsértett gyulladásban lévő orrnyálkahártyáról sokkal könnyebben bejutnak a szervezetben. A hajtépegetés az már annyiból komolyabb dolog, hogy lehet orvosi beavatkozás is a következménye. Mi jellemző? Azokat a dolgokat én nem fogom mindegyiknél elmondani, amelyik mindegyik díjára jellemző. Tehát, ahogy említettem, a kényszeres viselkedésnek az a jellemzője, hogy az illető tudja, hogy ezt nem kellene csinálnia, tehát érzi azt, hogy ez nem helyes, nem helyén való, ugyanakkor nem bír ellenállni. Tehát fokozódik benne a feszültség, egyre idegesebb, egyre nyugtalanabb, egyre türelmetlenebb lesz, és csak akkor szűnik meg ez a nyugtalansága, amikor végül is az adott tevékenységet végezheti. És amikor ez úgymond kielégülést nyert az ez irányú vágya, akkor viszont kezdődik a kör, mert akkor jön egy lelkiismeret furdalási fázis, amikor szégyeli magát, amikor azt mondja, hogy na, hát már megint nem tudtam megállni, hogy mondjuk ne tépjem a hajamat, vagy ne egyem halálra magamat, vagy ne menjek le a játékterembe játszani. De megint jön az időszak, amikor jön a fokozódó feszültség, és újra végeznie kell ezt a tevékenységét. Hajtépegetés. Hát nyilvánvalóan, amikor valaki mondjuk 35-40 éves kora körül meglátja a fején az első ősz hajszálat, és sikítva kitépi, tehát ez nem viselkedési zavar, ezt mondjuk ilyen első megdöbbenésnek. Aztán utána hozzászokunk hozzá ahhoz, hogy kezdünk őszülni, vagy elkezdjük festeni a hajunkat, tehát vagy pedig hát nyilván megnyugszunk abban, hogy ez a sors akarata. Mi jellemző a hajtépegetőre? Az jellemző, hogy olyan rendszeresen végzi ezt a tevékenységet, hogy a hajas fejbőr területén látható hajhiány keletkezik. Nagyon fontos, hogy ezt a látható hajhiányt nem egy fejbőrbetegség okozza, tehát nem egy viszkető fejbőrbetegség okozza. Nagyon fontos, hogy ezt a tevékenységet nem egyfajta pszichés, hát hogy mondjam, betegség kapcsán, vagy társult pszichés betegség kapcsán végzi az illető. Főleg hölgyek tépegetik a hajukat, 10-14 éves korban fordul ez elő. Amiért ez nagyon sokszor orvosi beavatkozást igényel, az, hogy nagyon sokszor a hajtépegetők meg is eszik a hajukat. És ez viszont már gond, mert ugye a haj nem emészthető, és nagyon sokszor akár a gyomorban, akár a bélcsatorna különböző területén összeáll szép kis gombóccá, és hát ezt bizony csak műtéttel lehet eltávolítani. De ebből a szempontból veszélyes lehet. Samuel Johnsontól még egy idézet, a pénz és az idő az élet legnagyobb terhei, és a legboldogtalanabbak azok, akiknek mindkettőből több van, mint amivel értelmesen kezdeni tudnának valamit. No, kényszeres vásárlás. Ahogy említettem, a kényszeres vásárlás és a kleptománia, majd a következő, az elsősorban hölgyeket érint. A statisztikák szerint a lakosság 1%-a szenved benne, általában 20 éves korban kezdődik. Ugye a vásárlás megint egy olyan dolog, ami egy örömszerző forrás a mi életünkbe. Azért ezt valljuk be, ne legyünk ennyire álszentek, legalább ilyen szűk körben, hiszen az embernek előfordul az, hogy meglát valami számára nagyon kedves dolgot, ami hasznos, vagy szép, vagy csak egyszerűen kell, és esetleg hosszú időn keresztül kerülgeti, gyűjti rá a pénzt, megfontolja, hogy tényleg szükségem van, nincs szükségem rá, kell ez nekem, nem kell nekem, és lehet, hogy hónapok ilyen magányos vívódásai során eljut oda az illető, hogy azt mondja, hogy igen, megveszem azt az adott terméket. És megvásárolja, hazaviszi, és örül neki. És ez egy teljesen normális folyamat. Honnan kezdődik a kényszeres vásárlás? A kényszeres vásárlás onnan kezdődik, hogy a megvett dolgoknak körülbelül az 1/3-át a kényszeres vásárló soha nem használja. Nagyon meglepő, hogy a statisztikák szerint mi, ugye akik nem vagyunk kényszeres vásárlók, feltehetően, a megvett dolgainknak az 1/10-ét mi se használjuk soha. Tehát erről nem szoktunk statisztikát készíteni, de van egy csomó dolog, hogyha úgy
visszagondolunk a közel vagy régmúltba, amit azért vettünk meg, mert akciós volt, meg a szomszédasszony is ilyet használ, és vagy megláttam, és majd csak jó lesz valamire, ugye? Tehát a hölgyeknél ez, nyilván ez a kozmetika, ruhanemű témakora, de mi férfiak ugye így vagyunk a barkács szerszámokkal és gépekkel és a műszaki dolgokkal, hogy hát majd csak jó lesz egyszer valamire, hiszen soha nem lehet tudni, mondjuk, hogy egy részecske gyorsító, ugye mikor lesz szükség, mondjuk a konyhában, és akkor milyen jó lesz, hogyha életünk párja részecske gyorsítót kér, mondjuk a rántotta elkészítéséhez majd egyszer, és akkor elő tudunk állni, hogy bizony nekünk ilyen is van. Na, tehát félretéve a viccet, egy csomó dolgot mi sem használunk. A honnantól számít kényszeres vásárlónak? Három szempontot kell megvizsgálni. Egyrészt a vásárlások gyakorisága, a megvett dolgok mennyisége és a vásárlással eltöltött idő. Tehát a kényszeres vásárló az egyrészt sokkal gyakrabban megy vásárolni, mint egyébként normál esetben kell. Én gondolom, hogy legtöbben úgy vagyunk vele, hogy havonta egyszer vagy kétszer van mondjuk egy olyan nagyobb bevásárlásnak nevezett valami, amikor megvesszük azokat a dolgokat, amelyek hát mondjuk nem ilyen mindennapi, tehát nem romlandó, hanem mondjuk a mosópor és ehhez hasonló dolgainkat, amit úgy egy hónapra vagy két hétre előre megvásárolunk. A kényszeres vásárló szinte minden nap megy vásárolni, és nagyon érdekes, hogy a kényszeres vásárló sok esetben ugyanabból a dologból vesz nagyon sokat. Tehát olvastam olyan kényszeres vásárlóról, akinek mondjuk volt 24 pár papucsa. De ugyanolyan papucsa volt, tehát ő nem magába a papucsba volt szerelmes, hanem egyszerűen nyilvánvalóan ő abba az egybe volt, és hát ugye az ember azt mondja, hogy ez nem normális eset, hiszen az ember nem vesz 24 pár ugyanolyan papucsot. Tehát sokkal több dolgot vesz a kényszeres vásárló, mint amire szüksége lenne. Ez azért is jelent gondot, mert a kényszeres vásárló azért kerül nehéz helyzetbe, mert sokkal többet költ a szenvedélye, betegsége folytán, sokkal többet költ, mint amennyi egyébként a keresete, vagy amennyit megengedhetne magának. És hát természetesen a kényszeres vásárló az, aki sokkal több időt tölt el a vásárlással, képes órákig elidőzni a mindenféle boltokban, hiszen örömet szerez neki az, hogy vásárolhat. És hát ez ugye a másik gond az, hogy mindenféle ilyen szenvedélybetegség, amiben elmenekül az ember, valamilyen szinten elvonja az illetőt a családjától, elvonja a barátaitól, tehát a társadalmi, a szociális tevékenységeit sem tudja úgy ellátni az illető. Gormonnak egy idézete, a tulajdon elkerülhetetlen, de az nem, hogy mindig ugyanazok birtokolják. Ez talán a tolvajuknak lehet egy ilyen jelszava. A kleptománia. Na most a legszebb az, amikor mondjuk valakinél a kényszeres vásárlás és a kleptománia együtt jelentkezik, mert ilyen is van. Hát egyszerűen elképzelni, hogy mekkora dilemmát jelent a pult előtt állva, hogy most mi okoz nagyobb örömet, ha megveszem, vagy ha ellopom. De való igaz, hogy tényleg létezik ilyen, hogy együtt szerepel ez a két betegség. Mi jellemző a kleptománra? A kleptománra az jellemző, hogy szeret lopni. Ez ugye nem annyira ritkaság, azonban a kleptománra az jellemző, hogy nem értékes dolgokat lop. Olyan dolgokat lop, amit egyébként meg tudna venni, tehát van rá pénze, nem azért lop, mert éhezik, vagy nehéz helyzetben van, és emiatt kénytelen lopni. A másik dolog pedig az, hogy tényleg apró és jelentéktelen dolgokat tulajdonít el. Tehát nem az a kleptomán, aki mondjuk a Szolnok Pláza hátsó bejáratán, ugye a Gorenje hűtővel a hátán igyekszik elvegyülni a tömegben, hanem a kleptomán az, aki hajcsattokat, hajgumikat, apró kis tárgyakat igyekszik ellopni. Tehát maga a lopás az, ami élvezetet ad az illetőnek. Nagyon fontos, hogy itt is ugye a lopás honnan számít kleptománnak. Tehát a lopás egyébként sem jó, tehát aki szeret lopni, az ugye kleptomán, de nagyon fontos, hogy a lopás az nem egyfajta bosszúállás, nem egy pszichés betegségnek, vagy gyógyszer hatásnak a következménye. No, Cianónak van egy idézete, a győzelemnek 100 apja van, a vereség mindig árva marad. Ugye mi férfiak, akik talán időnként kicsit focidrukkerek is vagyunk, ezt úgy szoktuk megélni, hogy amikor győz a csapat, akkor megyünk, és azt mondjuk, hogy győztünk. És akkor, amikor veszít, akkor pedig azt mondjuk, hogy hát kikapott a Szolnok.
Tehát igyekszünk elhatárolódni magunkat ugye ettől a csúfos dologtól. Játékszenvedély. A játékszenvedélyről, amikor beszélünk, akkor én itt nyilván elsősorban a pénznyerő automatákról lesz itt szó, de azért ebbe nyugodtan ebbe a kategóriába mindenki gondolja bele a túlzott televíziózást, a komputerek előtt való játékprogramokkal való foglalatoskodást, mert ez mind-mind belefér ebbe a kategóriába. Ugye a játékszenvedély megint egy olyan dolog, ami nehezen megfogható, kezelhető, hiszen mindannyian szeretünk játszani. Gyerekkorunkban is szerettünk játszani, és most felnőttként is szeretünk játszani. Hol van, ugye megint a kérdés, hol van az a határ, amikor végül is ez a játékosság, ez már szenvedélynek minősül? Nézzük meg azt, hogy mi a közös, vagy a jellemző a játékszenvedélyben lévőkre. A magyar statisztikát én sajnos nem olvastam, az amerikaiaknál állítólag 2-3%-a érintett a lakosságnak. Nagyon-nagyon fontos, és ez szülőknek, nevelőknek egy nagyon lényeges figyelmeztetés, hogy a hiperaktív gyerekekre különösképpen oda kéne figyelni. Ugyanis a statisztika azt mutatja, hogy a hiperaktív gyerekeknek egy jelentős százaléka válik játék beteggé. Férfiaknál ezt a legelején beszéltünk, hogy sokkal gyakoribb, és ugye itt a depresszió és az alkoholfüggőség, ami leggyakrabban társul. Ez azt hiszem egy kicsit érthető. Tehát aki a játékba menekül, az próbál elfutni a valóság elől. Legtöbbször az a probléma, hogy valamilyen szinten nem tudja megállni a helyét, kudarcai vannak a mindennapi életben, és ezért keres egy olyan virtuális világot, amit ő irányíthat. Ahol ő mondhatja meg azt, hogy mi történik. Ahol ő irányíthat embereket, befolyásolhat történéseket. Ez sem veszélytelen, mert én olvastam olyan 17 éves fiúról, aki azért lett öngyilkos, mert egy ilyen komputeres játékkal már hónapok óta játszott, és aztán ennek a játéknak a legvégén az a figura, akit hát ő hozott létre, vagy jelenített meg, vagy személyesített meg, ez a figura meghalt. És ez a fiú egyszerűen nem bírta feldolgozni ezt, hogy az a számára nagyon kedves, bár virtuális figura az életét vesztette azért, mert ő elszúrt valamit ez alatt a játék alatt. Nagyon-nagyon a veszélyessége a játékszenvedélynek ott van, hogy nagyon nagy százalék kísérel meg öngyilkosságot. Sajnos eltekintetben személyes tapasztalat, már élményem is van olyan szinten, hogy egyik egyetemi csoporttársamnak a férje hagyta ott a csoporttársamat 3 kisgyerekkel, fölakasztotta magát, mert hát titokban nyerőgépekkel játszott, és amikor fölhalmozott egy olyan szintű adósságot, amit úgy gondolt, hogy ő ezt már nem tudja visszafizetni, akkor egyszerűen fölkötötte magát, mert úgy látta, hogy ez a legjobb megoldás a problémák hát elrendezésére. Nagyon veszélyes, hogy évek múlva is visszaeshet a beteg. Tehát, hogyha valaki egyszer kigyógyult, akkor is nagyon oda kell rá figyelni. No, mikortól számít a játékszenvedély szenvedélyes játéknak? Vagy a szenvedélyes játék játékszenvedélynek? Nyilvánvalóan a játékszenvedélyben lévő ember a gondolata világát, a napjait azt tölti ki, hogy a játékkal foglalkozik. Ha nem játszhat, akkor is gondolatban azon töri a fejét, hogy hogyan szerezhetne rá pénzt, mikor csinál rá minél több szabadidőt, hogy ezt megtehesse. Ugyanúgy jellemző az, hogy ha nem mehet le, akkor hihetetlenül nyugtalanná válik, feszülté, idegessé, majdnem antiszociálissá, és csak akkor hát jut el az örömig, amikor játszhat. Hol van a veszély? A veszély ott van, hogy nyilvánvalóan aki pénznyerő automatákkal játszik, azok azért úgy vannak beállítva, hogy többet nyeljen el az automata, mint amennyit időnként kiad. Na most a játékszenvedélynek ott van a rákfenéje, hogy ha az illető nyerő pozícióba van, akkor azért játszik tovább, mert azt mondja, hogy most nyerésben vagyok, most talán vissza tudom fizetni majd az adósságaimat. Ha viszont veszélyre áll, akkor azért fog leülni újra akár kölcsönök, vagy lopás, vagy sikkasztás, vagy bűncselekményen útján szerzett pénzzel is, mert azért kell leüljek, hogy visszafizessem az adósságaimat. Tehát eljuthat oda, hogy hamisítás, csalás, lopás, sikkasztás útján is megszerzi a pénzt. Ez ugye nagyon-nagyon hasonlít a drogosokhoz, igaz? Ők is mindent képesek elkövetni azért, hogy az anyagot megszerezzék, vagy az anyagra való pénzt megszerezzék. Mark Twainnek van egy számomra nagyon kedves aforizmája,
az elveknek csak akkor van ereje, ha tele van a gyomor. Ugye a bibliaolvasók tudják, hogy Jakab levelének az elején, ezt úgy olvashatjuk, Jakab ezt úgy fogalmazza meg, hogy ha elmegy hozzád a te atyád fia, és enni kér, akkor ne azt mond neki, hogy menj haza, és majd imádkozom érted, hogy legyen ennivalót, hanem adjál neki enni te. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a személyes hozzáállás. No, bulimia nervóza. Az anorexia nervózáról arról ma nem fogunk beszélni. Azért nem beszélünk, mert az anorexia nervóza tényleg egy nagyon súlyos betegség. Ahogy az előbb említettem, felvázoltam, ez egy ilyen kóros vagy vészes soványság. Ha nem kezdik el időben kezelni, akkor sajnos abba bele szoktak halni az anorexia nervózába. Megint van egy személyes élményem ezzel kapcsolatban. Kecskeméten, amikor egyetem alatt nyári gyakorlaton voltam, akkor ott volt egy asszisztens hölgy, aki csontsovány volt, és hihetetlen mértékben koplalt, mert meg volt róla győződve, hogy ő nagyon-nagyon kövér, és aztán sajnos egy két év múlva meg is halt, nem is tudtak vele mit csinálni. Tehát időnként bement a kórházba, akkor felinfúziózták, de kezdődött nála ugyanígy a dolog. Igaz, hogy akkor még nem voltak olyan modern gyógyszerek, mondjuk, mint ma. No, falási szenvedélyre mi a jellemző? Ugye megint az étkezés. Az étkezés az megint egy örömszerző tevékenység. Megint legyünk egy, ma ez az őszinteség napja, tehát szeretünk enni. És az étkezésnek van egyfajta örömszerző forrása. Tehát én azért is szoktam mondani, hogy csak úgy érdemes étkezni, hogy az ember ezt örömmel teszi. Tehát, és én nagyon, annak nagyon örülök, hogy ezek az életmód klubok egyre hát szaporodnak az országban, mert alkalmat adnak arra is, hogy megtanítsák a klubba járókat, hogy attól, hogy valaki egészségesebb táplálkozásra vált, ez nem azt jelenti, hogy nagy, hát savanyú orcával és kicsit fintorogva kell leülni az ételhez, hanem igenis a reformtáplálkozás vagy az egészséges táplálkozás területén meg kell találni azokat az ízeket, amelyeket én szívesen fogyasztok. Erre nem feltétlenül biztos, hogy az a legjobb, hogyha eddig mondjuk a pörköltöt szerettem, akkor most szójapörköltöt egyek, mert az is egy nagy csapda, hogyha valaki ugyanazokat az ízeket próbálja vissza csempészni az étrendjébe, ami korábban volt. No, de nem is erről beszélünk, hanem a bulimia nervózáról, ami a falási szenvedély. Mi a jellemző rá? Hetente általában kétszer jelentkező falási roham, amikor az illető nagyon rövid idő alatt és hihetetlen mennyiségű ételt bír leengedni a torkán. És válogatás nélkül ilyenkor. Tehát ilyenkor nincs az, hogy tetszik, nem tetszik, kell, nem kell. Ami elé kerül, azt mindent megeszik. Hol van a probléma? A probléma ott van, hogy miután kielégítette ebéli falási kényszerét az illető, utána jön egyfajta nagyon súlyos lelkiismereti válság. Mégpedig olyan formában, hogy hihetetlen mennyiségű kalóriát vitt be a szervezetébe, és ettől valamilyen utomódon meg kéne szabadulni. A bulimia nervózá szempontjából ismerünk purgáló és nem purgáló típusúakat. A nem purgáló típusú azt mondja, hogy nagyon-nagyon sok kalóriát vittem be, ezt valamiféleképpen le kell, hogy dolgozzam. Vagy nem eszek, ez az egyik variáció, hogy egy nagyon-nagyon erős koplalásba kezd, vagy egy nagyon intenzív testmozgásban. A purgáló típus azt mondja, hogy ő nem hajlandó magát sanyargatni, inkább szabaduljunk meg minél hamarabb az ennivalótól, éppen ezért hánytatja magát, hashajtózza, vízhajtózza magát az illető, bejöntéseket ad magának, tehát igyekszik minél gyorsabban megszabadulni. A veszély ott van, hogy az önértékelést ugye túlságosan befolyásolja, hogy milyen vagyok. Tehát valahol az lenne a cél, hogy az egészséges psziché szempontjából, hogy tudjam magamat elfogadni nagyjából olyannak, amilyen vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy az ember ne törekedjen, hogy kondícióba tartsa magát, tehát nem kell attól elhízni és elfolyni, de hogyha valakinek olyan a testfelépítése, vagy olyan a csontozata, hogy esélye nincs arra, hogy ilyen cingárvékony manöken alkata legyen, akkor ne törekedjen arra, hanem be kell látni azt, hogy bizony mi férfiak, és ez a jó, hogy nem vagyunk egyformák, van, aki a ducibat szereti, van, aki a soványabbat, és így, nem, ez így nem igaz. Ez így van, én tudom, én férfi vagyok, vagy legalábbis úgy látszik. De, tehát ez benne a jó, hogy
hogy azért nyilvánvalóan mindenki meg tudja találni a saját maga párját, de semmi szükség, vagy szóval nagyon egészségtelen dolog az, hogyha másmilyen akarok lenni, nagyon-nagyon másmilyen akarok lenni, mint amilyen. Ugye erre van a régi közmondás, hogy nézd meg az anyját és vedd el a lányát. Tehát, hogyha valaki látja a női ágon azt, hogy mindenki idősebb korára, hát hogy is mondjam, csak ugye könnyebb átugrani, mint körbe szaladni egyszer, akkor sajnos nagyon nagy esély van arra, hogy valamiféleképpen ugye ezek a kilók ezek fognak rakódni, és nagyon kell vigyázni már fiatalkortól kezdve, hogy az ember ne nagyon engedje el magát, mert sajnos a genetikailag családi vonalon ez várhat ugye rá. Exupérynek egy idézete, a szerelem nem abból áll, hogy egymást bámuljuk, hanem ugyanabba az irányba nézünk kifelé. Én ezekről a szexuális zavarokról nem nagyon akarnék beszélni, mert erről úgyis nagyon sokat lehet olvasni. A szexuális függőségekről talán csak ilyen címszavakban. A fetisizmus az, amikor az ellenkező nem ruhadarabja, hát hihetetlen örömöt nyújt a másiknak, nem is kell, hogy az illető ott legyen, aki birtokolja a ruhát. A transvestita fetisizmus az, amikor mondjuk a férfiaknál szokott ugye gyakrabban előfordulni, hogy női ruhákat öltenek magukra, ezek a nő imitátorok. A kukkolásról én olyan nagyon nem akarnék beszélni. A dörgölőzés az, amikor valaki abban leli örömét, hogy számára ismeretlen ellenkező neműekhez oda megérintheti őket, oda dörgölőzhet. Ezt nyilvánvalóan az illető nem fényes nappal a főtéren fogja megcsinálni, mondjuk vasárnap délelőtt, amikor senki nem jár arra, hanem olyan zsúfolt helyeket keres, tehát tömegközlekedési járműveket, vagy olyan mondjuk egy ilyen Európa napi összeröffenést, amikor sokan állják körül a színpadot, akkor ugye nem feltűnő, hogyha véletlenül hozzáérek valakihez, vagy esetleg meglököm. A pedofília, az exhibicionizmus, ugye hát ismerjük, ez azok a balonkabátos férfiak, akik a balonkabát alatt ugye egy szál semmibe vannak, és szeretnék megmutatni csendes alkonyatkor az arra járóknak, hogy mivel áldotta meg őket a természet, és ez nekik örömet jelent, aki látja, annak általában kevésbé. A pedofília, amikor sokkal idősebb személy annál jóval fiatalabbal kerül kapcsolatban. Ez nem jelent mindig nemi érintkezést, nem jelent mindig szexuális vagy nemi aktust. Nagyon sokszor ez kimerül a simogatásban és hasonló dolgokban. A mazohista az, aki ugye szereti, ha verik, a szadista meg szeret verni. A zoofília pedig az állatokkal való ugye helytelen, hát hogy is mondjam, csak kapcsolattartás, amikor valaki az állatokkal szeret közelebbi viszonyba kerülni. Newtonnak egy idézete, a Howard Newtonnak, az emberek elfelejtik, milyen gyorsan csináltál meg valamit, arra viszont emlékezni fognak, hogy milyen jó munkát végeztél. Legvégül a munkamánia. A munkamániát azért is hagytam legvégére, mert talán az összes kényszeres vagy viselkedésbeli betegség közül ez az, ami leginkább sújtja akár mondhatom azt a magyar társadalmat, hiszen a munkamánia az nem egyértelműen elítélendő dolog. A munka, ha valaki sokat dolgozik, akkor arra azt mondják, hogy milyen szorgalmas. Vannak bizonyos társadalmak, ahol a munkamánia az majdnem, hogy követendő. Tehát mondjuk például Japán, hogyha erre gondolunk, akkor ott kifeje. Tehát ott az a szokás, hogy a dolgozók a főnök előtt fél órával ott vannak a munkahelyükön, és a főnök távozása után fél órával mennek csak haza. És nyilvánvalóan úgy lehet társadalmilag elismerést szerezni, hogyha valaki minél többet, minél keményebben dolgozik. Vannak a munkamánia kialakulásának bizonyos előjelei. Ilyen előjel lehet az, hogyha valaki elkezd túl sok feladatot vállalni. Ennek következtében, a túl sok feladatvállalás következtében nagyon gyakran hazaviszi a munkáját. Tehát nem elég neki az a napi 8 óra, amit a munkahelyén tölt, hanem hazaviszi ezeket a feladatokat. Ugyanilyen előjel lehet, hogyha valaki elkezdi nem kivenni a szabadságait, tehát állandóan bennmaradnak neki az éves szabadságai, nem képes elmenni. Nagyon-nagyon fontos előjel az is, és ez is a munkamániának egy része, hogy nem csak hogy az otthon egy másik hivatalként kezd működni, hanem türelmetlenné, bizalmatlanná válik az illető, állandóan időzavarba van, nagyon sok döntést kell hoznia, ezeket a döntéseket meghozza viszonylag gyorsan, de utána állandóan azon tépelődik, hogy vajon jól döntötte. A
munkamániásra jellemző az, hogy nem tud nyugodtan pihenni. Hadd mondjam el, hogy nem azok a munkamániások csak, akiknek munkahelyük van. Tehát kedves hölgyeim, akik esetleg otthon vannak, önök is lehetnek nyugodtan munkamániások. Tehát én ismerek olyan munkamániás háziasszonyt, aki egyrészt reggeltől estig hihetetlen mennyiséget képes dolgozni, és hát olyan mániás szinten is, hogyha mondjuk egy szempor ugye leszáll a bútorra, akkor sikítva már oda rohan a ruhával, és letörli, majd pedig felporszívozza, hogyha esetleg valami még a szőnyegre is leesett, akkor nehogy poros maradjon. És ugyanígy, tehát a háztartás belieknél is előfordulhat a munkamánia. A munkamániásra jellemző, hogy a munka okoz neki igazából örömet, nem nagyon tud kikapcsolódni. Tehát a munka az, ami akkor örül, amikor dolgozhat, az az igazi öröm számára, amikor elvégezhet egy munkát jól. Ugye itt megint a hasonlóság. Tehát én azt hiszem, hogy mindannyiunknak az az öröm, ha elvégzünk jól egy munkát. Mindannyiunknak örömöt jelent, ha jól dolgozunk. Csak az a kérdés, hogy a munka mennyisége és a munka és a szociális kapcsolatok milyen arányban állnak egymással. Nagyon fontos tünet az, hogy általában a munkamániás mellől a barátok is elmaradnak egy idő után, mert soha nincs ideje a barátokra, és éppen ezért egyedül marad. A munkamániának van három jól elkülöníthető szakasza. A korai stádium, ugye, amiről részben beszéltünk, hogy egyre elfoglaltabb, egyre több feladatot vállal, mindig a munka körül járnak a gondolatai. A középső stádium, amikor elkezdenek elmaradni a barátok, kezd feledékenyé válni, ha mindent elfelejt, gyakorlatilag ugye a túlterheltség miatt, és az utolsó stádium, amikor jelentkeznek a súlyos testi tünetek, ezek kifejezetten a nagyon erős stressz hatásnak a tünetei. Ezek a tünetek egyrészt lehetnek szerviek, másrészt viselkedésbeliek. Ugye a stresszben lévő emberre nagyon gyakran jellemző az állandó vagy nagyon gyakori fejfájás, állandóan fáradt, allergiás betegségek jönnek ki rajta, hiszen a túlhajszoltság miatt ugye az immunrendszere legyengül az illetőnek, emésztési zavarai vannak, hasfájás, gyomor, nyombélfekély, melkasi fájdalom, légszorm, ez is a pánikbetegségnek egy vezető tünete. A tik az a tünet, amikor akaratlan izomrángások jönnek létre. Ez általában az arcon, a szem környékén leggyakrabban megfigyelhető. Tehát ez, hogyha valakinek akaratlanul rángatózik a szemek környékén az izom, ez nagyon sok esetben a túlhajszoltság, a túlzott stressz következménye, illetve hát a szédülés, ami szintén jelentkezhet, mint tünet. A viselkedésbeli tünetekről részben már volt szó, állandóan indulatos, türelmetlen, ingerlékeny, nem tud kikapcsolódni, este nem tud elaludni, viszont reggel túlságosan korán ébred, nem tud koncentrálni, hogyha elmegy nyaralni a családjával, akkor is inkább unatkozik, tehát nem tudja megtalálni azokat a kikapcsolódási, felüdülési lehetőségeket, hiszen csak a munka az, ami igazából örömöt ad a számára. No, hát én ennyit gondoltam felvetíteni erről a témáról. Azért voltak nekem ezzel kapcsolatban élményeim, mert volt olyan, hogy egy ilyen előadás után jött oda valaki, és azt mondta, hogy nagyon köszöni, mert ő igazából most jött rá, hogy munkamániás. És a hölgy ráadásul utána ki is derítettük, hogy mi ennek az oka, mert ennek mindig van valami oka, ugye beszéltünk arról, hogy az ember menekül valami elől, és elmondta a hölgy, hogy hát dolgozik egy munkahelyen, és amikor hazamegy, akkor rögtön kimegy a kertbe, és estig kín van. És aztán elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy van egy alkoholbeteg férje, akivel kerüli a kontaktust, kerüli a kapcsolódási pontot, és ezért állandó egyfajta, tehát a munkába menekül mondjuk a rossz házasság, illetve az alkoholbeteg férje miatt, és elmondta, hogy ez valóban így van, hogy tulajdonképpen ő nagyon jóba volt korábban a szomszédasszonyaival, nagyon sok barátja volt, de most egy idő óta senkivel nem tartja a kapcsolatot, mert csak a munka van. Tehát mondta, hogy hívogatták többször is, hogy menjen, de soha nem ért rá, mert ő mondta, hogy neki mindig nagyon sok dolga van, és elmaradtak a barátok, a régi barátnők. A közösségnek nyilván a kezdet-kezdetén nagyon fontos szerep az, hogy észrevegyem tenni ezeknél a betegeknél. Mondjuk egy drogfüggőnél ott megint más a helyzet, mert ott sajnos ott a
drogfüggőt azt kezelni kell. Tehát azt most hiába megyek el hozzá és beszélgetek egy morfinistával, hogy ezt most neki nem kéne csinálni, hát ez neki olyan elvonási tünetei vannak, amit úgyse tud kivédeni csak úgy, hogyha szedi a drogot. Tehát azt el kell vinni szakemberhez. A viselkedésbeli függőnél mondom, ez az előnyünk megvan, hogy a kezdeti szakban nagyon sokat tehetünk értük. De természetesen ők is eljutnak egy olyan pontra, azon a ponton túl, amikor már orvosi kezelés is kell. Ez persze nem csökkenti a baráti, a közösségi támogatásnak a fontosságát, hiszen ahogy tetszettek látni, mondjuk egy játékszenvedélyben lévőnél is a visszaesés, és egyáltalán a viselkedési szenvedélyekben lévőknél is a visszaesés azért az ott van. Tehát abban a pillanatban, ahogy talajt vesztetté válik újra, abban a pillanatban, ahogy krízis helyzetbe kerül, és nincs mellette valaki, aki fogja a kezét, nagyon könnyen visszatérnek a régi reflexek, és akkor megint lemegy nyerőgépezni, vagy megint elmegy lopni, mondjuk. Nagyon sokaknál, tehát nem mindenkinél, mondjuk akik nem mindenki tépegeti a haját, de ugye nagyon sokan vannak, ugye hát én nem tudom megcsinálni, de akinek hosszabb haja van, hogy itt böngyörgeti meg. Tehát vannak ilyen kényszeres dolgai nagyon sok mindenkinek. Ez még nem szenvedélybetegség, mert ezt igazából nem csinálja mindig. Meg lehet figyelni, hogy az illető akkor csinálja, amikor több munkája van, amikor feszültebb, amikor kimerültebb, amikor valami nagyobb feladat előtt áll, aminek még nem látja a végét, tehát és akkor jönnek be ezek a kényszeres mozgások, de ez még nem szenvedélybetegség.

Hetedik zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazz meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenség.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törrélevének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik,
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved,

0: képe Krisztussal rovatunk vezeti be. Azt követően egy beszélgetést hallhatnak I. és János Béla lelkésszel, Krisztus és a hagyományok címmel. Adásunk záró részében az est gondolatát László Vargarita olvassa fel. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánok!
1: Pillanatképek Krisztussal.
0: Máté evangélium a 11. fejezetének első 6 versében a következőket olvassuk. És lőn, mikor elvégzi Jézus a 12 tanítványának adott utasítást, elméne onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak városaiban. János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül, mondané ki: Te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? És felelvén Jézus mondanékik: Menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallottatok és láttatok. A vakok látnak, és a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Amikor ezek az események lezajlottak, Jézus Krisztus tanítványai kettesével járták a környéket, és hirdették az evangéliumot, azonban nem csak prédikáltak, hanem az ő tevékenységüket csodák, gyógyítások, különféle jelek kísérték. Ezzel is megerősíteni kívánta Jézus Krisztus az ő tanítványainak szolgálatát. Ezzel párhuzamosan Keresztelő János munkássága hanyatlóban volt. Tanítványai kétségek között vergődtek, ő maga pedig börtönben ült, mert az uralkodónak megmerte mondani, miben tévedett és miben vétett Isten ellen. És a kétségek hullámai között jutott eszébe Keresztelő Jánosnak, hogy tanítványait egy üzenettel, egy kérdéssel Krisztushoz küldje. Te vagy az, akit vártunk, vagy nem? Várjunk mást talán? Jézus furcsa választ ad, és azt mondja a tanítványoknak: menjetek el, s jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Így vezeti be Jézus Krisztus a válaszát. És lehet, hogy ez a válasz félreérthető, lehet, hogy talán félrevezetésnek is vesszük, azonban sokkal többet ér egy igennél, vagy egy nemnél, amit Jézus válaszolhatott volna erre a kérdésre. Jézus azt mondja: menjetek el, és mondjátok el, amit láttatok, és amit hallottatok. Kicsit kibővítve a választ, Jézus talán ezt akarja mondani: én válaszolhatnék nektek, mondhatok magamról bármit, de a világban annyi mindent mondanak az emberek magukról, és annyi mindennel meghazudtolják, amit mondanak, hogy talán el sem hinnétek, amit mondok. Inkább azt mondjátok el, amit láttatok, amit tapasztaltatok, ami történik. És pedig a vakok látnak, a sánták járnak, az emberek meggyógyulnak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Amellett, hogy Jézus Krisztus el akarta kerülni a félreértést, tulajdonképpen egy proféciára emlékeztette Keresztelő János tanítványait. Arra a proféciára, amelyet Ésaiás könyvében olvasunk, a 61. fejezet első versében, amely szerint Jézus Krisztus el is mondta magáról azelőtt a zsinagógában: az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy? És pontosan az következik, amit itten láttak a tanítványok. Tehát a jövendőlés lemérhető volt az események mérlegén. Amit olvastunk Ésaiásnál, amit vártunk, az meg is történt. Egy szóval ez a válasz egy igen volt, alátámasztva cselekedetekkel. Ma is feltehetnék sokan a kérdést: hol találjuk meg az igazságot? Hol találunk egy olyan környezetet, amelyben jól érezzük magunkat, ahol az igazságot hirdetik, ahol Jézus Krisztus tevékenykedik ma? Lehet, hogy sok ember tesz fel ilyen aggódó kérdést, és a válasz számukra is ugyanaz, mint Keresztelő János számára. Nézzetek körül, és ahol az ember

Emberek meggyógyulnak, megtisztulnak, a halottak föltámadnak. Menjetek oda. Sok olyan hely van, ahol csodálatos gyógyulásokról hallunk. Voltak különféle csodadoktorok, nem is olyan régen még a híradóban is. Extatikus megnyilvánulások, élményszerű istentiszteletek, ahol az emberek himbálozva, karjukat kitárva énekelnek, és lehet, hogy az ember azt gondolná, valóban a Szentlélek nyilvánul meg. Ezeket a csodákat és jeleket úgy veszik, mintha Isten ezzel aláírását adná arra, beleegyezését, jóváhagyását arra, ami ott történik. Azonban a 11. fejezet 5. versében még van egy apróság, amit hozzá kell tennünk a gyógyulásokhoz, a megtisztulásokhoz. A szegényeknek az evangélium hirdettetik. Ahol az emberek között szeretet, együttérzés van, az Krisztusnak kedvenc lakhelye. Ott örömmel lakozik. Keresnünk kell az ilyen közösségeket, az ilyen emberek közelségét, mert ők elvezethetnek Krisztushoz, akik hirdetik Krisztus tiszta evangéliumát. Ne hagyjuk magunkat elkápráztatni ilyen vagy olyan megnyilvánulások által, amelyek meghamisítani igyekszenek Krisztus jelenlétét, hanem keressük azt a helyet, azokat az embereket, akik szeretetük által és a tiszta evangélium által bemutatják Krisztust. És végül Krisztus azt mondja, boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Boldogok leszünk akkor, ha Krisztus követésére elszánjuk magunkat, és ha nehézségekkel is találkozunk, vissza nem fordulunk. Kívánom a rádióhallgatóknak, hogy leljenek örömet Krisztus követésében, és találják meg azt az útat, amely szeretettel és a tiszta evangéliummal segíti őket Krisztus követésében.

0: Akkor írástudók és farizeusok jönnek vala Jézushoz Jeruzsálemből mondván: miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak. Ő pedig felelvén mondanékik: ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által? Mert Isten parancsolta ezt mondván: tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyát vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon. Ti pedig ezt mondjátok: aki atyának vagy anyjának ezt mondja, templomi ajándék az, amivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje az ő atyát vagy anyját. És erőtelenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által. Képmutatok, igazán profétált felőletek Ésaiást mondván: ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai.
1: Mai vendégünk I.S. János Béla lelkész. Köszöntöm Önt a stúdióban.
2: Szeretettel üdvözöllek, és szeretettel üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat is.
1: A bevezető igei szakaszban egy vitáról olvastunk Jézus és a farizeusok, írástudók között. És ez a vita különféle emberi parancsolatok körül forog. Az emberi parancsolatok kifejezés az háromszor fordul elő az Új Szövetségben, tulajdonképpen az ennek megfelelő görög kifejezés. Máté 15.9-ben, ahol olvastuk, az ezzel párhuzamos igei szakaszban Márknál, a 7. fejezet 7. versében, és Kolossé 2.22-ben, ahol Pál apostol óva inti a keresztényeket attól, hogy emberi tanításoknak, parancsolatoknak legyenek a követői. A mai olvasó számára furcsán hangzik a bevezető igében hallott beszélgetés. Miért volt annyira fontos a kézmosás, és mit jelentett a templomi ajándék?
2: Röviden szeretném, ha visszatérnénk az egész esetre, az Úr Jézus Krisztus és tanítványai életéből. Mi történt? Az Úr Jézus Krisztust várták a húsvét ünnepére megjelenni. De úgy, mint azt azelőtt is megtették, csapdát akartak állítani az Úr Jézus Krisztusnak és tanítványainak. Ő, ismerve szándékukat, egyszerűen nem ment el. És mivel nem ment el, ők nem akartak lemondani azok ádáz, gonosz tervükről, ezért elmentek ők hozzá az Úr Jézus Krisztushoz. Egy szóval egy küldöttség, egy delegáció ment, hogy az Úr Jézus Krisztus és tanítványai munkáját megfigyeljék, és valamiféleképpen vádat kóholjanak ellene. Itt is a kifogások alapja az volt, hogy Jézus és tanítványai nem veszik figyelembe a hagyományokat és ezeknek fontos, szerintük fontos előírásait. Ezeket úgy tudjuk, a törvény megtartásának őrzésére találták ki, de szentebbnek találták őket sokszor, mint magát, Isten törvényét.
1: Igen, de a templomi ajándék és a kézmosás a vallásosság külső jelei voltak. Aki ezeket gyakorolta, azt mélyen vallásos embernek tartották. Mégis miért kifogásolja Krisztus ezeket a dolgokat?
2: Ezzel ők egyébként Isten törvényét nehezítették. És ez volt az, amit különös módon az Úr Jézus Krisztus kifogásolt. Sőt, ezek sokszor ütköztek a sínai hegyi parancsolatokkal, de sajnos volt az, hogy ezeket részesítették előnyben, a 10 parancsolatot helyettesítve. Gyakorlatilag ők félretették Isten törvényét, amit a Sínai hegyen adott, és amire ők annak idején is nagy hangsúlyt fektettek, vagyis kellett volna fektessenek, és helyettesítették ezekkel a rendelésekkel. Abból a célból, hogy jobban tudják megőrizni ezeket a parancsolatokat, és oda jutottak, hogy ezeket őrizték meg, azokat pedig elhanyagolták. Ezen rendelések közül a bevezető szövegben elhangzott kettő. Az egész zsidóságot annak idején, a múltban figyelmüket legjobban a rituális tisztaságra utaló törvények kötötték le. Ez volt az egyik, ami itt meg volt említve. Az étkezős előtti formaságoknak a semmibe vevése egyszerűen förtelmes bűnnek számított, amit itt, sőt, az eljövendő világban is szigorúan büntetni kell.
1: Tehát a kézmosást.
2: Ez a kézmosás volt.
1: Annak elhagyását.
2: Igen, ennek az elhagyását szigorúan büntetni kellett. A tisztálkodással kapcsolatosan számtalan szabály létezett. Mondhatnánk azt, hogy egy élet is kevés lett volna, hogy az ember mind megtanulja őket. De ezzel azt érték el, hogy míg ezzel foglalkoztak, addig figyelmen kívül hagyták Isten törvényeinek a nagy és fontos alapelveit.
1: Tehát a fáktól nem látszott az erdő.
2: Valóban, így fogalmazhatnánk. Krisztus és tanítványai elhanyagolták a rituális mosdást. Ezért vágyjuk alapjául ezek a küldöttek ezt akarták különös módon felhasználni. Egyébként miben állt a kézmosás, vagyis ez a tisztálkodás, amit ahhez ők annyira ragaszkodtak? Rituális kézmosás volt, amely csak az ujjakra és a tenyerekre vonatkozott. Az előírás szerint másfél tojáshéjnyi vízzel kellett ezt végezni. Ahol nem volt víz, ott elég volt csupán egyszerűen a mozdulatokat elvégezni víz nélkül. Tehát a rítust azt mindenképpen meg kellett tartani.
1: De hát, ha lehetséges volt ezt víz nélkül is elvégezni, akkor ennek gyakorlatilag nem volt semmilyen higiéniai jelentősége.
2: Nem, egyszerűen csak a hagyomány volt. Semmi egyéb fontos jelentősége nem volt. Egyébként ma sem fogunk neki enni mosatlan kézzel, főleg ha valahonnan jövünk, megmosunk tisztálkodás szempontjából, de nem rituálénak tartjuk ezt az egészet.
1: És ha már a kézmosásnak rituális jellege volt, mint minden más rituális tevékenységnek, ennek is volt egy célja, valamire kellett mutasson. Mi volt a jelentősége?
2: Gyakorlatilag a megtisztításnak a jelentősége akart. A belső megtisztulásnak akart lenni a szimbóluma. De érdekes az, hogy akkor, amikor ez a vád érte az Úr Jézus Krisztust és tanítványait, Jézus nem védekezett, hanem rávilágított a lelkületükre, amivel ragaszkodtak ezen emberi hagyományokhoz. Na most itt volt a gond igazából. Nem feltétlen az, hogy ők ragaszkodtak hozzá, a tisztasághoz, hanem mint rituális hagyományhoz ragaszkodtak, és ez volt a gond. És ezért mondta nekik az Úr Jézus Krisztus, hogy Isten parancsolatait ti szépen félreteszitek, és emberi rendeléseket követtek helyettük, fogalmazhatnánk mi így. Tehát ez volt a gond, hogy Isten törvényét félretették, és rendeléseket követtek. A másik, egy ilyen emberi rendelés, a templomi ajándék fogalom néven ismeretes, az eredetiben a korbán szót használja a Szentírás. Mi is volt ez egyébként? Addig, ameddig ők ehhez ragaszkodtak, ugyancsak egy másik parancsolatot próbáltak figyelmen kívül hagyni. Mi volt tehát a templomi ajándék? Vagyis a korbán a templom számára félretett vagyon, ingatlan pénz vagy bármiben létezhetett ez, amely a tulajdonos halála után egyszerűen átszállt a templomi kincstárba. A tulajdonos élete végéig élvezhette, sőt, vigyáznia is kellett rá ezekre az odaszentelt ajándékokra, de el nem adhatta, el nem ajándékozhatta, még a szüleit sem segíthette ezekből. Na most, mi volt ebben a gond? Mi volt ebben a hiba, a tévedés? Hogy addig, ameddig az ötödik parancsolatot, a 10 parancsolat közül, tiszteld atyádat és anyádat, ezt a parancsolatot ők félretették, a hagyományok azok nagy jelentőséggel bírtak. A vének hagyományait azért minden körülmények között tisztelték. Azt tanították, hogy a templomnak szentelt ajándék szüleik támogatásánál is szentebb és fontosabb dolog. Na most pontosan ez volt a baj, amivel ők tévedtek. Félretették az isteni parancsolatot azért, hogy ezt az emberi rendelést tudják tiszteletbe tartani. Aki csak egyszerűen megfeledkezett arról, hogy szüleiről gondoskodjon, csak egyszerűen ki kellett mondania ezt a szót, korbán, és ezzel úgymond Istennek szentelte egész vagyonát, mindenét, és életében használta, halála után pedig a templomi szolgálatra szánták. Ezért az Istennek való szentelés leple alatt egyszerűen megszégyenítették szüleiket, nem gondoskodtak róluk, hagyták talán, hogy a legnagyobb nyomorban éljék életüket, és ezzel áthágták az 5. parancsolatot addig, ameddig az emberi rendeléseknek alávetették magukat.
1: Tehát ezzel a rendeléssel, amelynek a célja egyébként az volt, hogy az embereket adakozásra nevelje, és a templomi szolgálat tiszteletére, ezzel a rendelkezéssel úgymond takaróztak és elbújtak mögéje, hogy önző vágyaikat kiéljék.
2: Pontosan így
1: ez
2: van.
1: Ez megtörténhet más területeken is, vagy a korbán volt az egyetlen takarójuk?
2: Csupán egy gondolatra szeretnék visszatérni. Igaz az, hogy Isten adott utasítást az adományokra, a tízedre, a templomi különleges adományozásra, de ezt a nép vezetői igazából jól kihasználták, a népet becsapták, és olyan terheket róttak rájuk, amik nem képezték Isten akaratát. Ez a lelkesedés Isten munkája iránt csupán csak tettetés volt, és öndicsőítés volt, válaszolva a kérdésre. És Jézus Krisztus leleplezte igazi lelkületüket, és figyelmeztette a veszélyre, amely rájuk leselkedik, még ha kemény szavakkal is szólt, és azt mondta neki: igazán szólt rólatok, Ézsaiás próféta, és pedig azt, hogy a nép szájával közelget hozzám, szíve pedig távol van tőlem. Ezzel Jézus Krisztus rá akart világítani, hogy ők saját kívánságaikat Isten törvénye fölé helyezik. Emiatt az ők küldöttek szörnyen dühösek lettek.

0: Folytatjuk mai beszélgetésünket Máté 15 első 9 verse alapján a hagyományról és Krisztus követéséről. Vendégünk I. és János Béla lelkész. Az evangéliumokból az olvasó arra a következtetésre jut, hogy a zsidók nagyon ragaszkodtak a hagyományokhoz. Mit mondhatunk el az első keresztény egyházról és a későbbi kereszténységről?
1: Gyakorlatilag kell beszélnünk arról, hogy a helyzet egyébként nem sokat változott, mert Isten parancsolatai, az emberi előírásokkal való helyettesítése nem szűnt meg sajnos, még a keresztény egyházban sem. Vannak olyan szokások, amelyeknek szilárdabb alapuk nincs, mint csupán az, hogy emberi hagyományok. Isten ígében semmiféle utalásokat nem találunk rá. Sőt, mondhatnám azt, hogy nagyon sokban közülük Isten ígében ellene való utalásokat fedezhetünk fel. Például megemlíthetnénk itt gyermekkeresztséget, ami az újszövetségi időkben igazából nincs neki bibliai alapja. Megemlíthetnénk a 10 parancsolatból a 2. parancsolatot, a képek imádatát, amelyre ugyancsak nincs bibliai alapunk. Megemlíthetnénk a bibliai ünnepnapnak a megváltoztatását, megváltozását az idők folyamán, és említhetnénk még egyebeket is. Mondjuk ezek lettek volna, amelyek igazából a legfontosabbak. Biblia tanulmányozása, Biblia olvasása közben olyan dolgokat fedezhetünk fel, amelyek segítenek bennünket abban, hogy felfedezzük Isten akaratát, és nem az emberi hagyományokra épülő szokásokat. Sőt, félretegyük ezeket, és van egy igazi felelősségünk is Isten előtt, hiszen az isteni üzenet, a krisztusi üzenet számunkra ma is érvényes. És az Úr Jézus Krisztus fel akarja hívni a mi figyelmünket ma is, hogy addig, ameddig mi Isten tiszteljük. Ez mind hiába van, hogyha új tudományokat tanítunk, amelyek embereknek parancsolatai. Ezért nagyon kell vigyázzunk erre, mi keresztények nem vagyunk mentesek ettől az ószövetségi tévedéstől.
0: Megkérdezném ebben a pillanatban a következő dolgot. Egyrészt ott van Istennek ígéje, a tiszta igazság, amit azért adott, hogy az embert vezesse az üdvösség útján. Másrészt ott vannak az embereknek parancsolatai, amelyek legalábbis nagyobbik részüket tekintve megkönnyíteni szándékoznak az üdvösség útján haladó ember lépéseit. De ezekkel együtt, amint az előbb említetted, beszivárgott sok olyasmi is, ami nem volt Isten akarata. A kérdés a következő. Hogyan történhetett meg az, hogy az igazság közé hagyomány keveredett?
1: És pontosan az egyik ok az, amit említettél. Igyekezve megkönnyíteni az üdvösség felé vezető útat, gyakorlatilag megnehezítették ezt az útat.
0: Hogyan?
1: Emberek. Na most egy rövid példát szeretnék említeni. Ott van a nagy reformátor Luther Márton, aki igyekezetében nagyon hűséges akart lenni Istenhez. Volt egy személyes tapasztalata. Egy viharos éjszaka halad át egy erdőn, hatalmas villámok cikáznak, megígér Istennek, hogy ha ebből a helyzetből megszabadul, akkor iránta hűséges lesz, életét oda fogja szentelni Istennek. Megszabadul, és utána következik az életében az a fordulópont, amikor ő mindent meg akar tenni azért, hogy az üdvösséget elnyerje.
0: Apró részletekbe menően.
1: Apró részletekbe menően, teljes mértékben igyekezett, önmagát verte. Különböző olyan dolgokat vitt véghez, amelyek szerinte, és abban az időben az akkori egyháznak az egyik hitalapelve volt, és pedig mindent megtenni ezért az üdvösségért.
0: Tehát ez volt az
1: tenni
0: az idő.
1: Az ember tegyen valamit. Ez volt az akkori kornak a magyarázata az üdvösséggel kapcsolatosan. És Luther egy adott pillanatban hajlandó arra is, hogy a Pilátus lépcsőin végighaladjon, felmenjen, mindenféle áldozatot, zarándoklást, mindenfélét vállal, csak azért, hogy az üdvösséget elnyerje, és nem kap lelki nyugalmat. Addig, ameddig eszibe jut a láncra vert Bibliából az idézet, és pedig az igaz ember hitből él. És akkor jön rá arra, hogy gyakorlatilag az összes saját kínlódása, saját erőfeszítése, az mind hiába való, ami az ő üdvösségét illeti.
0: Ebben a pillanatban talán fontos lenne föltenni Luther Márton tapasztalatával kapcsolatban a kérdést. Az a sok erőfeszítés, a lépcsőkön felmászás, négykézlábhajól tudom, az önkorbácsolás, a böjtölés, ezek a lelki gyakorlatok tulajdonképpen Isten követelményei voltak, vagy miért tartotta ezeket fontosnak?
1: Pontosan ez a lényeg, hogy a Bibliában sehol ezeket meg nem találjuk, hogy ezt meg kellene tenni az üdvösség elnyeréséért. De ez volt az egyházi szokás, ez volt az embereknek az akkori mentalitásuk szerinti végrehajtandó cselekményük az üdvösség elnyerése érdekében. Na most Luther ennyit tudott, ennyit tett. Na most következik az, hogy amikor Isten ígéjéből felfedezzük, hogy mi Isten akarata, akkor próbáljuk azt követni, azt teljesíteni. Sajnos az, hogy az emberek ma sem nézik jó szemmel azokat, akik megpróbálnak rámutatni a hagyományok helytelenségére. Nem szívlelik őket. Lehet, hogy ma is ellenségeskedést tapasztalunk azok részéről, akik inkább a hagyományokra alapszanak, mint Isten ígéjére. Viszont el kell mondanunk Jézus Krisztus üzenetét ma is, hiszen ez világos. Nem lehet Istent úgy tisztelni, hogy az emberek hagyományaira alapítjuk hitünket, és nem Isten ígére, Isten akaratára. Akkor gyakorlatilag mi is ugyanott vagyunk, mint hajdanában az a nép, akik az Úr Jézus Krisztust emiatt, a hagyományaik megőrzése miatt elutasították őt, félretették az útból, egyszerűen lábalól is el akarták tenni azért, hogy az ők hagyományaikhoz görcsösen továbbra is tudjanak ragaszkodni.
0: Az Isten igazsága és a hagyomány között, hogyha egymással szembe állítjuk, vagy egymás mellé helyezzük őket, úgy tűnik, mintha egyik a másika fölé próbálna kerekedni. Van ennek valamilyen háttere?
1: Persze, hogy a hagyományoknak a sokasága gyakorlatilag próbálja egyik a másikat kiegészíteni, egyik a másikat megjobbítani, a másikat helyrehozni.
0: Van valamilyen célja valakinek azzal, hogy hagyományokkal terhelje az igazságot?
1: Egyedüli, akinek célja és előnye származhat ebből, az csak Sátán. Egyébként mondhatnám azt, hogy ez az ő diverziója, ez az ő megtévesztése. Vitát szít akkor, amikor az isteni igazság tiszta és világos, és amikor különleges erővel érkezik az emberekhez. Így próbálja meg elterelni a figyelmet a lényegről. Ezért diverzió. Tehát Isten törvénye világosan kinyilatkoztat, mi a tennivaló, és akkor behozza Sátán ezeket a bizonyos diverziókat, hogy félreterelje a figyelmet, hogy fontosabbak legyenek az emberek számára továbbra is a hagyományok, és nem Isten törvénye. Isten azt akarja, hogy ne essünk bele ebbe a csapdába, óvni akar, védni akar minket tőle, hogy vegyük észre, hogy Jézus idejében is, ma is a hagyományok és a szokások evilágiak, és nem mennyei, isteni eredetűek, és egyszerűen az isteni próbát, Isten ígének a próbáját nem állják ki.
0: Jó, hogy említetted Isten igéjét. Manapság annyiféle ágazata létezik a kereszténységnek, annyiféle tanítás, annyiféle árnyalat, ami az embert valósággal zavarba hozza. Hogyan lehet szétválasztani az isteni tanítást az emberi hagyományoktól? Van-e valamilyen segédeszköz, valamilyen lehetőség, valamilyen támpont?
1: A legbiztosabb támpontunk és a legjobb eszköz megismerni Isten akaratát, és nem a hagyományoktól lenni vezettetve, nem más, mint Isten ígéje. A Biblia. Persze, hogy már a középkori időkben is volt egy ilyen, nevezhetnénk ezt is hagyománynak, hogy nem volt szabad az emberek hozzányúljanak Isten ígéhez, a Bibliához. Ez túlságosan szent volt ahhoz, hogy az emberek azt egyszerűen a kezükbe vegyék. Ez különleges személyeknek volt szabad csak a kezükbe venni. A pornép egyszerűen meg volt tiltva, hogy a kezükbe vegyék. És ezzel gyakorlatilag mit tehetett a szegény ember? Hát arra, hogy építse a hitét a hagyományokra, arra, amit hall, arra, amit mondanak neki. De most itt van Isten ígéje a kezünkbe. Abban az időben nem létezett. Nyomda se volt. Nem is lehetett sokszorosítani. Kézzel kellett volna másolni. De most itt van mindenkinek a kezébe a Biblia, Isten ígéje. És hogyha kérjük, hogy Isten szent lelke, amely íklett a Biblia íróit, ugyanaz a Szentlélek íklessen bennünket, hogy megértsük Isten akaratát, amit közölni akar velünk, ez lesz az igazából, amely segíteni fog bennünket abban, hogy egy igazi életet éljünk ezen a földön, Isten akarata szerinti életet, Isten törvényét megtartassuk, tiszta szeretetből Krisztus iránt, szerető Istenünk iránt.

0: Beszélgetésünk záró részében fölmerül még néhány apró kérdés, amely most már gyakorlati jellegű és segítene szeretne engem, téged, de leginkább a rádióhallgatókat, akiknek az elméjében adásunk során különféle kérdések merülhettek fel. Először is elgondolkozom azon, hogy előttünk áll a cél. A mennyeknek országa. És az oda vezető út az az út, amelyen Krisztus végigment. Mások azt mondják, hogy sokféle út van, és mindegyik oda vezet. De fel kell tennünk a kérdést. Miért annyira fontos a Krisztus követés mikéntje? Nem elég Krisztusnak az, hogy így vagy úgy, de követjük őt?
1: Ezzel kiegészíteném azt, amit az egyik ismerősöm elmondott nekem, és pedig azt, hogy hát tudod, minden út Isten országába vezet. Vannak, akik választják a hegyre Isten országába vezető útat, a meredekebb részét, egyből lentről fölfele akarnak feljutni. Mások vállalják körbe szerpentinesen, szépen körbejárva a hegyet, de a cél ugyanaz, és mindenki oda fog jutni. Na most szeretném, hogyha egy fontos dolgot jegyeznénk meg abból, amit mondtál, és pedig azt, hogy Krisztus követés. Hogyha ezt a kifejezést akarjuk használni, akkor szerintem, vagy Krisztus követői akarunk lenni, akkor csak egy út létezik. Nincs több út Isten országa felé. Nincs a szerpentines út, nincs a meredek út, hanem egyetlen egy út. És ez az az út, amelyen az Úr Jézus Krisztus már előttünk végig haladt. Jézus előttünk kitaposott nekünk egy útat, egy ösvényt hagyott, és ezen az úton az ő nyomdokain járhatunk. Szerintem az én véleményem az, hogy a legbiztosabb út Isten országa felé az, amelyen Jézus Krisztus előttünk végig járt. Hogyha mi próbálunk ilyen kisebb kerülőket, kisebb mellékútakat saját magunknak, azért, hogy esetleg valamivel könnyebbé tegyük, de gyakorlatilag nehezebbé tesszük az üdvösség útját, de úgy gondoljuk, hogy ezzel megkönnyítjük, ez nem a krisztusi út. Nekünk erre az útra kell rátérnünk, amely a Krisztus követésnek az egyetlen útja. Ezen tudunk végighaladni rajta. Nem mindegy, hogy hogyan. Nem mindegy az, hogy milyen úton követjük. Nem mindegy az, hogy mikor követjük az Úr Jézus Krisztust. Mármint életünkre gondolunk. Eljön egy idő, amikor lezárulhat számunkra kegyelem idő. Nem tudjuk, hogy mikor érjük meg életünk végét. Éppen ezért ma, amikor a krisztusi üzenet hangzik, hogy járjunk azon az úton, amely Isten országa felé vezet, és amelyen Jézus Krisztus előttünk eljutott Isten országába, nekünk is ezen az úton kell mennünk. És hiszem azt, hogy a Krisztus nyomdokain való járás az egyedüli bizonyosságunk, hogy jó úton járunk.
0: A rádió hallgatók nevében felteszem a kérdést, amelyet feltettek a pünkösdi ige hallgatók is. Mit cselekedjek, atyám fia?
1: Röviden szeretném megfogalmazni. Mit cselekedjél? Mit cselekedjünk mindannyian? Egy. Fedezzük fel Isten ígéből a krisztusi útat. Ez az első lépés. Imában, imádkozó lelkülettel forduljunk Istenhez, hogy értesse meg velünk, mi az, melyik ez az út, hogyan kell járnunk Krisztus nyomdokain. Miután Isten ígéből felfedezzük, következik a harmadik lépés, és pedig az, hogy tiszteletbe tartjuk, és egyszerűen járjunk, haladjunk azon az úton, amelyen az Úr Jézus Krisztus előttünk haladt. Amikor ő bizonyos tanításokat ad nekünk, amikor felvilágosít bennünket az ő ígéjéből, akkor ne vegyük azt úgy, mint egy jó tanács, de amely elfogadható vagy visszautasítható. Hanem egyszerűen, ha Krisztus mondja, Isten ígéjéből fedeztük fel, fogadjuk el, tegyük életünk elvévé, és úgy tegyünk, úgy éljünk, gyakorlatilag ezt jelenti azon az úton járni, amelyen az Úr Jézus Krisztus előttünk járt. És hogyha ezt cselekedjük, apropó, ami a kérdést illeti, mit cselekedjek, ezt kell cselekedjek. Amit Krisztus mondott, én mondhatnák sok mindent. buzdíthatnám a rádióhallgatókat is, vagy éppen téged is, vagy te engem, hogy különböző utakon járjunk. Egyre buzdíthatjuk egymást, hogy cselekedjük. Járjuk azt az utat, amelyen az Úr Jézus Krisztus előttünk végighaladt. Ez az egyetlen biztosíték számunkra.
0: Végül pedig egy személyes kérdés. Te miért választottad Krisztust?
1: Semmiképpen nem azért, mert így születtem, nem. Nem azért, mert az én szüleim is esetleg Krisztust követték, nem ezért. Személyes meggyőződés. Isten ígéből fedeztem fel a krisztusi útat, és ezt az ígét szeretem, ezt az ígét akarom megtartani, igyekszem. Lehet, hogy nem mindig sikerül, Sátán csapdái számomra is érvényesek, és sokszor belebotlok, de egy biztos, hogy akarom megismerni az Úr akaratát, járni akarok rajta. És szeretném azt, hogy ezen az egy úton, amely Krisztus nyomdokain halad, az örökkévalóságig, ezen az úton haladjak végig. És ezt tiszta szívből kívánom minden kedves rádióhallgatónak, mindenkinek, akinek a szívében ott van a vágy, hogy megismerje Krisztus akaratát, hogy ezen az úton járjon, és kívánom, hogy eljussunk mindnyájan Isten országába.
0: Kívánom, hogy a Jóisten segítsen meg téged, és mindannyiunkat. Köszönöm. Ebben a törekvésünkben. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Szeretettel.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának.

Melyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsért!

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járók elő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

Egy áldásokban gazdag, sikeres hetet kívánok, köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok. Kedves hallgatóink, mai műsorunk rövid fél órájában a zene és énekszámok mellett annak a beszélgetésnek a folytatását is meghallgathatjuk, amelynek első részét egy héttel korábban közöltük, és amelyben Demeter Irén szerkesztő műsorvezető Gyetvai Gellért magyarországi szociológusnak tett fel kérdéseket a nők 21. századi szerepéről, társadalmi helyzetéről, jogairól. E beszélgetés előtt azonban egy történetet is meg fogunk hallgatni egy híres lelkészről és egy büntetésről. Ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Kellemes rádiózást kívánok!

Billy Graham, a híres lelkész egy déli kisvárosban vezetett az Egyesült Államokban, amikor gyorshajtásért megállította egy rendőr. Graham lelkész bevallotta tévedését, mindezek ellenére a rendőr elmondta neki, hogy törvényszékre fogja vinni. Az ítélő bíró megkérdezte, hibásnak vagy ártatlannak vallja magát. Graham lelkész beismerte vétkét, mire a bíró ezt mondta. $10 kell fizetned egyetlen egyet minden kilométerért a törvényes sebesség felett. Azonban egyszerre csak ráismert a híres prédikátorra. Ön hágta át a törvényt? A büntetést ki kell fizetni, de én fogom ezt megtenni ön helyett. Ezzel a bíró kivett pénztárcájából $10, kifizette a büntetést, és a számlával együtt egy vacsora meghívót is átnyújtott. Billy Graham kijelentette, így bánik Isten a bűnösökkel, akik megbánják tetteik.

0: reménység hangja.
1: Azért nem csak társadalmi különbségek, konstruált, tehát társadalmilag létrehozott különbségek vannak a nemek között, hanem akár biológiai, akár a biológia által a szerepek, amik ránk igen, kényszerülnek. Hát én nem fogok tudni szülni,
2: igen.
1: És ez egy biológiai kérdés, nem pedig társadalmi kérdés. De igen. Az is biztos, bocsánat, csak még annyit, hogy az is biztos, hogy egy jelentős része ezeknek a szerepeknek tényleg társadalmilag előállított.
2: Igen, és azért ijesztő, és azért túlzás az például, ami néhány országban már, hogy igazából kezdik eltörölni ezeket a nemek közötti különbségeket, igen. Mert szerintem az egyenlőség az közel se erről szól, igen. Hogy most már lassan az anyát nem lehet anyának hívni, az apát igen. Nem lehet apának hívni. Meg hogyha nem beszélve a divat irányzatokról, hogyha megnézzük a legújabb, a kifutón a legújabb férfi divat irányzatot, az elég aggasztó. Elég aggasztó.
1: Igen, elég aggasztó.
2: Vagy a unisex parfümök, vagy
1: igen,
2: minden.
1: Igen.
2: Nem erről szól természetesen igen. Azért.
1: Mert talán nem is ezek az igazi vadhajtásai, hanem amikor tényleg már néhányan próbálják azt is elérni, hogy ne a nő legyen az anya.
2: Ja, hát igen,
1: vagy,
2: teljesen őrült.
1: Vagy például a keresztény szemmel tényleg nehezen elfogadható az, amikor a család 28 féle variációja, amelyik igen. Már nem férfi és nő kapcsolatra épül, hanem mindenféle másra.
2: Mindenféle
1: tehát
2: másra.
1: Ezt tudom, hogy társadalmilag ez elfogadott, meg újra és újra jelennek meg cikkek, amelyek például kritikával illetik a keresztény álláspontot.
2: Igen.
1: Azonban keresztény álláspontból tényleg nagyon elfogadhatatlan az, amikor a családot már egy ilyen ahogy akarjuk igen. Kategóriává
2: majd
1: tegyük.
2: Mindenki eldönti, hogy
1: igen,
2: mi lesz.
1: Igen, majd mi eldöntjük, igen. Hogy mi lesz. Biztos, hogy még hosszan fognak arra vitatkozni, hogy kinek van igaza, és valószínűleg sosem fogjuk tudni azt mondani, hogy neked vagy nekem, a mi hitünk szerint nekünk van, igazunk az hitünk szerint persze nekik.
2: Ez is egy olyan vitatott kérdés, hogy a topvezetők, nők nem nagyon vannak benne, középvezetők igen, de egyáltalán a társadalomban vannak olyan munkakörök, amire eleve azt mondják, hogy nem nőknek való, vagy nem annyira férfias munkakörök. Ezeknél a megosztás az, hogy vagy tényleg így van, hogy bizonyos munkakörökre nem
1: gondolom, hogy igen. Tehát vegyük az alapvető fizikai különbséget, és ez is biológia, igen. A férfi és a nő között. Egyszerűen egy férfi erősebb.
2: Így van.
1: Alkatánál fogva erősebb, az izomzata. Egyébként például, hogyha két testépítő elkezd erősíteni, akkor a férfiaknak mindig hamarabb és nagyobb izomtömeg keletkezik. Amikor a nőknek kezd férfiassá válni az izomtömeg, az szinte biztos, hogy különböző szerekszedése miatt van. Alapvetően a női izomtömege sosem válik olyan nagyját. Tehát egyszerűen vannak fizikai különbségek,
2: amit
1: fizikailag egy férfi jobban bír. Ez bizonyos dolgokat jobban bír. Nem véletlenül nézd meg a sportban, ahol a fizikum az alapvető, igen. Hogy a fizikumban mindig nyilvánvaló, hogy a férfiak jobban teljesítenek a igen. Futószámokban, gyakorlatilag minden számban, mert egyszerűen más az izomzatuk.
2: Igen, igen.
1: Tehát ilyen értelemben a munkakörökben is teljesen nyilvánvalóan léteznek, én azt gondolom, ilyen típusú különbségek. De van egy másik dolog, ami például szintén biológia, hogy mivel a nő szül, ezért óhatatlanul más a karrier útja. Már ha szül, mert egyébként már nagyon sokan nem szülnek,
2: igen.
1: De ha egy nő szül, mert hogy biológia lőgő képes szülni, és természetes, hogy ő szül, és én azt gondolom, nem kell elvitatni tőlük
2: igen.
1: Ezt, én nem szeretném, akkor valahol természetes, hogy az ő karrier útja más, hiszen például az én feleségem 3 gyermeket igen. Nevelt föl, még nem teljesen nevelte föl mindent, még egy már felnőtt, a többi nem, de óhatatlanul kiesett gyakorlatilag 3 évre a munkából, ami azt jelenti, hogy hiába kezdte újra, ráadásul nekünk úgy elhúzódtak a gyerekszülések, hogy tényleg egy 20 évig elhúzódó igen. Folyamatról beszélünk, óhatatlanul, de ha egyet szült volna, igen. És valahol más a karrier útja. És ilyen értelemben is lesznek különbségek.
2: És azóta mennyi minden változott újra visszatérve.
1: És azóta mennyi minden változott, és ő pedagógus, és ezt például nagyon, jó, nagyon erősen érzékeli, értékeli.
2: Igen, és ami még érdekes az, hogy említetted a szülést, hogy régen például mennyire természetes volt az, hogy egy nőnek szülni fog.
1: Igen.
2: Ma már megkérdőjelezik ezt is, hogy igen. Van, aki inkább a karriert választja helyette.
1: Igen.
2: Ez is mutatja egyébként, hogy a kettőt meg lehet csinálni együtt, tehát azért nem zárja
1: igen,
2: ki.
1: Igen,
2: és
1: igen.
2: Ez egyáltalán nem alárendeltséget jelent. Egyébként érdekes, hogy a médiában is azért elég nagy nyomás van arra, hogy ez kiegyenlőtődjön. nagyon sokszor ilyen katonai szerepekre, rendőrnek, meg nem tudom milyen filmekben most már megjelennek a női szereplők.
1: Igen, és ez egy nagyon tudatos dolog.
2: Igen, abszolút.
1: Ezt nagyon tudatosan, nagyon tudatosan igyekszik fölépíteni Hollywood ezeket a szerepeket. Igen, minden ilyen típusú új szerepet Hollywood igyekszik beépíteni a filmbe, és igen, az egyik ilyen a nő. Ma, ha megnézel egy szuperhős filmet, könnyen azt találkozol, hogy nő lesz a szuperhős.
2: Igen.
1: Vagy igen, egy szuperkatona, vagy éppen egy rendőrfőnök nő lesz.
2: Igen, kérdés az, hogy ez mennyire jó. A nőknek is egyébként, hogyha így a nőiességének a finomságukat, azt a gyengétséget, azt elveszítem, mert nyilván egy katonai, vagy egy rendőri
1: igen,
2: munka, ezek mást.
1: Hát az egyébként, hogy a feminizmus pont ezt igyekszik például egyik legerősebben védeni, hogy a nőnek joga legyen eldönteni.
2: Igen.
1: És valahol megértem egyébként, hogy tényleg legyen a joga a nőnek eldönteni, hogy mit akar, hiszen alapvetően ez alapvető jogunk, tehát, hogy mit kezdünk magunkkal, például a testünkkel, hogy szülünk, nem szülünk. Ami viszont egyértelmű, hogy keresztény értékrendben a biológiai sajátosságaink megkerülése az annyira nem elfogadott. Tehát már pedig biológiai sajátosság, hogy a nő szül, ráadásul Isten, amikor megteremtette az embert, akkor alapvetően azt az utasítást adta nekik, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Tehát keresztény szempontból nem csak természetes biológiai kérdés, hogy egy nő szül, hanem úgy is mondhatnám, hogy valahol természetes folyamata az életnek, hogy bekövetkezik az a szakasz, amikor a nő szül. Viszont az is biztos, hogy a mai társadalom ezt, mivel nem keresztény, tehát azért szembesüljünk azzal már, mert időnként azt hallja az ember újra és újra, hogy keresztény Magyarország, keresztény Európa, de azért szembesüljünk már végre az, hogy nincs keresztény Európa, meg nincs keresztény Magyarország. Vannak még keresztények Európában, vannak még keresztények Magyarországon, de alapvetően sem Európa nem keresztény vallási szempontból, kulturálisan, az egy másik kérdés. Sem Magyarország nem keresztény vallási szempontból. És ilyen értelemben erősödik az, a jogot akartam mondani igazából, mindegy, mondjuk akkor ki, hogy jog, hogy testével igenis rendelkezzen nő, és ez én is keresztényként is el kell, hogy fogadjuk, rendelkezzen. Mi jobban örülnénk neki, és egyébként az országnak is, meg Európának is jobbat tenne, hogyha nem csak ezt a jogot, hanem a biológiai lehetőséget is jobban figyelembe venné minden nő, de az biztos, hogy ma ez egy elerősödő trend, hogy nem szülnek például.
2: Igen, egyébként most erről jött eszembe, hogy egy nagyon érdekes lesz most ez a kulturális keveredés, ami most folyik Európában, tehát hogy itt akkor mi lesz az erősebb, vagy hogy fog, mert itt annyira a szélsőségek ütköznek össze, hogy ez nagyon nehéz lesz így a férfiak oldaláról is, mert ugye a nők megítélése sokszor attól függ, hogy a férfiak hogyan ítélik meg is.
1: Igen, hát és alapvetően ettől függ. Igen, tehát azért ma, ne felejtsük el, még mindig férfi uralom van. Tehát amikor Bourdieu megírja a Férfi Uralom című könyvét, akkor valami olyasmit tesz az asztal, ami megdöbbent sokakat, hogy már azt gondoltuk, hogy nincs is ennyire férfi uralom, de igen, ma is alapvetően férfi uralomra épül, és európai is, és a magyar rendszer is. És egyébként például sokszor ott van probléma a családi szerepek hangsúlyozásánál, hogy valahogy természetes szerep, hogy a feleség, aki szül, és aki az első években gyereknek ő rá van szüksége, ő fog vele lenni, de amikor ezt helytelenül hangsúlyozzuk, amikor férfi dominanciát és női alárendeltséget csinálunk bele, ott már viszont gond van.
2: És mennyire tökéletes és teljes képet ad a Biblia, ugye, amire mindig visszatérünk, még arra a szélsőségekről beszélünk, akkor valahogy ez mindig visszatérünk ide, hogy az egy kiegyensúlyozott és tökéletes iránymutat a teremtéskor, ugye, hogy történt a...
1: Igen, mert gyakorlatilag egyet tudni kell, hogy ez a férfirólom, ez nem a Bibliából jön, ez az egyházaktól, és nem csak az egyházaktól, ez alapvetően a férfi erőből és a férfi dominanciából, ami részben a fizikai erőnek köszönhető, meg annak, hogy épp ezért ők vívták a háborúkat, ők tudtak hatalomra jutni tulajdonképpen, ők voltak az erősebbek ahhoz, hogy hatalomra jussanak, és nem a nők, de ez nem a Bibliából jön ez a fajta elnyomó rendszer. A Bibliában, és az elején elmondtuk, hogy azt szoktuk mondani, hogy a férfi a teremtés koronája, de ezt mondtam, hogy ez nem igaz. Ugyanis a Bibliában nem a férfi a teremtés koronája, hanem az ember a teremtés koronája. A Biblia pontosan azt mondja, hogy embert teremtünk a mi képünkre és hasonlatosságunkra, ahogy mondja Mózes könyvében Isten, férfivá és nővé teremtjük. Tehát nem a férfit teremtjük és tesszük meg a teremtés koronájává, hanem a férfit és a nőt együtt, tehát az embert. Igen. Ugyanis ez egy furcsa, számunkra néha érthetetlen szükségszerűség, ami arra épül, hogy ez a kettő lesz tulajdonképpen Igen. végül egy, azzal, hogy két különböző tulajdonságú, Igen. két különböző fizikai felépítésű, két különböző kinézetű. Azért, amikor azt mondjuk, hogy a szebbik nem a nő, akkor az, nem egy, az se egy véletlen. És ez a kettő gyakorlatilag, mint egymás kiegészítője fog egyet alkotni. És nagyon lényeges, hogy Isten azt mondja, hogy ketten lesznek egy. Ez azt jelenti, hogy igazából, és egyébként a pszichológiai és a szociológiai kutatások is azt mutatják, hogy igazán csak ketten együtt igazán erősek. Igen. És úgy igazán emberek. Pszichikailag is, társadalmilag is.
2: És az mennyire jó, hogyha ezt az egyensúlyt megtalálják a társadalomban, a családban betöltött szerepnél is, hogy igazából másak vagyunk, de ketten együtt vagyunk, tökéletesek emberek.
1: Ketten így tudunk, együtt vagyunk az
2: emberi lenni, igen. Egyébként említhetnénk még, ez egy nagyon érdekes példa, hogy Jézus hogyan viszonyult a nőkhöz abban a társadalomban, ahol egyébként nagyon megvetették a nőket.
1: Igen. Érdekes, hogy olvashatunk az evangéliumokban arról, hogy Jézust külön női csoportok is követték. Igen. Tehát a követőt mindig azt olvassuk, hogy tömegek követték. Ha nem tömegek, akkor egy kisebb csoport, mindig minimum a tanítványok általában, de ahol megjelent mindig, de több helyen olvashatunk arról, hogy női követők is voltak, Igen. sőt gazdag női követők, akik kifejezetten támogatták az ő misszióját. Jézus egyébként, Jézus látszik, hogy másképp képviseli ezt az egész társadalmi jelenséget, mert nem csak a nőket, hanem például a gyerekeket is odafogadja Igen. magához. A tanítványok Igen. szemére is vetik, hogy hát te, például a gyerekeket miért engeded magadhoz. Jézus teljesen egyértelműen azt mondja, hogy ővék a mennyek országa, tehát ilyenek a mennyek országa. És ez ugyanígy igaz a nőkre, mert Jézus az az isteni teremtettség szempontjából vezeti le a férfi-női viszonyt, és épp ezért számára a mondjuk ki, nem egyformaságra teremtett bennünket Isten, de egyenjogúságra teremtett. A különbségek pedig bizonyos területen formai különbségeket jelentenek, bizonyos területen szerepkülönbségeket, de mégis egyenlővé tett bennünket, és ketten leszünk egyenlőbbek.
2: Igen,
1: igazából.
2: Igen, és így tudunk teljes életet élni, és olyan jó lenne, hogyha ezt a gyakorlatban is megtudnánk, és nem a szélsőségek felé mennénk egyik oldalra, másik oldalra, hanem így a tökéletes élet felé. Köszönöm szépen a beszélgetést!

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, ami teremtőnket.

A természet tanulmányozása. Vagy beszélj a földdel, majd az is tanít téged, és a tenger halai is elbeszélik neked. Olvashatjuk Jób könyvének 12. fejezetében, a 8. versben. Krisztus gyermek és ifjúkora szerény körülmények között telt. Olyan viszonyok között, melyek kedveztek egy egészséges szervezet fejlődésének. Élete nagy részét a szabad levegőn töltötte. A patakok tiszta vizét itta, és a kertek gyümölcsét ette. Meredek hegyi ösvényeken és Názáret utcáin haladt végig, amint oda-vissza járt otthona és munka végzésének helye között. Örömmel hallgatta a madarak változatos énekét, melyen a teremtőt dicsérték. Gyönyörűségét lelte a virágok szépségében, melyek a mezőt borították. Újjongva csodálta az egek dicsőségét, a nap, a hold és a csillagok káprázatosságát, és áhítattal tekintett a felkelő, majd lenyugvó napra. A természet könyve nyitva állt előtte, és ő örömmel tanulta annak leckéit. A mozdíthatatlan halmok és olajfaligetek voltak kedvelt helyei, ahol atyával érintkezett. Telve volt isteni bölcsességgel, és a természet tanulmányozása, valamint az Istennel való kapcsolaton való elmélkedés által szellemi erői megerősödtek. A világ megváltója fel és alá járt a dombokon és hegyeken, a nagy síkságtól a völgyekig. Élvezte a természet szépséges látványát. Gyönyörködött a mezők virágaiban és az égi madarak énekében, miközben hangja az ő boldog dalukkal egyesülve zengett dicséneket. Krisztus életében, gyermekségében és ifjúkorában tanítás rejlik a mai fiatalok számára. Krisztus a mi példaképünk, és jól tesszük, ha ifjúkorunkban Istenről elmélkedünk a természet dolgain keresztül, keze alkotásaiban tanulmányozva jellemét. Az elme megerősödik Isten megismerése által, amint kiolvassuk jellem tulajdonságait alkotásain keresztül. Amint a természet dolgainak szépségét és nagyszerű voltát szemléljük, szeretet ébred bennünk Isten iránt. Lelkünk új életre kell, mert csodás alkotásain keresztül kapcsolatba kerülünk a végtelennel.

közösségben Istennel. Miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre, hogy magányosan imádkozzék. Amikor beesteledett, egyedül volt ott, írja Máté evangéliumának 14. fejezetében a 23. igevers. Krisztus ereje az imádságban volt. Krisztus visszavonult a világtól a ligetekbe és hegyekbe, kizárva maga elől minden mást. Egyedül volt atyával. Erős buzgósággal öntötte ki lelkéből könyörgéseit, és lelke minden erejével a végtelen kezébe kapaszkodott. Amikor újabb, nagy próbatételek környékezték meg, visszavonult a hegyek magányába, és az egész éjszakát imádságban töltötte mennyei atyával. Mivel Krisztus mindenben a példaképünk, ezért, ha követjük példáját a buzgó, álhatatos imában, kérve Istentől, hogy adja nekünk az ő erejét, aki sohasem engedett Sátán kísértéseinek, és ellenállunk a gonosz ellenség fondorlatainak, akkor nem fog legyőzni bennünket. Ezen vészterhes utolsó napokban a fiatalok egyetlen biztonságát a folyton erősödő éberség és imádság jelenti. Azt a fiatalt, aki örömét leli Isten igéje olvasásában és az imádság alkalmaiban, folytonosan felfrissítik az élet forrásának folyamai. Magas szintű erkölcsi kiválóságra és olyan széleskörű gondolkodásra tesz szert, melyet mások nem érthetnek. Az Istennel való kapcsolat helyes gondolatokat, nemes szándékokat, az igazság tiszta megértését és magas célkitűzéseket von maga után. Akik ilyen kapcsolatot ápolnak Istennel, azokat az Úr fiainak és leányainak ismeri el. Egyre magasabbra és magasabbra jutnak, egyre tisztábban látják Isten és az örökké valóság dolgait, míg nem az Úr a világosság és bölcsesség közvetítőivé teszi őket a világ számára. Az Istenhez való imádkozás ereje felkészít minket napi feladataink elvégzésére. Hatalmas erő rejlik az imádságban. A nagy ellenség folyton azon munkálkodik, hogy távol tartsa a bajba jutott lelket Istentől. A legalázatosabb szent sóhajtása a menny felé nagyobb félelmet kelt Sátánban, mint kormányzatok és királyok rendeletei. Így hát sóhajtsunk és imádkozzunk a menny felé. Amen.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám,

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a Speranza Reménység Televízió kedves nézőit a Keresztút adásában. A ma esti lígei üzenet címe Isten városa és te, melyet dr. Magyarosi Barna lelkipásztor, a hetednapot ünneplő Adventista Egyház intereurópai divízió elnöke fogja szólni. A

Szeretettel köszöntök én is mindenkit hazúról és távolról. Örülök, hogy együtt lehetünk ezen a szombaton. Egy különös témakörrel szerettem volna ma foglalkozni, és ez a témakör talán legjobban a Jeremiás könyvében jut kifejezésre. És itt szeretném a Jeremiás könyve 29. fejezetéből olvasni az igét ma délelőtre, a 4. verstől kezdődően. Így szól a seregek ura Izrael istene az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat. Szaporodjatok, és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba vittelek benneteket. És imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. A nyugati világot tanulmányozó szociológusok egyre inkább arról beszélnek, hogy az a kor, amelyet úgy hívtunk, hogy a keresztény világ, az már lehanyatlott. És jól lehet egész Európa, meg az Egyesült Államok és Észak-Amerika egy keresztény világ alapjaira volt felépítve. A mai világban viszont elkezdődött és a csúcsára ért egy olyan folyamat, ami tulajdonképpen a felvilágosodással indult, és oda csúcsosodott ma ki, hogy nem beszélhetünk arról, hogy egy keresztény világban élünk. Annak idején ugye a keresztény világot az határozta meg, hogy az emberiségnek az alapvető világnézete biblikus volt. Elfogadtuk azt, hogy létezik egy felsőbb rendű hatalom, Isten, aki megteremtett minket.

ugye elfogadtuk azt, hogy a Bibliának központi szerepe van abban, hogy meghatározza azt, hogy mi etikus és mi nem, mi megengedett és mi nem. Az egész kulturális élet és a társadalmi élet a vallás köré épült. Ugye a szabadnapok, a munkanapok váltakozása, a hét ritmusa, a 6 plusz 1-es ritmus, mindez a Bibliához, a zsidó-keresztény kultúrához vezethető vissza. És mindez fokozatosan és visszafordíthatatlanul megváltozott az utóbbi pár száz év alatt. Egy ilyen világban próbáljuk meghatározni azt, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Hogyan lehet egy olyan embercsoportot fenntartani, akik a keresztény világnézet szerint élik az életüket. És minél jobban tanulmányozzuk az igét, meg a körülöttünk élő világot, rájövünk arra, hogy a legjobb kép arra, amit megtapasztalunk a mai világban az, hogy számúzöttekként élünk egy idegen világban. Ez nem azt jelenti, hogy valahová kiköltöztünk, vagy elköltöztünk, vagy bevándoroltunk, vagy kivándoroltunk. Akik ezt átélték, azok még könnyebben megértik azt, hogy miről beszél a Biblia. Hanem az történt, hogy a körülöttünk élő világnak a struktúrája és a beállítottsága annyira gyökeresen megváltozott, hogy még akkor is, hogyha soha életünkben nem költöztünk sehová, idegenként élünk e világban, száműzöttekként. És az utóbbi időben egyre többet tanulmányozgatom azt, hogy milyen tanácsot adott Isten a zsidó száműzötteknek, mert azokat talán egészen könnyűszerrel lehet alkalmazni a mai esetünkre. Ha arra gondolunk, hogy 1920-ban a Los Angeles Times újságban kinyomtatták a napi bibliai fejezetet, amit el kell olvasni, és az esti bibliai történetet a gyerekeknek, hogy minden családnak kéznél legyen. Ha most kézbe veszitek a Los Angeles Times újságot, akkor valami mást fogtok látni benne. Ha belemerülünk a körülöttünk élő társadalomba, rájövünk arra, hogy az emberi értékek annyira megváltoztak, hogy ne mondjam azt, hogy degradálódtak. Hogy egyszerűen úgy érezzük, hogy vagy az énekünk mondja, egy régi énekünk, hogy ez a világ immár nem az én világom. És a kérdés az, hogy hogyan élhetünk ma keresztényként egy számunkra teljesen idegen értékekre alapuló társadalomban. Jeremiásnak nagyon érdekes üzenetet adott az Úr, hogy ezt írja meg levélben, és küldje el a száműzötteknek Babilonba. Lényegében egy birodalomnak, vagy egy országnak a száműzöttekkel kapcsolatosan csak három lehetősége van. Az első lehetőség a kirekesztés. Falakat építek, kerítést, szúros drótot húzok meg, és azt mondom, hogy ide be nem jöztök. De az érdekes dolog az, hogy a történelemből megtanulhatjuk azt, hogy ez nem megoldás, legalábbis nem hosszú távú megoldás. Mert minél jobban kirekeszted őket, minél jobban el akarod űzni őket, annál nagyobb erővel, annál nagyobb hullámokba térnek vissza. Ha megfigyeljük a római birodalmat, és az akkori pogány népeknek a római birodalomba való beözönlését, minél jobban próbálta védeni a határait a római birodalom, annál nagyobb és elsöprő erővel tértek vissza az úgynevezett barbár népek. És végül Róma a barbár népek
áldozataként elesett. Az egy más kérdés, hogy nem csak a barbár népek, és nem elsősorban a barbár népek miatt, hanem egy implózió történt azért, mert egyidejűleg a barbár népek támadásával a római birodalomnak az elvei megváltoztak, az értékrendje felborult, és egy implózió történt, aminek persze külső nyomása volt csak a barbár népek bevándorlása. Tehát az előzés, a kirekesztés igazán nem működik. A második lehetősége egy birodalomnak, vagy egy országnak az elnyomás. Beengeded őket, de másodrangú, vagy harmadrangú állampolgárokként kezeled őket, és beszorítod őket a társadalomnak egy alrétegébe, nem kaphatják meg a legjobb munkahelyeket, nem kaphatják meg a legjobb fizetéseket, nem kaphatják meg az iskolázottságot, az egyetemeket, stb. Egy másodrangú életet éljenek. Ha ott bejönnek, de két osztály létezik. Az őshonos osztály és a másik osztály. Kész. Csak ez sem működik, mert ez olyan, mint mikor a parafadugot be akarod nyomni a víz alá. Minél mélyebbre nyomod, annál magasabbra pattan vissza. Nem működik. És tudjátok, a babiloniak nagyon értelmesek voltak. A babiloniak tudták, hogy se a kirekesztés nem működik, se az elnyomás nem működik. Még akkor is, hogyha vashatalommal rendelkeztek, okosak voltak ahhoz, és rájöttek arra, hogy ez nem fog működni. Úgyhogy tudták ők, hogy mi a harmadik megoldás, a legjobb megoldás. Ezt úgy hívják, hogy asszimiláció. Beolvasztás. Megnyitjuk előttetek az összes kaput. Megkaphatjátok a legjobb munkahelyeket. Elvégezhetitek azt az egyetemet, amit csak akartok. De az ára annak az, hogy veszítsd el azonosságodat. Olvadj be annyira, hogy az elválasztó vonal tűnjön el teljesen. És a második és a harmadik nemzedék, akik azt mondják, hogy te zsidó vagy? Én nem, én babiloni vagyok, sőt, perzsa. Kész. Miért? Azért, mert csak úgy kaphatod meg a legjobb helyeket a társadalomban, hogyha beolvadsz. Ha visszaemlékeztek a kommunizmus idején, a szombat miatt főként, de nem csak azért, az adventistáknak nem lehetett a legjobb iskolákat elvégezni. Nem lehettek, ugye, különböző szakmáknak a tulajdonában, mert nem végezhettek egyetemet, iskolát. De hogyha mindenhez hozzáférsz, második, harmadik generáció megtartása a kérdés. És ez minden téren. Látom ezt a diaszporában élő magyar gyülekezeteknél is. Lassan-lassan nincs szükség rájuk. Miért? Azért, mert az unokák alig beszélnek magyarul, ha beszélnek még magyarul. A kivándoroltaknak szükség volt egy magyar gyülekezet, mert ott találták meg az otthont. A gyerekek még oda mentek, mert ott nőttek fel. Az unokák és a dédunokák, ők már őshonosak. Na de ne fizikálisan gondolkozzatok. Gondolkozzatok lelkileg. Mert én erről akarok beszélni. A körülöttünk élő világ a Babilon. És a körülöttünk élő világban benne vagyunk, és a kérdés az, hogy milyen lehetőségeink vannak. A száműzötteknek is három lehetőségük van. Az első, a nyilvánvaló akarata a körülöttük élő birodalomnak, az asszimiláció, a felszívódás, a beolvadás. Ez a legjobb megoldás. Veszítsd el
az azonosságodat. Emlékeztek, mit mondott Hámán Ahasvérus királynak? Él a ti soraitok között egy nép, ami más, mint az összes többi nép. Aminek más törvényei vannak, más szokásaik, más értékeik. És Hámán rögtön úgy mutatta be ezt a dolgot, mint állambiztonsági kérdés. Ha nem nyomod el őket, ha nem semmisíted meg őket, ha nem taszítod ki őket, mert nyilvánvaló, hogy beolvasztani nem sikerült őket ennyi év alatt, akkor ez neked baj lehet. Emlékeztek, mi történt a zsidó néppel Egyiptomban? Ugyanez volt a kérdés. Az első a felszívódás. Amikor nem a város javát keresem, hanem a saját magam javát keresem. Amikor a célod az életben az, hogy hogyan juthatsz fennebb a társadalmi ranglétrán. Hogyan valósíthatod meg önmagadat még jobban. És ehhez mi kell? Három dolog kell. Ahogy mondtam neki, Napóleon a háborúhoz. Az első pénz, második pénz, és a harmadikat elfelejtettem. Ehhez a legjobb mód az asszimilálódás. Akkor nincsenek gondjaid, nem élsz másképp, nem ütközik meg benned senki, pont olyan vagy, mint mindenki, bejuthatsz az egyetemre, elvégezheted, szombaton is vizsgázhatsz, mert nem számít, utána megkaphatod a legjobb munkahelyeket, szombaton is, mert hát néha más. Beépülsz, felszívódsz, eltűnsz. Betartom azokat a törvényeket, amelyek javamat szolgálják, de azokat, amelyek nem segítik elő a saját érdekeimet, azokat kijátszom. A lényeg az, hogy egyre jobb minőségű életet éljek itt. Megteremtsem magamnak a földi mennyországot. A második lehetőség az elszigetelődés. Azaz egy gettóba való bezárkózás. Egy szubkultúra kialakítása, ami jó éles határvonalakat húz meg maga körül, amiben a belépés és a kilépés nagyon kontrollált folyamatnak az eredménye, és ebben az esetben nem a saját javamat keresem csak, hanem a törzsemnek a javát. Ez egy törzsi gondolkozás, tribalizmus. És ezt, ugye, az adventisták javát keresem. A gyülekezet javát keresem. Hogy nekünk legyen jó, egymás között segítjük egymást. Egymást támogatjuk egymást, és ez nagyon jó dolog önmagába. De az Úr nem ezt mondja. Egyik sem a két hozzáállás közül nem az Úr álláspontja a Jeremiás könyvében. Sem a felszívódás, sem az elszigetelődés. Mind a kettő a legkönnyebb. Ehhez nem kell erőfeszítés. Vagy megengeded, hogy felszippancson a társadalom, és eltűnj, vagy pedig annyira erősen tartod magad, hogy ahogy az amerikai mondja, már annyira mennyei az életed, hogy nincs benned semmi földi haszon. Csak annyi. Jól elszigeteltem. De Isten azt mondja a zsidó száműzötteknek, hogy ne asszimilálódjanak, ne szívódjanak fel, és ne szoruljanak gettóba. Ahelyett olyasmit mond nekik, ami a száműzöttek számára a legnagyobb döbbenetet váltotta ki. Azt mondja, keressétek a város javát, ahová száműztelek. Érdekes, hogy a 29. fejezet így kezdődik. Azt mondja, abban az esztendő... Bocsánat. Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás proféta Jeruzsálemből küldött a foglyok közt megmaradt véneknek,
Azt mondja, akiket fogságba vitt Nebukadnezor Jeruzsálemből Babilóniába. Nos, ki vitte őket fogságba? Mit mond az ige? Vagy titkos elragadtatás történt, vagy nem látok jól. Ki vitte őket fogságba? Nabukodonozor. A negyedik vers viszont ezt mondja. Így szól a seregek ura, Izrael Isten az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből Babilóniába. És tovább azt mondja, akiket én vittem fogságba. Most már Nabukodonozor vitte őket fogságba, vagy az Úr vitte őket fogságba? Látjátok, ehhez a harmadik megoldáshoz, amit én úgy hívok, hogy integrálódás és szolgálat. Nem beolvadás, hanem beépülés a szolgálat szempontjából és érdekéből. Még egyszer. Melyik a két lehetőség a száműzöttek számára? Beolvadás, vagy elszigetelődés. Asszimiláció, vagy gettó mentalitás. És azt mondja az Úr, egyik sem. Se ez nem jó, se az nem jó. Amit akarok tőletek, az egy vékony, nagyon nehezen járható vonal az asszimiláció és a gettó mentalitás között. Mégpedig integrálódás, szolgálat érdekében. Azért vagyok itt, hogy keressem a városnak a jólétét. Azt mondja, a békességét. De a héber shalom szó az sokkal többet jelent, mint békét. Jólétet, virágzást jelent. Most képzeljétek el, hogy hogyan hangzott ez az olyan fiatalok számára, mint Dániel, akiket 14 éves korukban elhurcolnak, szüleiket vagy meggyilkolták, vagy bilincsbe verték, és elviszik őket Babilonba, és az Úr ezt az üzenetet küldi nekik Jeremiás által, hogy ne szigetelődjetek el, ne is szívódjatok fel, épüljetek be, és keressétek annak a városnak a jólétét, ahová én titeket fogságba vittelek, Nabukodonozor által. Mi lenne, ha ma azt mondanám nektek, hogy Isten akarata volt a keresztény világ összebukása, összedőlése? Mert egy adott pillanatban a keresztény világ úgy összefonódott a politikai államhatalommal, hogy nem lehetett az egyiket elhatárolni a másiktól. És hogy a keresztény világban a keresztény egyháznak olyan hatalma volt, amellyel visszaélt. És amelyet nem Isten dicsőségére, hanem az önmaga hatalmának a tovább növelésére használt fel. Sorolhatnám. Csak a történelmet nézzétek meg. És Isten azt mondja, ebben nincs senkinek haszna. Se az államnak, se az egyháznak. És lassan a világunk úgy néz ki körülöttünk, mint ahogy kinézett az első században a római birodalom, ahová Isten kiküldte az ő tanítványait, hogy bizonságot tegyenek. Nem felsőbbrendű érzéssel, nem felülről lekezelve, nem hatalomként az igét hirdetve, valami érdeke legyen valakinek abban, hogy keresztény legyen. Milyen érdekből lehetett valaki keresztény az első században, megmondjátok nekem? Amikor a keresztényeket üldözték, korlátozták, száműzték, legyilkolták. És mégis, érdekes dolog az, hogyha megfigyeljük, Isten ezt mondja. Az egyetlen módja, ahogy egy keresztény élhet a mai világban, az, hogy ott éljenek. Beépüljenek,
része legyenek a társadalmi életnek, de miközben ők maguk megtartják azonosságukat. A Biblia két városról beszél általában. Az egyik Jeruzsálem, a másik Babilon. És ez a két város két értékrendnek a megtestesülése. Babilon arra az elvre épül, hogy hogyan húzhatok minél több hasznot a társadalomból. Hogyan használhatom ki a jelenlegi struktúrákat úgy, hogy én egyre magasabbra jussak, és egyre jobb életet teremtsek meg magamnak. És ennek következtében Babilon a kimerültség és az elnyomás helye lesz. A kimerültség azért, mert ennek a mókuskerék hajszának nincs vége. Amikor beleálltál ebbe a hajszába, hogy egyre többet akarsz, egyre jobbat, egyre szebbet, egyre nagyobbat, egyre... Az ember kimerül. Kiég. Ezt lehetetlen örökké folytatni. De ugyanakkor ahhoz, hogy felfele juss, lefele taposni kell. Másokat ki kell használni. A kérdés az, hogy mi az, amit én ebből magamnak kivehetek. És az eredménye az, hogy egy társadalom, amiben élünk, igazságtalan, kihasznál másokat, elnyomásukat, saját érdekeit keresi mindenki. Ezzel szemben Jeruzsálem a békevárosa. Jerusalem. Shalom. Ugyanaz a szó, ami itt van a Jeremiás könyvében. Keressétek a városnak a békéjét, a jólétét. És érdekes az, hogy ilyen szempontból mit jelent keresztényként a mai világban élni, mint száműzött? Azt jelenti, hogy beépülök. Megtanulom a nyelvet, elsajátítom a kultúrát, megértem a gondolkodásmódjukat, a filozófiájukat. Mindig mondták, hogy jaj, testvér drága, az evolúciót nem szabad megtanulni. Hát ha én nem tudom, hogy gondolkodik az, aki mellettem él, hogy magyarázhatom meg neki azt, hogy a teremtéstan egy jobb megoldás, mint az evolúció. Ha se tudom, miről szól az evolúció. Ez csak egy példa, értitek? Nem azt jelenti, hogy elhiszem, hogy elfogadom. Tanuld meg! Tudd jobban, mint az összes többi osztálytársad. De azért, hogy meg tud mutatni a gyenge pontjait. Hogy fel tud tenni olyan kérdéseket, amin a professzorod is elgondolkozik. Azt mondja, hogy hű, te igazad van. Én nem gondoltam. Élj úgy, mint egyike a világnak. De nem úgy, mint a világ. És ez az óriási nagy feszültség, amiben meg kell tanulnunk élni. De ehhez mentalitásra van szükség, egy teljesen más mentalitásra. Míg az, aki asszimilálódik, a saját javát keresi, míg az, aki gettóba szorul, a saját törzsének és csoportjának a javát keresi, az igazi keresztény a város javát keresi. Azért vagyok itt, hogy adjak. Míg a másik két megoldás, a másik két lehetőség azt keresi, hogy minél többet kapjon a várostól. A statisztikák azt mutatják, hogy 2030-ra a világ kétharmada nagyvárosokban fog élni. 2050-re, ha az Úr nem jön el, a világ 70%-a fog nagyvárosokban élni. Miért? Azért, mert a város lehetőségeket teremt. Azért, a város vonzza az embereket, van munka, van lehetőség feljebb törni, van lehetőség tanulni, van lehetőség megalapozni az életedet, stb. Stb. Stb. A kérdés az, hogy te hogy élsz a városban? Milyen mentalitással élsz a városban? Azzal a mentalitással, hogy azért vagyok itt, hogy minél többet kapjak, vagy azért, hogy szolgáljak és keressem a városnak a javát? Nem azért jössz Isten városába, hogy kapj, hanem azért, hogy adj. Nem azért, mert itt akarod megtalálni az azonosságodat, itt akarsz felvirágozni, hanem azért,
Mert te már megtaláltad az azonosságodat. Önmagadra találtál. És éppen ezért Jeruzsálem nem a kimerültség, nem az elnyomás városa, hanem a békesség és öröm városa. Jézus, amikor erről beszél, két képet ad. Azt mondja, ti vagytok a világ világossága. És a másik mondatban azt mondja, ti vagytok a világ sója. Nincs két nagyobb ellentét, mint a világosság és a só, mint tulajdonság között. A világosság, minél többet adsz belőle, annál nem marad kevesebb. A világosságnak ahhoz, hogy elterjedjen, nem kell helyet változtatni a forrásnak. Ugye? Nem rejthető el a hegyen épített város. Ez az azonosságot jelenti. Tudom, hogy ki vagyok, tudom, hogy milyen alapokra épül az életem, tudom, hogy melyek az értékeim, tudom, hogy miben hiszek, tudom, hogy melyek az elveim. És ahogy a hegyen épített város nem lehet elmozdítani, úgy engem se lehet megrendíteni az elveimben. De Jézus rögtön hozzátesz, és ti vagytok a világ sója. Nem azt mondja, hogy ti vagytok a világ olaja. Töltöttetek olajat vízbe? Tökéletes kép a gettó mentalitásnak. Az olajfoltok ott úszkálnak benne. De soha nem tud úgy elkeverni az olajos vizet, hogy az beleolvadjon. De Jézus nem azt mondja, hogy ti vagytok a világ olaja. Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a világ sója. Amikor egyszer a sót elkeverted a vízbe, mutasd meg, hogy hol van, miután beolvadt, miután felolvadt. De Jézus nem csak az egyiket mondja, hanem egyszerre mind a kettőt. Értitek? Nem asszimilálódás, csak só, nem gettó mentalitás, csak hegyreépített város, hanem hegyreépített város és só egyszerre. Na ezt megélni a mai világban nem egyszerű. De ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy legyenek barátaitok. Statisztikailag kimutatták azt, hogy az, aki megkeresztelkedik az adventista egyházba, 4-5 év alatt szinte elveszíti az összes világi barátját. És a legtöbb barátunk hol van? A gettóban. Nincsenek lassan kapcsolataink másokkal. Hogyan kereshetem a javát a városnak, ha annyira elszigetelődtem, hogy nincsenek kapcsolatai. Jézus azt mondja, nem, költözz be, élj közöttük, alakíts ki kapcsolatokat, tanuld meg a nyelvüket, beszélgess velük, értsd meg a kultúrájukat, értékeld abba, amit értékelhetsz, a zenéjükből azt, amit értékelhetsz, az irodalmukból azt, amit értékelhetsz, és emeld ki, használd fel hídépítésre, ne elszigetelődésre. Tanuld meg a filozófiájukat, gondolkodásmódjukat, tudományukat. Értsd jobban, mint ők maguk, és beszélgess el velük. Élj közöttük. De ugyanakkor úgy, hogy nem olvadsz be, nem szívódsz fel, hanem beépülsz. Ugye a mai filmekben egyik népszerű téma a beépített ügynök. Mit jelent beépített ügynöknek lenni? Mindenki számára, aki kintről néz, egy vagy közülük. De olyanakkor neked egy különleges hivatásod van. De tudod, miért vagy ott? Nem azért, hogy árts nekik, mint egy beépített ügynök, hogy lebuktasd őket, hogy jó, arra is szükség van, főleg akkor, amikor bűnözésről beszélünk. De ezt a képet vegyük pozitív értelembe. Beépítettek vagyunk azért, hogy szolgáljunk. Hogy a javukat keressük. Hogy az előmenetelüket keressük. Milyen javukat? Az idő nagyon repül, úgyhogy rövidre fogom. Elsősorban keresd a város társadalmi békéjét.
Ami azt jelenti, hogy a feszültségeket, különböző embercsoportos, különböző vallások között próbáld a békével, az Úr szeretetével elegyengetni, simítani. Légy a béke ügynöke. Keresd a város gazdasági békéjét is. Mert azt mondja, az ő jóléte lesz a te jóléted is. Ha annak javán fáradozol, akkor az lesz a te javad is. Mi lenne, hogyha a keresztények lennének a legpéldásabb állampolgárok a mai társadalomban? A kezdeményezők, akik olyan megmozdulásokat hoznak létre, ami a város javát szolgálja. Olyan üzleteik vannak, olyan vállalkozásokba kezdenek, amelyek a város javát szolgálják. És végül, utólag is, de nem utolsó sorban, keresd a városnak a lelki javát, a lelki békéjét. Mert tudjuk azt, hogy nincs teljes és kiteljesedett élet addig, amíg az ember nem talál Istenre. Ez a végcél. Testvérem, miért élsz a városban? Mit jelent számodra a város? Mit jelent számodra Marosvásárhely? A hely, ahol felszívódsz, a hely, ahol elzárkozol és gettóba vonulsz? Vagy az a hely, ahol Isten azt mondja, a küldetésem van számodra? Azt akarom, hogy épülj be szolgálat szempontjából. Rodney Stark, egy szociológus, aki sokat tanulmányozta az őskereszténységnek a mozgalmát, és arra a következtetésre jutott, hogy azokat az okokat tanulmányozta, hogy miért terjedt el úgy a kereszténység, hogy a harmadik század vége felé elsöprő társadalmi erővé vált az egész római birodalomban. És megragadta a városoknak a képzeletét a kereszténység. A nagyvárosokba terjedt el. Még pogány maradt a falu és a vidék. De a nagyvárosok mind keresztények lettek. És éppen ezért Konstantin császár értelmesen felfogta azt, hogy itt, hogyha valamit akar megvalósítani, akkor vagy a keresztényekhez társul, vagy elveszíti az hatalmát. Mert annyira befolyással rendelkeztek a keresztények. Hogy jutottak ide? Rodney Stark kielemzi, nincs időm mélyen belemenni. Viszont azt mondja, hogy amikor a nagy antoninuszi fekete himlő járvány 165 és 180 között volt, vagy a Ciprián járvány 250-260 között, a rómaiak a városból kimenekültek, és ott hagyták szeretteiket, rokonaikat, hogy halljanak meg az utcán. Annyira féltek attól, hogy ők is elkapják a himlőt, és meghalnak, hogy lassan már etikátlanná vált a magatartásuk, és kilökték meghalni a még életben lévő rokonaikat, gyerekeiket, édesanyjukat, nagyszülőket. És menekültek. Miközben a keresztények maradtak. A keresztények ott maradtak, hogy összeszedjék ezeket a kilökötteket és kidobottakat, és ha nem más, biztosítsanak számukra egy méltóságos halált. Adjanak nekik egy pokrocot, hogy ne fázzanak, egy pohár vizet, hogy ne szomjazzanak, és hogy letöröljék a verejtéket a homlokukról, miközben utolsót lehelték. A keresztények azért maradtak, hogy szolgáljanak. Mert megértették az Úr Jézustól, hogy az életnek az alapvető értelme a szeretet. Csak akkor teljesül be az életed, amikor valami másért, vagy valaki másért élsz. Amikor az élet valami nagyobbról szól, mint önmagad. Mint a saját magad túlélése,
vagy a saját törzsednek a továbbítása, saját népednek a jövője. Amikor rájössz arra, hogy az élet értelme az, hogy másoknak a javát keresd. És Rodney Stark elemzi az esetet, és azt mondja, hogy ugye visszafogott módon, mert a szociológusok, a tudósok nem ugornak következtetésekbe, de ezt mondja. A keresztény magatartás, a keresztények magatartásának a következménye az volt, hogy a pogány túlélőknek sokkal nagyobb esélyük volt a megtérésre, miután felépültek, mert sokkal jobban kötődtek a keresztényekhez. Nagyon egyszerű amúgy. Ugye, az emberek azt kérdezték, ti miért vagytok itt? Mert nem úgy tűnik, hogy a pénzért vagytok itt, nem is úgy tűnik, hogy a fizikai biztonságért vagytok itt, nem is azért, hogy felfele haladjatok a ranglétrán, a társadalmi jólétben. Az asszimiláció hívei magukért vannak itt, a törzsi emberek pedig a saját törzsükért. De ti miért vagytok itt? És a keresztények pedig ezt felelték, mi semmiért nem vagyunk itt. Mi nem félünk a haláltól, nekünk nem kell gazdagoknak lennünk, nem kell előre jutnunk, nem kell feltörtetnünk, nem is kell élnünk. Mi azért vagyunk itt, hogy értetek legyünk itt. És nem csoda az, hogy egy pár évtized leforgása alatt a kereszténység végig söpört az egész birodalmon. Azért, mert a keresztények megtanulták Jézustól azt, hogy mit jelent keresztényként élni. Nem felszívódni? Nem féltve őrizni az azonosságodat egy hűtőszekrénybe, hogy el ne veszítsd, még Jézus jön, hanem megtalálni azt az arany középutat. Az asszimiláció és a gettó mentalitás között. Beépülök, nem azért, hogy a saját javamat keressem, hanem azért, hogy szolgáljak. Adja az Úr, hogy a Jeremiás szavait megértsük. És jól lehet, a világ annyira idegen körülöttünk, hogy már úgy érezzük, hogy száműzöttek vagyunk. Hogy ez már nem a mi helyünk. Az Úr azt mondja, mégis. Még van egy küldetésem számodra, még van egy feladatom számodra. Épülj be, azért, hogy szolgálhass. Azzal, ami téged megkülönböztet. Mi az, amiben más vagy, mint a világ? Ez előnyödre származik. Add, hogy feresz fel. Mi a te ajándékod? Mi a te különlegességed? Mivel tudsz szolgálni? És keresd a körülötted lévők javát. És én hiszem azt, hogy ha ezt képesek leszünk gyakorlatba ültetni, akkor az Úr azt mondja, jól vagyon, jó és hű szolgán. Nem hiába éltetek Marosvásárhelyen. Amen. Jó Atyánk, hálát adunk a te igéd világosságáért. Köszönjük, hogy te annyira belátsz a mai világ kihívásaiba, hiszen te is száműzöttként jöttél erre a világra, hogy minket megválts. Jó lehet, a tieid közé jöttél, de a tieid nem fogadtak be. És a városon kívül feszítettek keresztre, mint egy kivetettet. Azért, hogy nekünk bebocsátást adj a városba. Téged kirekesztettek azért, hogy minket befogadjanak. Urunk, te add, hogy megtanuljunk úgy élni a mai világban, ahogy azt te elvárod tőlünk. Anélkül, hogy felszívódnánk, anélkül, hogy elszigetelődnénk, hanem úgy beépülve, hogy saját értékeinket és azonosságunkat megtartva a körülöttünk élő emberek javát keresve szolgáljunk. Köszönjük, hogy te ezt megteheted bennünk, általunk, mi erre teljesen képtelenek vagyunk. Ezt az egyensúlyt megőrizni csak általad lehetséges. Ezért kérünk, te ruház fel lelked által, és használj fel bennünket neved dicsőségére. Amen.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönjük Magyarorsi Barna lelkipásztornak ezt az időszerű üzenetet. Megérthettük, hogy milyen nagy hatása van szolgálatunknak és életünknek, amikor beépülünk abba a közösségbe, ahol élünk. A beépülés nem asszimilálódást vagy elzárkózást jelent, hanem lelki és fizikai szolgálatot. A beépülés nem azt jelenti, hogy a közösség és a lehetőségek vannak az én javamra, hanem mi vagyunk a közösség javára, mi alakítjuk a lehetőségeket. Legyen ez így a gyülekezeti életünkben, legyen ez így a társadalmi életünkben. Az ige szolgálat második részét egy hét múlva tekinthetik meg. Szeretettel várom akkor is önöket. A viszontlátásra!

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rejám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

0: hit, remény, szeretet. Szerkeszti Orbán Béla.
1: Kedves hallgatóim, mai elmélkedésünknek címe a szeretet dicsérete. Alapigénket Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott első levelében találjuk meg, a 13. fejezetben. Olvassuk el a 13. fejezetet ebből a levélből. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendő mondások, eltörültetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltörültetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a profitálás, de mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltörültetik. Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet. E három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Az ókornak, de a modern világnak is legnagyobb kérdése. Mi a legfőbb jó? A summum bonum. Mi a mi életünknek legmagasabb célja? Mi a legértékesebb ajándék, amire vágyunk? A Szentírás válaszát ismerjük. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet. E három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. A szeretet minősítése nélkül a többi erény elveszíti a lényegét. Pál apostol azt mondja, hogy ha egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. A hitnek, a reménységnek erkölcsi alapja és örök célja a szeretet. Az apostol hosszú utat tett meg, és megrázó tapasztalatokon ment

legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez. János apostol pedig a szeretetnek legmagasabb meghatározását adja, amikor azt írja, és mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét, az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. A törvényt is a szeretet függvényében kell kifejeznünk. Pál apostol azt írja a Róma beliaknak, hogy a törvénynek betöltése a szeretet. Természetesen a törvénynek lényegi meghatározása, vagyis a szeretetre való leegyszerűsítése nem szünteti meg a 10 parancsolatot. Úgy Jézus Krisztus, mint Pál apostol is idéznek a 10 parancsolatból, és ugyanakkor a nagy parancsolatban, a szeretet parancsában foglalják össze az erkölcsi törvény részeit. A törvényeskedőknek, azoknak, akik Krisztus nélkül próbálják megtartani Istennek parancsolatait, tudniuk kell, hogy szeretet nélkül vallásosságuk nem ér semmit. Jézus Krisztus egyszerű, de mindent átfogó útot mutatott meg nekünk. Aki ismeri ezt az útat, nem fog konfliktusba kerülni az erkölcsi törvénnyel, s nem fog farizeusi igényekkel előlépni. Akit Krisztusnak szeretete áthat, örömmel és felszabadultan fogja betölteni Istennek parancsolatait, úgy betű szerint, mint lelki értelemben. Vizsgáljuk meg önmagunkat a dekalógus isteni tükre előtt, arra gondolván, hogy a törvénynek betöltése a szeretet, vagyis a szeretet a lényege minden isteni parancsolatnak. Mózes második könyvében, a 20. fejezetben megtaláljuk a dekalógust, a 10 parancsolatot. Foglaljuk össze röviden mindeniknek a tartalmát, és elemezzük röviden a szeretet parancsolatának fényében. Az első parancsolat azt mondja, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Hát aki szereti Istent, nem lehet bálványimádó. Nem istenesített személyeket, javakat, karriert, hatalmat, pénzt vagy egyebeket. A második parancsolat azt mondja, ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azokat. Az Isten iránti szeretet lemond a vallásos bálványimádásról is, a faragott képek tiszteletéről. A harmadik parancsolat mondja, az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd. Hát képes lenne valaki ilyesmire, amikor teljes szívéből szereti és tiszteli Istent? Vagy a negyedik parancsolat, amelyik azt mondja, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. A szeretetből fakadó Isten imádat tisztelni fogja a teremtésnek emlékünnepét, melyet Isten maga áldott és szentelt meg. Aztán következik a többi 6 parancsolat, mely fele barátainkra vonatkozik, kezdve szüleinkkel. Az 5. parancsolat azt mondja, tiszteld atyádat és anyádat. A szeretetnek nem is kell ezt megparancsolni, mert nem tehet másképp. A 6. parancsolat azt mondja, ne ölj. Majdnem, hogy értelmetlennek tűnik ezt kérni valakitől, aki szereti embertársait. Vagy a 7. parancsolat, ne paráználkodjál. A paráznaság szeretet elleni bűn. A házassági szövetségen kívüli férfi és nő közötti intim kapcsolatokat bűnnek minősíti Istennek igéje. Hogy ne is szóljunk a többi nemi elferdülésekről, melyeket Istennek igéje súlyos bűnökként említ meg. A 8. parancsolat mondja, ne lopj! Mint a sértésként szólna ez a parancsolat azok számára, akik szeretik fele barátaikat, és javukat keresik minden áron. A 9. parancsolat azt mondja, ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ó, nem tehetsz ilyesmit, az ellen, akit szeretsz. És az utolsó parancsolat mondja, ne kívánd azt, ami a fele barátodé.
Ugyanazt mondhatjuk erre a parancsolatra is, mint a többire. Akkor, amikor krisztusi lelkületben viszonyulunk Isten,

A továbbiakban a szeretetnek ellentéteken alapuló bemutatásáról szólunk néhány szót. Mert a korintusiakhoz írott első levél 13. fejezetében ezt teszi előbb Pál apostol. A szeretet himnuszában Pál kontrasztszerűen mutatja be a szeretetet. Összehasonlítja ezt az ékes szólással, profitálással, ismerettel, hittel és jótékonysággal. Azt írja, hogy ha angyaloknak nyelvén is szólnék, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Nem kicsiny dolog ékesen szólni, lenyűgözni a hallgatókat ezzel az adománnyal. Mégis nagy különbség van a szeretetből fakadó szólás és a hideg, száraz szavak között. Ugyanúgy a jövendőmondás, az ismeret és a jótékonyság szeretet nélkül használhat másoknak, igen, de nem nekünk. Szeretet nélkül semmi vagyok, mondja az apostol. Miért nagyobb a szeretet a hitnél? Azért, mert a cél nagyobb az azt szolgáló eszköznél. A szeretet a cél. A hit csupán eszköz a cél felé. Miért nagyobb a szeretet a jótékonyságnál? Azért, mert az egész nagyobb a résznél. A jótékonyság része a szeretetnek. Mi a hitnek a célja? Az Istennel való közösség. Mi ennek a közösségnek a célja? Az, hogy hozzáhasonlókká legyünk. És ki ő, és milyen ő? Ő a szeretet. Isten a szeretet, írja János apostol. Íme miért múlja felül a szeretet, a hitet és a jó tetteket? Pál apostol addig bátorkodik a szeretetnek eszményi bemutatásával, hogy feltételezésszerű szavaiban azt mondja, ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A remeteség, az önkínzás, szeretet nélkül önámítás. A misszionárusok, akik a pogányság dzsungelébe merészkedtek, nem rendelkeztek a szeretetnél erősebb fegyverekkel. Nem a hamis misszionárusokra gondolok, akik karddal, fegyverrel térítették a pogányokat a keresztény hitre, és nem a keresztes lovagokra és azoknak kései követőire gondolok. Drummond azt mondotta, hogy nem a szavak, hanem az ember maga a misszionárus. Az ő jelleme, nem csupán az üzenete. Példákat sorolhatnánk fel. David Livingstone-ra gondolok, a nagy földrajzkutatóra és hittérítőre, aki életét áldozta fel az afrikaiak javára, vagy Albert Schweitzer, aki 52 évet töltött Afrikában a bélpoklosok és más betegek között. Ezek az emberek inkább szeretetet vittek a fekete kontinensre, mint vallásos dogmákat. Életük teljes volt, szolgálatuk szintén, mert szerettek. A szeretet himnuszában 4 versben foglalja össze Pál apostol az igazi szeretetet, hogy mit tesz az, hogyan nyilvánul meg, és mit nem tesz. Ezért hagyj szóljunk a szeretetnek elemzéséről is néhány szót. Miután összehasonlítja a szeretetet az ékes szólással, jövendőléssel, ismerettel, hittel, jó tettekkel és önfeláldozással, az apostol áttér a szeretet elemzésére. Pár szavaiból megértjük, hogy a szeretet egy összetett valami. A fényhez hasonlíthatnánk. Ha a fénysugár áthatol egy üveghasában, szétbomlik a szivárvány színeire. Tehát a fény több színnek a keveréke. Az apostol elméjén áthatolva megjelenik a szeretetnek spektruma, színképe. Különleges erények ezek, melyekről nem elég csupán elméletileg szólni. Ezek alkotják a legfőbb jót. Ezekben találjuk meg a boldogság forrását. A szeretet színképének 9 összetevőjét említi meg Pál apostol.
Melyek ezek? A hosszú tűrés. Amikor Pál azt mondja, hogy a szeretet hosszú tűrő. Aztán a jóság. A szeretet kegyes, mondja az apostol. Harmadsorban a nagy lelkűség. A szeretet nem irigykedik. Aztán az alázatosság. A szeretet nem kérkedik. Ötödik, az előzékenység, az udvariasság, amikor az apostol azt mondja, a szeretet nem cselekszik égtelenül. A hatodik, az önzetlenség. A szeretet nem keresi a maga hasznát. A hetedik, az egyensúly, a nyugalom, a lelki béke. Az apostol azt írja, a szeretet nem gerjed haragra. A nyolcadik, az ártatlanság. Igen, a szeretet nem örül a hamisságnak. És végül az őszinteség. A szeretet együtt örül az igazsággal. Tehát türelem, jóság, nagy lelkűség, alázat, udvariasság, önzetlenség, egyensúly, ártatlanság és őszinteség. Ezek az erények alkotják a legfőbb jót, a tökéletesség mértékét. Ha jól megfigyeljük, mindezek kapcsolatban vannak velünk, a mi életünkkel, jellemünkkel és jövőnkkel. Ezek nem csupán a mennynek jelességei, hanem mindennapi életünknek lehetőségei. Ezért mondja Jézus Krisztus, új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. A krisztusi jellem nem amolyan isteni toldalék a földi életünknek, hanem annak átítatása, telítése az isteni szeretettel. Vegyük sorra az imént említett erényeket, amelyek a szeretetnek összetevői. Kezdjük a türelemmel. A szeretet várni tud. Képes előről kezdeni valamit. El tud tekinteni attól, ami kellemetlen, igazságtalan. A szeretet kitartó, nyugodt és bizakodó. Elszenved mindent, mindent hiszen, mindent remél. Türelemmel vár, mert bölcsen át tud gondolni mindent. A második összetevője a szeretetnek a jóság. Ez cselekvő szeretetet jelent. Az evangéliumokból megértjük, hogy Jézus Krisztus több időt fordított a jótékonyságra, mint a prédikálásra. A legnagyobb dolog, amit mennyei atyánkért tehetünk, mondotta valaki, az, hogy jót tegyünk földi gyermekeinek. Milyen nagy szüksége van bűnös világunknak a szeretetre. Milyen tartós nyomokat hagynak a jó cselekedetek a szép szavakhoz képest. Semmi sem kamatoztat úgy az örökké valóságra nézve, mint a jóság. A szeretet nem személyválogató. Mindenkit elhalmoz jósággal. Ő a nagy szíveknek névtelen dicsősége. Ezt az életet csupán egyszer éljük át. Egyetlen lépés sem kellene szeretet nélkül megtegyünk. Következik a nagy lelkűség. Az ige azt mondja, a szeretet nem irigykedik. Nem kell versenyre másokkal. Amikor mások többet tesznek, vagy jobban tesznek valamit, a szeretet nem irigykedik. Örvend mások sikereinek. Nem kicsinyli le valakinek érdemeit. A nagy lelkűség állandó védelmet nyújt a bűnös érzelmekkel szemben. Ahelyett, hogy irigyelnél, megfosztanád másokat valamitől, lebecsülnél, vagy rágalmaznál, inkább adsz, megbecsülsz, és jót szólsz másokról. A nagy lelkűség felcseréli az önzést az odaadással. Nagy lelkűség nélkül mindent tettünk olyan, amilyennek Ésaiás próféta mondja. Tisztátalan ruha. A szeretetnek negyedik összetevője, az alázatosság. A szeretet nem dicsekedik saját tetteivel. Mint mondja egy vallásos ének, jót, ha teszek, ne említsem só sem. A szeretet kedveli a névtelenséget, árnyék nélkül cselekszik.
Jézus Krisztusnak hegyi beszédéből idézhetünk. Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei atyátoknál. Ne tudja te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed. Az ötödik összetevő az udvariasság. Úgy jelenik meg a szeretet a társas kapcsolatokban. Nem cselekszik égtelenül. Tisztelni és megbecsülni tud. Nem ismeri a rossz indulatú szavakat, a sértéseket, a lebecsülő tekintetet. A szeretet udvarias tud lenni a műveletlenekkel, faragatlanokkal szemben is. Ha választanom kellene, inkább az egyszerű embereknek tisztelet tudását választanám. Ezt kedvelem, mint a finommodorú személyek álcázott büszkeségét. A hatodik összetevő az önzetlenség. A szeretet nem keresi a maga hasznát. A szeretet képes elszenvedni a kárt. A saját jogaiért nem károsít meg másokat. Nem könnyű, hogy lemondjál javaidról. Annál nehezebb, hogy lemondj önmagadról, elképzeléseidről, ambícióidról, kapcsiságodról. A szerető szív nem érzi, hogy túl nehéz lenne Krisztusnak igája. Krisztus igája az a mód, ahogyan ő tekintett a mostani életre és ennek javaira, ahogyan mérlegelte a múlandókat az örökké valóság perspektívájában. Jézus mondotta, hanem keressétek előbb Istennek országát és az ő igazságát, a többiek mind megadatnak néktek. Nem nehéz az az út annak számára, aki ismeri Krisztust és hiszi a mennyei valóságot. Megváltunk szerint nagyobb örömet jelent adni másoknak, mint birtokolni. Aki közöttetek nagy akar lenni, mondja Jézus, legyen a ti szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. A hetedik összetevő, a nyugodtság, az egyensúly, a lelki béke. A szeretet nem gerjed haragra, mondja a szeretetnek himnusza. A szeretet nem hagyja magát provokálni. Gyakran a harag a temperamentum számlájára került, és gyengeségnek számít, amely nem befolyásolja komolyabban a jellem fejlődését. Mégis Pál apostol a haragot a szeretet ellentéteként említi meg. A Szentírás elítéli a haragot, mint a bűnös emberi természet egyik legrombolóbb összetevőjét. A harag a gyűlöletnek szimptomája, tünete. Léteznek testi és lelki bűnök. A tékozló fiú példázatában a fiatalabb örökös az érzékiségnek áldozata volt, az idősebbik fiú pedig a haragnak áldozata. És az ige azt mondja Lukács evangélium a 15. fejezetében, hogy az idősebbik fiú megharagúvé, és nem akara bemenni akkor, amikor testvére hazajött, és tékozlóból megtért ember lett. Megharagúvék a bátyja. Az ő haragja szívének gonoszságát mutatta meg. Irigység, önigazulás és gyűlölet uralták az ő szívét. A haragvók magukat ámítják akkor, amikor azt gondolják, hogy ők jók, de néha gonosz tréfát űz velük a temperamentumuk. Vizsgáljuk meg önmagunkat, és lássuk, ha Krisztusnak szeretete ural bennünket. Nehogy összetévesszük a tovatűnő meleg érzéseinket az igazi szeretettel. A családokat sokszor nem a súlyos bűnök, hanem a harag teszi tönkre. Vajon Isten, aki őszintékké és adakozókká tehet minket, nem tehet ugyanakkor nyugodtakká minket? Olvassuk el Pál apostolnak listáját a bűnökről. A Galácia beliekhez írott levele 5. fejezetéből. Az 5. fejezet 19. versétől kezdve így olvassunk. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek.
házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bújálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók, melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek. Íme milyen súlyos bűnök között jelenik meg a harag. Akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek, mondja a Szentírás. Vagy az Efézus Pálhoz írott levél 4. fejezetében ugyancsak Pál apostol írja, minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. A Kolossé beliaknek pedig azt írja, most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Ha a különféle bűnök befolyására gondolunk, elmondhatjuk, hogy a temperamentum bűnei sokakat érintenek, és rombolóbbak, mint a titkos bűnök. A rejtett bűnök az egyént teszik tönkre, míg a harag sokaknak rosszat tesznek. Ha visszatérünk a tékozló fiú esetére, rájövünk, hogy nem a kisebbik fiú, hanem a nagyobbik volt vétkesebb a családi összhang megrontásáért. A kisebbik fiú súlyos bűnöket követett el, de megtért, hazajött, és jó befolyást gyakorolt a családjára és a szolgákra. Az idősebbik fiú viszont, aki látszólag szorgalmas volt, korrekt, engedelmes, nem pazarló, tönkretette a családi légkört a haragos, önigazult, elégedetlen természetével. A viszály és széthúzás inkább őt terhelte, mint fiatalabb testvérét. A romabeleknek azt írta Pál apostol, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. A tékozlók közül sokan megtérnek, míg a látszólag korrekt emberek, de akik szeretet nélküliek, Isten országán kívül maradnak. Ezért mondta Jézus, hogy a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Igen, inkább a súlyos bűnökből megtérők öröklik Istennek országát, mint azok, akiknek szíve tele van büszkeségkel, önzéssel, irigységgel, hiúsággal és haraggal.

Igazság az, hogy újjászületésre van szükségünk mindannyiunknak. Nem elég a külső tünetekkel foglalkozni, azokat orvosolni. A forrást kell megtisztítani. Jézus Krisztus víz és Szentlélek általi keresztségről szólt Nikodémusnak. Saját erőnk és akaratunk nem elegendő a megváltozáshoz. Lehetetlen, hogy saját erőnkből kimenekülhessünk a bűn örvényéből, amelybe beleestünk. Szívünk hajlamai gonoszak, és mi ezen változtatni nem tudunk. Ki adhat tisztát a tisztátalamból? Senki. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. A nevelésnek és képzésnek, az akarat fejlesztésnek és igyekezetnek megvan a maga hatásköre, de e tekintetben teljesen tehetetlen. Külsőleg kifogástalan magaviseletet előidézhetnek ugyan, de a szívet átalakítani és a cselekvés titkos rugóit megtisztítani nem tudják. Előbb egy felsőbb hatalomnak kell a szívben működnie. Felülről jövő új életre van szükség, mielőtt a bűnös ember a szentség állapotába juthat. Ez a hatalom Krisztus. Drága keresztény testvéreim, életünknek minőségét a szeretet vagy a szeretetlenség határozza meg. Jézus azt mondta, aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. Más szavakkal, inkább ne született volna, mint hogy szeretet nélkül éljen ezen a világon. Az utolsó összetevői a szeretetnek az ártatlanság és őszinteség. A szeretet nem gyanakszik, nem örül a hamisságnak, hanem együtt örül az igazsággal. A szeretet jó szándékot tulajdonít mások tetteinek. Nem azt akarom mondani, hogy hiszékenyekkel legyünk, hogy jónak tekintjük az igazságtalanságot, a korrupciót, de akkor, amikor jól bánik velünk valaki, nem kell kimagyarázni a szándékát. A szeretet örvend, amikor másnak sikere van, és becsületes úton tesz valamit. A szeretet bánkodik másnak szenvedése és sikertelensége miatt. A szeretet derűs tud lenni. Nem örvend a gonoszságnak, hanem az igazságnak. Nem használja ki másnak a gyengeségét. Ez volt néhány szóban a szeretetnek elemzése a szeretet himnusz alapján. De a szeretetet nem elemezni, hanem élni kell mindenekelőtt. Ez életünknek isteni célja. Krisztus szeretete felülmúl minden tudomány. Érdemes idézni Pál apostolnak szavait az Efézusi levélből, a harmadik fejezetből. Az apostol azt írja, hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Kedves hallgatóim, minden nap és minden pillanat ennek az élménynek az alkalma lehet. Ez az örökké valóság előíze és elnyerésének feltétele. Ezt a jellemleckét most kell megtanulnunk. Az igazi szeretet nem egy amolyan vallásos rajongás, elérzékenyülés, hanem krisztusi lelki állapot, az isteni természettel való közösség, a léleknek terhe, munkája. Jesajás próféta így fogalmaz, mert lelke szenvedése folytán látni fog és megelégszik, ismeretével igaz szolgám, vagyis a Mesiás sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. A cselekvő szeretet a léleknek szenvedése, másoknak megmentésére.
A cselekvő szeretet Isten akarata szerinti állapot. Az ő lelkinek szenvedése folytán Krisztus kegyelmi állapotba helyez minket. A szeretet állapotába. Hogyan jussunk ennek a szeretetnek birtokába? Utánzás által? Nem. Ez emberi, meddő próbálkozás lenne. Pál apostol és János apostol megválaszolnak erre a kérdésre. Pál azt mondja, hogy Istennek szent lelke szíveinkbe tölti ezt a szeretetet. János apostol pedig azt írja az ő első levelében, mi szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Tehát a szeretet szeretetet szül. A szeretet megszemélyesítve jő szíveinkbe, Krisztus által. Ahogyan ő vonz bennünket, mi is vonzani fogjuk embertársainkat a jóra, az üdvösségre. A szeretet soha el nem fogy, írja Pál apostol, mert Isten a szeretet. A jövendőlések megszűnnek, a rész szerint való ismeret szintén, de a legfőbb jó a szeretet örök. János apostol erkölcsi szempontból tekinti az idők végét, mondván, hogy a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Az apostol az örök élettel társítja a szeretetet. Ha alaposan megvizsgáljuk életünket, rájövünk, hogy csak akkor éltünk igazán, amikor másoknak jót tettünk szeretetből. Minden egyéb bűnös volt, értéktelen volt, múlandó volt. Vallásos életünknek végső mérlegelése a cselekvő szeretet szemszögéből történik majd. Azt olvassuk Máté evangélium 25. fejezetében, hogy a végsőkben, az ítélet napján a Jóisten ezt fogja mérlegelni, ha szerettük embertársainkat, vagy nem, ha jót tettünk másoknak, vagy nem. És az Úr Jézus azt mondja, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. Azon a napon kevesebbet szólnak majd teológiáról, dogmákról, vallásos formákról, és többet szólnak majd a szeretetnek szolgálatáról. Kedves hallgatóim, gondoljunk komolyan ezekre az isteni valóságokra, és keressük a legfőbb jót, Krisztus szeretetét. Áldjon meg a Jóisten mindnyájunkat az ő szeretetével. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, köszönjük néked, hogy a legfőbb jóról szóltál nékünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megismertük a te örök szeretetedet. Tedd, kérünk, állandó hittapasztalatunká a szeretetedben való megmaradásunkat. Add, hogy hit és szeretet által örömmel és felszabadultan megtarthassuk a te parancsolataidat. Plántáld a mi szíveinkbe a szeretetnek minden részét, a hosszú tűrést, a jóságot, nagy lelkűséget, alázatot, előzékenységet, az önzetlenséget, a nyugalmat, az ártatlanságot és az őszinteséget. Tisztítsd meg szíveinknek forrását, a lélek keresztsége által, és add meg számunkra is, jó atyánk, hogy a számadás napján örök élet jutalmában legyen részünk, kegyelmed által.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a gittitre, a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjannak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...